Sword. Shot enough, yes, like dart in a board.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
2: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott, és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempészmódszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben. Az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
1: Szomorú látványt nyújtott nemrégiben a Tihanyi félsziget krátertava. A belső tó vízszintje feltűnően lecsökkent, helyenként fehéres szürkés iszapmezőként a meder is láthatóvá vált. Június elején a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai természetes oxigénhiány okozta halpusztulást tapasztaltak a belső tóban, ezért mindenkit távolmaradásra intettek. A halak zöme invazív ezüstkárász volt. A pusztulás azóta megállt, a területet megtisztították. Továbbra is kérjük a látogatókat, hogy a tószegélyt ne közelítsék meg. Írta mégis a Nemzeti Park. A tópart magas agyagtartalmú iszap rétege jelenleg veszélyesen ragadós. Főként azonban az ott költő és táplálkozó ritka madarak nyugalmát óvják. Számolt be a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Na. Szép cserép tilos rádió kezdődik a Trafik című műsor, és benne kiúcsótól a Trafik című dalt fogjátok elsőnek hallani. Itt Dr. Analog és Naut fog nektek nagyon jó kis zenéket továbbá rakni, és jó zenehallgatás, sziasztok! Trafik 2 az 1-ben, Trafik, sziasztok!

I will.

I will.

Na ennyi volt már a Trafik, ott a Tilos Rádióban, jó zenehallgatást, és további jó hallgatózást mindenkinek, jó reggelt, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el, és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából, vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
1: Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne Svahországban. Olvastuk a hvg.hu-n.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Jó reggelt kívánunk, ez itt a hajnali hasadás a Tilos Rádión. Petya vagyok a pultból, és Bali van velünk még. Szia, Bali!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusz, Petya!
3: Sári most sajnos hiányzik.
4: Úgyhogy kettente kell, hogy tartsuk a frontot.
3: Bár igazoltan hiányzik, de
4: remélem, hogy lesznek telefonálásra lehetőségek, mert szeretnénk beszélni olyan témákról, amihez kikérnénk a hallgatók véleményét.
3: Nem is egy.
4: Sőt, mindenkit arra buzdítom, hogy ragadjon telefont ezen a korai órán, és segítsen nekünk műsort készíteni, mert ezt a műsort veletek, nektek készítjük.
3: Állítólag most jön nem sokára a nyár első hőhulláma. Nem tudom, Berlinben is várható-e ilyen, de hogy itt állítólag hétvégén már 38 fok várható.
4: Hát a mai nap lesz egy kicsit enyhébb. Az elmúlt egy hétben ez a kellemes ilyen novemberbe hajló június volt őszintén szóval, tehát ez a 15-16 fokot ritkán haladta meg a hőmérséklet, most 11 fok van, de ma már 21 lesz, és aztán a hét további felében melegszik a hőmérséklet, elvileg szombaton itt is 30 fok fölött lesz, ezt ide még miért nem láttunk, tehát hogyha ugyanez lesz Budapesten is, akkor ez valóban meleg lesz, mert ahogy nézem, a következő egy hétben akár itt Berlinben is 38-39 fok lehet. Eddig még ilyen nem volt, tegnap előtt a házunkba kör e-mail ment, hogy pontosan kinek is kell a fűtés.
3: Fűtés?
4: Egy ilyen régebbi típusú házban lakunk, valaki a múltkor kérdezte, hogy de hát nátok nem hőszivattyúval fűtenek, hát ezen csak rögni tudtam. Tehát ez egy ilyen műemlékház, 1910-ben épült, egyébként egy olajkazánnal fűtünk, tehát itt ilyen tartálykocsival kell a több ezer liter fűtőolajat évente egyszer-kétszer bepumpálni. És hát az a helyzet, hogy van egy ilyen termosztát szerintem a kazánon, ami hogyha 15 fok alá megy a hőmérséklet, automatikusan bekapcsol és elkezd fűteni, és akkor onnantól kezdve, aki akar, az bekapcsolhatja a radiátorokat. Na és a múlt héten jött meg a fűtésszámla, az éves fűtésszámla összesítő és elszámolás. Ez, hát ezt azt hiszem mindenki érezte Budapesten is, hogy ez a tél hosszabb és idegebb volt, legalábbis itt Berlinben egész biztos hosszabb és idegebb volt, mint a korábbi. Nem voltak ritkák a kemény mínuszok, mert a rádióban többször is beszámoltam róla, hogy a bérelhető roller, amivel január 2-án hazajöttem, az ott akkor ebből be is fagyott a ház elé, és február 26-áig nem olvadt ki. Szóval nagyon hosszú volt a tél, úgyhogy mindenkinek rá kell fizetni a fűtésre, és szerintem e között, meg a között, hogy június 8-án, vagy június 12-én meg bekapcsolt a fűtés, nem telt el olyan sok idő, úgyhogy több lakó is elkezdte kérdezgetni, hogy pontosan ki is az, aki ezt igényli, hogy június közepén menjen a fűtés nálunk, és hát az a meglepő, hogy erre volt, aki úgy válaszolt, hogy hát már pedig nekem jól esett befűteni a minap. Szóval, hogy hőérzet az különböző és egyéni, és elég erősen szubjektív. Szóval, hogy nálunk a napokban még ment a fűtés. Nem a mi lakásunkban, de a házunkban. Tehát, ha akartam volna, akkor csavargathattam volna a radiátorokat.
3: Hát ugye Pesten a központi fűtés az nagyjából áprilisban szokott állni a házakba.
4: Azt hiszem, hogy ez most jelen pillanatban nem érinti a magyarok többségét, hogy a fűtési gondokkal foglalkozzon. Nem. Hát itt egy kicsit más volt a helyzet.
3: Fűtési gondokkal, az igen. Ja. Én most tisztítottam ki például a légkondit.
4: Mert muszáj neked azt használni. Olyan lakás, hogy nem lehet. Nem csak kérdezem, hogy, tehát, hogy muszáj. Hogy
3: hát figyelj, hogyha 38 fok lesz, akkor szerintem muszáj lesz. Én nem tudom, igazából az éjszakák a durvák, hogyha már ilyen, ez az úgynevezett trópusi éjszaka van, ami 25 fokos meleg van éjszaka, az nagyon durva. Azt már nagyon nehezen viselem el.
4: Igen.
3: Egyébként, hogyha mondjuk napközben így meleg van, és mondjuk este lehűl azért ilyen 18 fokra, az még nekem oké. De én a hőséget, az ilyen hőhullámokat, azt elég nehezen viselem így fizikailag is. Én inkább a most ilyen 18-20 fokok, azok nem teljesen jók egyébként.
4: Hát ha igaz, amit az időjárás előjelzés mond, akkor itt egy héten belül itt ugyanez lesz. Tehát lesz olyan nap, amikor éjszaka sem egy 26-27 fok alá hőmérséklet. Azt nem tudom, hogy itt ebben a házban, ami egyébként egy ilyen, még egyszer mondom, egy ilyen régi építésű ház, tehát itt légkondit nem is lehet egyáltalán sehova szerelni. A szerencse az, hogy hát elég jó szellőző ingatlanokról beszélünk, tehát amikor este normálisabb a hőmérséklet, akkor ki lehet szellőztetni, de hát itt, amikor kint 27 fok van, és az összes ház sugározza vissza a meleget, akkor ez el fog maradni, nem tudom, meglátjuk. Majd beszámolok a hőhullámról, ez elvileg jövő héten kedden fog tetőzni.
3: Igen, én már hétvégén a Balatonon leszek, mert kezdődik a bölcsiszünet, és megyünk így családilag egy ilyen balatoni nyaralásra.
4: Ameddig még lehet a Balatonba fürdeni, mert azt láttam, hogy 80 cm-en áll a balatoni vízmérce, hát ez gyakorlatilag már ilyen augusztus közepi, augusztus végi állapotnak kéne, hogy megfeleljen, és akkor is eléggé angasztó lenne. Ugye nagyon csapadék szegény volt a tél, annak ellenére, hogy az volt az emberek percepciója, hogy sok hó esett Magyarországon, valójában hát a Balaton vízgyűjtőjén azért ez ahhoz képest, amire szükség lett volna, ez elhanyagolható volt, úgyhogy szerintem idén egészen drámai képek fognak napvilágot látni, mind a Velencei tó, mind pedig a Balaton vízszintjéről. Ez egyelőre egyébként a vízminőséget szerintem kevésbé érinti, tehát nem feltétlenül van összefüggésben az alacsony vízszint és a víz akkor vízminősége, akkor van a gond, amikor hát ez az eleve alacsony vízszintre ilyen extrém meleg hullámok jönnek heteken keresztül, akkor azért különböző baktériumok és algák azok el tudnak szaporodni a tóban.
3: Aha. És egyébként azt nem hiszem, hogy mondjuk a fürdést, a vízszint csökkenés az önmagában befolyásolná, vagy maximum alacsonyabb lesz a vízszintem, tehát ez ugyanúgy nem fog a strandolás.
4: Amikor egy 2,5 éves gyerekkel mész, akkor ezek azért, ezek a problémák, ezek kevésbé aggasztanak.
3: A vitorlázást azt befolyásolja?
4: Hát a vitorlázást azt igen erősen befolyásolja. Egyébként Magyarországon a Balatonon szokták megrendezni Európa legrégibb és leghosszabb tókerülő versenyét, ez a mindenki által ismert kékszalagot, és hát idén a kékszalagot egyébként egy valamennyivel később is tartják, mint szokták, de azt hiszem, hogy van arról hát előzetesen szó, hogyha ez így megy tovább, és így csökken a Balaton vízszintje, akkor lehet, hogy idén nem is tudnak teljes távot teljesíteni a hajók, tehát nem tudnak elmenni a keszthelyi bójáig, hanem előtte.
3: Csak fehér szalag lesz.
4: Hát a fehér szalag az más, a fehér szalag az igazából a Balatonnak a keleti medencéjében való kört jelentette, vagy jelenti. A kék szalag az pedig az egész tó megkerülése, de hát, hogy ott a keszthely felé vezető úton, Györök előtt, meg az alatorkolatnál is, hát ott olyan homokpadok tudnak ilyenkor problémát okozni, amikkel ilyen vízszintnél a hajók egy jelentős része azért nem nagyon tud mit kezdeni. Úgyhogy van arról szó, hogy lerövidítik a távot, azt majd meglátjuk. Ez még mindig több, mint egy hónap van ennek a versenynek a rajtjáig. Az a baj, hogy az ilyen nagyon-nagyon meleg időszakban, tehát egy melegebb, közepesen szeles napon a tónak a vízszintje akár egy centit is tud csökkenni, tehát mivel a Balaton rendkívül sekély a felületéhez képest. Ugye a német neve ezért is Plattenzé. Hát igazság szerint, hogyha az ember végig gondolja, hogy mit jelent a felület és a vízmélység összefüggése, akkor könnyen belátható, hogy itt nem az emberi tevékenység, tehát nem az öntözés, vagy egyébként a tó melletti városok vízfogyasztása az, ami számottevő, hanem konkrétan a párolgás, tehát a napnak és a szélnek a hatása, és mondom, ez ilyenkor akár naponta egy centit is tud lemenni, hát azt, hogyha most jön egy ilyen 80 centivel futunk neki ennek a hőhullámnak, hogyha ezt kitart mondjuk egy 10 napig, akkor ebből ki lehet számítani, hogy itt nagyon, nagyon röviden drámai is lehet a helyzet.
3: Mondjuk a Valencei tó az még durvább, ugye, mert ott a konkrétan a kiszálladás fenyegeti. Bár állítólag a történelemben már előfordult, hogy a Velencei tó kiszáradt teljesen.
4: Hát ugye, ez, amit el szoktunk felejteni, hogy mind a Velencei tó, mind a Balaton valóban a történelem során nagyon komoly vízszinti ingadozásokra volt képes. A Balaton egyébként, amíg még a Kis Balaton létezett, és nem csapolták le ott az alatorkolat környéki mocsarat, akkor addig a Kis Balaton egy ilyen víztározóként kvázi működött a Balatonnal kapcsolatban, tehát teljes kiszáradás szerintem a Balaton esetében sose fordult meg, de a vízszint az magasabb volt, hát ezt látszik, hogy azt hiszem, hogy a 18. századi térképeken teljesen egyértelműen látszik, hogy Tihany az nem félsziget, hanem sziget, tehát sokkal nagyobb volt a Balatonnak a területe. Ugye az most már utólag ezzel nehéz mit kezdeni, de ugye itt az volt az egyik fő probléma, hogy a nagy vasúti fejlesztések során, mind az északi, mind a déli parton nagyon sok helyen úgy alakították ezt ki, hogy a vasút konkrétan a Balaton parton futott. Na most onnantól kezdve, hogy ott egy vasút, onnantól kezdve kevéssé lehet játszani azzal, hogy mekkora a tónak a vízszintje. Nem beszélve arról, hogy a 20. század során, hát főleg a déli parti vízparti részek azok hihetetlen módon beépültek. Ugye a déli parton eleve sekélyebb a part és a víz, tehát ott be kellett állni egy bizonyos szabályozási maximumra. Ez azt hiszem, ha jól tudom, akkor most ilyen 120 cm, tehát hogyha amikor mondjuk lenne egy csapadékosabb tél, vagy jön, és azt pedig egy csapadékosabb tavasz követni, amikor jégolvadás után, meg sok elolvadt hólé folyna bele a Balatonba, de ez is azért relatív, hogy mennyire sok tud belefolyni, azért alapvetően a Balatonnak a víz utánpótlását azt ami igazából nagyságrendileg számít, bőle, az tényleg az Alafolyó. És hát ilyenkor hóolvadáskor a Bakonyból ezek a patakok, sédek, ahogy ott Veszprém megyében mondják, ezek azért tudtak jelentős mennyiségű vizet szállítani a Balatonba. Szóval, hogy egy-egy ilyen csapadékosabb tél után és egy csapadékosabb tavasz után volt, fordult elő az, hogy ezt a szabályozási maximumot kellett figyelembe venni, és ezért a Sió csatornát el kellett kezdeni kinyitni és leengedni a Balatonból vizet. Különben a déli parton polgári ingatlanok ezrei, tízezrei kerültek volna veszélybe, mert elütötte volna őket a víz. Na most innentől kezdve beszorítottuk a tavat egy olyan rendszerbe, melynek során kevésbé lehet játszani azzal, hogyha tavaly több víz volt, akkor az abból idénre is maradna. Na, de ilyen most nem volt, tehát a tavalyi nyár és a vége is nagyon csapadékban szegény lett, az ősz se volt különösebben jó, tehát egyszerűen a Balaton nem tudott megerősödni, és nehezen tudta ezt a még a 110-et sem elérni, tehát azt hiszem 105 centi volt talán a maximum idén. Most ez kevésnek tűnik ez a 15 cm, amiről beszélek, 120 és 105 között, de hát ilyenkor látjuk azt, hogy mekkora szükség lenne erre. Úgyhogy ez nem egy egyszerű dolog, főleg azért, mert hát azért a Balatonnál a vízszint, meg a vízminőség, az igen erősen határozza meg a balatonparti turizmusnak a helyzetét. Azért ezt sokan élnek ebből a tóból mai igen. napig. Nem biztos, hogy
3: meg a balatoni hekből.
4: Abból is. Szóval nem, meg a
3: sokáig én is meg voltam győződve róla, hogy ez egy tavihal, a hack.
4: Hát szerintem arról sokan meg vannak győződve.
3: Még mindig?
4: A Balatonban egyébként, ugye a Balaton partján ugye nagyon sokféle halat lehet kapni, de mondjuk speciál balatoni hal alatt szerintem a legkevésbé.
3: Ami érdekes.
4: Ami ugye, hát ugye amióta az ipari a halászatot, illetve a kereskedelmi halászatot gyakorlatilag Magyarországon betiltották, és ez alól nem volt kivétel a Balaton sem. Onnantól kezdve egy csapásra megszűnt az, hogy legalább a tó körüli halfogyasztási részét mondjuk a balatoni halgazdaság szereplői tudják biztosítani. Úgyhogy itt, amit a Balaton eszel, még a keszeg is, meg a ponty is, szerintem a süllő is, az nagy részt az tehát tógazdaságokból tenyésztett halból jön. Nem beszélve a hekről. Nem beszélve a hekről, ami ugye egy atlanti-óceáni, észak-atlanti-óceáni hal, szerintem.
3: És szerinted a süllő is?
4: Hát én szerintem a süllőt se lehet halászni, mondjuk, hanem azt csak horgászni
3: horgászok.
4: Lehet.
3: De mondjuk az lehet, hogy jöhet a Balatonból is, mert ott vannak elvileg.
4: Én szerintem ez nem így működik. Tehát az, amit az emberek kihorgásznak, az egyszerűen nem alkalmas az a mennyiség arra, hogy vendéglátó ipari méretekbe vagy dimenziókba gondolkodva ellásson akár csak kisebb halsütőket is. Tehát szerintem balatoni süllőt akkor eszel, hogyha van egy ismerősöd, aki horgászik, és megígéri neked, hogy vagy megesküszik rá, hogy ezt a Balatonba fogta. Tehát máskor szerintem nem. Tehát egy étteremes az nem tud azzal mit kezdeni, hogy ma vagy hoznak nekem, vagy nem hoznak nekem, arra nem lehet menüt felépíteni, meg nem lehet vendégkört eltartani. Úgyhogy szerintem balatoni halfogyasztás Balaton környékén az minimális.
3: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! A hek az dél-amerikai, Argentína és Brazil halatokról. Oh.
4: Tehát akkor nem észak-atlanti, nem dél-atlanti.
5: Dél-atlanti, igen. És a tokhal féle. Ugyanaz, mint amit az angoloknál a fish and chips-nél lehet kapni.
3: És nagyon ronda feje van.
4: Kodnak neveznek, igen.
5: De az a kod vagy a haddock. A haddock is tokhal féle.
4: Igen.
5: Ez a család.
4: Igen.
5: Ennyi szerettem volna csak
3: hozzáadni.
4: Köszönjük a pontosítást. Ez a fontos közszolgálati információ. Egyébként ez nekem nagyon, nem is tudom, hogy hát talán 25 éves voltam, amikor először Londonban voltam, és egy fish and chipset vásároltam, és döbbenten tapasztaltam, hogy meglepő hasonló íze van a
3: balatoni
4: hekhez. És akkor igen, tetszett, ez nem én voltam az első, aki ezen meglepődött.
3: Meg azon is, amikor valaki meglátja először, hogy néz ki a feje. Ilyen csupa fog, ilyen szörny feje van.
4: Hát igen, gondolom, ilyen rajban úszó, más kisebb halakat rajban vadászó állatról beszélünk. Jó reggelt!
5: Sziasztok! Csabi vagyok. És még az is van ráadásul, hogy nem is szabad eladnod neked, mint horgásznak az ésteremnek a halakat, mert hogy az úgy egyrészt valószínűleg közétköztetési szempontból sem teljesen biztonságos, meg hát eléggé ellenőrizhetetlen, de valóban egyébként a nagyobb probléma az az, hogy olyan kevés az a mennyiség, amit a horgászok kifognak, hogy ez nem is lenne alkalmas rá, hogy arra egy vállalkozást építs, hogy most akkor vagy van hal, vagy nincs, most fogott el a horgász komám, vagy nem fogott.
6: Nem, de mert kiver, erős volt az este, és a kocsmába kellett mutogatni a méreteket, és ezért a fröccsök szám az megemelkedett, és az horgászati hajlandóság pedig csökkent.
5: Nyilván ez is benne van, de
6: nem ez a lényeg, hanem
5: az, hogy most ha kimész horgászni, akkor vagy fogsz 10 fogaszt, vagy nem fogsz egyeset. Erre nem lehet alapozni egy éttermekkel az itt.
6: Így van. Úgyhogy ez a legromantikusabban kinéző régi típusú balatoni halsütők is nem balatoni harat árulnak, hanem a különböző halgazdaságokból oda szállított keszegeket és egyéb állatokat. Szia!
3: Szia!
6: Volt szó egyébként arról, hogy most a velencei tavi vízpótlást, azt, mert ugye a Balatonnal kapcsolatban van ez a limnológiai intézet, ami a Tihanyban kutatja a Balaton élővilágát, és hát azért ilyenkor, ilyen mindig, soha nem akkor kérdezik őket, amikor a jövőről kéne beszélni, hanem mindig akkor, amikor gond van. Majd úgyhogy idén-nyáron is majd meg fognak szólalni, gondolom, meg lesznek majd találva, hogy ez a vízszint igazolás, ez mi, stb. Ők ilyenkor elmondják azt, hogy a Balaton esetében ez a fajta vízszint igazolás, ez teljesen természetes. Voltak az elmúlt 20 évben is komolyabb baszályok, ez ilyenkor, tehát ez belefér a tó élővilága, ezt nem sinni meg. Az a tó, amivel kapcsolatban tényleg akut módon szerintem a következő években, hogyha nem történik komoly állami beavatkozás, nagyon nagy gond lesz az a Velencei tó, ami tényleg a nyár végére borzalmas állapotba kerülhet, már amennyiben ugye ezt a kategóriát, hogy fürdőzők meg a turizmus szempontjából, hogy néz ki, attól jogosultak vagyunk borzalmasnak nevezni. Hát itt is viszonylag kötött pályán mozognak a dolgok, tehát hogy van ez a két víztározó, azt hiszem a pátkai víztározóknak hívják őket, amik azok arra lettek volna hivatottak, hogy a Velencei tónak a vízpótlását biztosítsák, de ezek rettenetes állapotban vannak, tehát nem alkalmasak jelen pillanatban arra, hogy komoly mennyiségű vizet lehessen onnan a tóba vezetni, főleg azért, mert ezeknek a tavaknak, ezeknek a tározóknak a vízminősége az évek során az szörnyen leromlott, tehát itt gyakorlatilag kettő terv van így kb. A napirenden, az egyik a Velencei tóba a tisztított szennyvíznek a vezetése, ami egy kisebb volumenű munka lenne, itt ezt azt hiszem, hogyha jól tudom, akkor néhány milliárdból, persze vízgazdálkodásról beszélünk, tehát itt a néhány milliárd is könnyen lehet 5-8 milliárdos összeg, megoldható lenne, de hát azt mondják sokan, hogy ez nem nyújtana igazából ténylegesen komoly megoldást, és akkor felmerül időről időre az, hogy a Dunából vezessenek vizet a Velencei tóba, ezt megint csak így a földrajzot kevésbé ismerők rá szoktak erre csodálkozni, hogy a Dunának van olyan része, ami a Velencei tótól nincs olyan borzalmasan messze, mondjuk 15, maximum 20 kilométer távolságra, és hát de ezzel kapcsolatban is nagyon komoly kérdések merülnek fel, hogy akkor egyáltalán hogy lehet egyáltalán élővizet ilyen csővezetéken szállítani, mit jelentene a tó számára egy folyóvíznek a bevezetése, ez egy teljesen más típusú élővilágról, baktériumokról beszélünk, ugye egy folyóvíz az még a legaszályosabb időszakban is hát folyamatosan cserélődik, míg a Velencei tónak olyan komoly lefolyása nincsen, mert ott is nagyon sekély, tehát ott is a párolgás jelenti a tényleges legnagyobb veszteséget. Hát, hogy ez, de hogyha ezt lenne erre komoly szándék, akkor is ez egy olyan összeg lenne, amit én nem vagyok benne biztos, hogy Magyarországon be lehet vállalni jelen pillanatban, tehát itt több száz milliárd forintról beszélünk. Valahol olvastam, azt hiszem 5-600 milliárd forint lenne ennek a ennek a becsült költsége, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon jó tenne a tó élővilágában.
3: Hát egyébként, ami még rontja a balatoni nyaralás esélyeit, az az árnövekedés, mert hogy az elmúlt egy-két évben...
6: Mármint az árvíz.
3: A szállás és az étel az ilyen nagyon durván megemelkedett az elmúlt években. Most olvastam éppen, hogy ilyen 2025-re olyan 20%-kal, és idénre pedig 10%-kal nőtt a kiadó szállások ára a Balatonon. Az nagyon durva.
6: Jó reggelt!
7: Halló, sziasztok! Én a Velencei tó partján nőttem fel, de Balázs azt mondtad, hogy kétféle ilyen terv vagy
6: megoldás.
7: Na igen, hogy a 90-es években volt egy ilyen nagyobb, hát szintén vízhiány, nem tudom, gyerekként hasonló igen. képeket láttam, vagyis hát nem képeket, vagy hát élőben, mint ami most, amikor arra jártam. És úgy tudom, hogy ilyen, tehát hogy a vértes irányából ilyen karsztvíz, táblál, vagy hát pótolták ki ezt, és most is van hasonló terv is, viszont hát úgymond ez ilyen stratégiai víztartalék, amit lehetne oda így levezetni, az annak olyan, nem tudom, hát szóval, hogyha azt levezetnék, akkor ott a talajvíz csökkenne, talajvíznek a szintje nagyobb mértékben, meg ilyenek. Szóval hogy van több ötlet is, de hogy van mindennek ára. Ja. Na, ezt akartam csak.
6: Köszi. Igen, valóban ez egy nagyon értékes vízkészlet. Egyébként a sajtóban többször is felmerült az elmúlt időszakban a vértesi vízbázis, mint ugye ez az a terület, ahol a Greenpeace különböző mérések során nagyon komoly és figyelemre méltó vérkezési adatokat mutatott ki különböző ipari tevékenységek kapcsán. Én azt hiszem, hogy hogyha itt arról van szó, hogy a klímaváltozást és az egyre nagyobb, magasabbá váló hővérsékletet, meg az egyre hosszabb hőhullámokat és az ebből következő párolgást próbáljuk karstvízzel biztosítani, az nem biztos, hogy egy ilyen nagyon jó befektetés a jövőbe, így ahogy mondod, tehát, hogy itt azért itt ebből a vízből azért emberek isznak, élnek, léteznek, meg egyéb dolgokat is csinálnak. Ez nem tudom, hogy mennyire működik. Én ezt legutóbb, mostanában már nem nagyon láttam. Itt vagy még?
3: Már nincsen.
6: Ja, én ezt legutóbb már nem nagyon láttam a javaslatok között, ez egy, tehát amit nyernénk a réven, azt elveszítenénk a vámon. De az áraknál tartottunk, tehát
3: igen. Azt mondott, hogy... Igen, hogy nagyon, nagyon megemelkedtek az árak, úgyhogy ez azért kicsit vissza fogja vetni szerintem a balatoni nyaralás. Most már én több ismerőstől hallottam, hogy inkább mennek az emberek külföldre, mert annyira megdrágult a Balaton.
6: Hát ez visszatérő probléma volt mindig is, aztán a Balatoni Vendéglátók Szövetsége meg aztán mindig cáfolja ezt, hogy azért adjad össze az autópálya, meg benzinköltséget, meg hogy néznek ki a izék, hogy néznek ki külföldre az árak. Egy biztos, hogy azért jelen pillanatban, amikor az euró nem 400, hanem 350 forint, ez egyáltalán nem biztos, hogy ez egy irreleváns felvetés, hogy mondjuk egy közeli olasz, horvát, vagy akár görög úti cél során ne lehetne kedvező árakat elérünk Magyarországon. Haló!
8: Szevasztok, átkötök a Balatonba, benne van a bal, ezért következhet az a friss röpvers, miszerint baloldaliság egy mondatban. Tehát egyszerre egy belügyminiszter van, Vécés néniből viszont rengeteg. Pontos vesző. Ebből nem következik, hogy a miniszterek jobb fejek, mint a Vécés nénik. Szeretett. Puszi.
3: Köszi.
6: Mégse hívhatják a Balatont jobbatonnak.
3: Jobbaton.
6: Jobbaton.
3: Hát, lehet, hogyha tovább megy a NER, akkor előbb-utóbb átnevezik.
6: Jobbatonnál?
3: Az is kérdés, igen, hogy ezek a NER-es nagy beruházásokkal mi lesz most a Mészáros Antása, mindenféle partbeépítős, luxus lakótelep, meg park, meg hotelek, meg ilyenekkel, amik így hát meg ugye tudom, szabad strandokat ugye tarolják.
6: Igen. Itt igazából nem is csak az ilyen óriási beruházásokkal volt a gond, vagy van a gond, hanem az, hogy gyakorlatilag az utolsó kemping is kis túlzással, szóval az már az ő tulajdonukba került, tehát hogy teljes letarolás volt, torlás kikötőktől kezdve kempingekig, meg mindenik. Hát ugye eddig az övék volt, és azt lehetett volna gondolni, hogy az ő érdekérvényesítő képességük az erősebb, azzal kapcsolatban, hogy akkor valamit kezdeni ezzel a Balaton, hogy is mondjam, a vízszinttel is, hát ez nem történt meg, és ez szerintem nem is nagyon fog. Itt olyan érdekeket kellene sérteni minden egyes lépéssel, amik szerintem nagyon nehéz lesz konszenzus találni. Azt hiszem, az a már említett limnológiai kutatóintézet szokta mindig mondani, hogy hát a legfontosabb az lenne, hogy találjuk, hogy pontosan mit is szeretnénk a Balatonnal. Tehát, hogy itt ez az ökológiai szemlélet, vagy a turizmus. Hát,
3: ezek veszélyes kérdések voltak a NER-ben.
6: Vagy a körülötte élőknek az érdeke.
3: Tehát könnyen Soros Istvánnak bélyegezték, aki ilyen kérdéseket tett fel.
6: Mert hogy ha már csak abból az ilyen egyszerű konyhatudósi állításból indulunk ki, hogy hát a magas vízszint az a tónak az érdeke lenne, meg az a turizmusnak is az lenne, vagy a turizmusból élőknek is az lenne az érdeke, hogy ha tavasszal van sok víz, akkor ne álljunk meg ennél a szabályozási maximumnál, hanem akkor hagyjuk a tavat olyan magasan, amilyen magasan csak lehet. Néhány évvel ezelőtt még voltak olyan tavaszok, és biztos vagyok benne, hogy lesznek is még, amikor akár 135-140 centit is el lehetett volna érni, na de hát ott már régen déli parti ingatlanoknak az ezrei, akár tízezrei kerülnek veszélybe, és hogy egyes településeken, Balatonfenyvesen, meg máshol is nagyon komoly problémát okozhat ez a magas vízszint. Közben pedig egy ilyen magasan tartott vízszint az azt tudná biztosítani, hogy akár egy aszályosabb nyárnak a végére is hát van megfelelő vízmennyiség a Balatonban, szóval itt különböző érdekek ütköznek. Az Valencei tó ebből a szempontból egy kicsit egyszerűbb, mert ott szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy valami történjen, mert egy száraz tónak a nedves partján, hát talán csak a döglött békák korutyolnak.
3: Na, berakunk egy kis zenét, aztán jövünk vissza, ez itt a Hajnali Hasadás, a Tilos Rádió, maradjatok velünk!

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, és Bali van velünk, és éppen kiveséztük a balatoni és a velencei tói minden fenntartatósági tavi. És nyaralási tavi tói, az rosszul hangzik, igen.
1: Hát a tói az a, tudod, van ez a ott a izé a toj-toj.
0: Toj-toj.
1: De nem, ez tavi.
0: Igen, szóval már kicsit belecsaptunk a gazdasági, meg politikai oldalába is ennek a dolognak.
1: Hogy a jobbatonnal kapcsolatban.
0: Igen. Szóval, hogy egyrészt, hogy mi lesz ezekkel a nagy neres beruházásokkal a Balatonparton.
1: De láttad a Fidesz kongresszus hatalmas megújulás

0: Milyen lenne akkor? Most, hát, most szép fideszesnek lenni, érted? Most nem amikor menő volt a Fidesz, akkor most igen. Én fideszes leszek.
1: Vagy mi hazánkos?
0: Hát ugye azt most majd a jövő eldönti, hogy itt a két szélső jobbos párt közül melyik lesz az igazi ellenzék.
1: Ahogy Dúró Dóra ott a, nem tudom,
0: Dúró Dóra és a hat törpe,
1: magzat képeket levegtette ott a parlamentben. Nem jött meg a kedvem ahhoz, hogy csápoljak neki.
0: Dúró Dóra és a hat törpe, öt törpe, hogy nem tudom, hányan vannak, öt törpe. Szóval, hogy igen, nekem se annyira, de ahogy így elnéztem, azt mondom, a Telexen volt egy elég jó videó arról, hogy hát hogy is néhány embert megszólaltattak, hogy pontosan hogy is képzeli el a párt a megújulást. Ha jól értettem, akkor úgy, hogy sehogy. Tehát, hogy úgy fognak megújulni, hogy ők egyrészt már szembenéztek, azt nem tudják, hogy miért történt ez a dolog.
1: Tehát mert... 10 okot is felsorolt Orbán.
0: Nem kevesebbet, mint 10. Hát gondolom a gender lobby, meg a brüsszeli lobby, meg a háború.
1: A Tisza túl felelőtlenül ígérgetett, ez volt az egyik.
0: Aha. Nem ők voltak azok, akik rendszeresen...
1: Hogy, igen, és hogy a korrupciós rágalmakat nem cáfolták elég jól.
0: és a nem milyen, rágalmakat?
1: Milyen őszinte szembenézés azért ez?
0: Hát figyelj, szerintem ez ilyen...
1: Kemény az, lehetett azért ezzel így szembenézni, hogy rosszul cáfolták a rágalmakat.
0: Én egyébként azon csodálkoztam, hogy egyáltalán volt bárki, aki pedzegetni kezdte ott az igazságot, mert most nem feltétlenül az űrbiztos asszonyt, ex-űrbiztos asszonyt szeretném itt promotálni, de hát azért itt voltak, akik mint hogyha beszéltek volna arról, hogy ez így nehezen fog menni, azt hiszem Hídvégi Balázsnak volt országgyűlési képviselőnek volt ilyen, volt egy beszéde, ami azért arról szólt, hogy ez így nehéz lesz, és hát Stumpf István is viszonylag világosan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy itt mi jelenthette az igazi problémát a valóságtól és a társadalomtól való teljes elszakadással kapcsolatban. Én nem látom azt, hogy ez jelen pillanatban bármilyen komoly szándék lenne, hogy ezt meghaladják. Tehát hogy az szerintem nem...
1: Lehet egyáltalán Fideszről beszélni Orbán Viktor nélkül ez a kérdés?
0: Már hát ugye ez a kérdés ez most nem merül fel, mert nincs arról szó, hogy Orbán Viktor nélkül kéne a Fideszről beszélni. Tehát az, aki kiállt, és azt mondta ugye a választások előtt, hogy nagy zakó esetén lemond. Hát ez azt hiszem elég nagy zakó volt, de mégse elég nagy ahhoz ezek szerint, hogy lemondjon. A parlamentben nem ült be, ő elkezdte szervezni a hátországot, hogy hol tart egyébként, azt megint csak nem is tudom, hogy hol láttam azt a remek kis videót, amint saját kezüleg szögeli ki a nemzeti hitvallást a Fidesz pártirodának a falára, és nézik ketten a Kaminski Fannival, és akkor azt mondja az Orbán, na innen szedje le a Tisza. Ezt aztán, nem tudom, ezt látta, de jó, megcsináltuk, tényleg. Szóval, hogy ugye nem volt az Orbánnak kihívója. Tehát ugye ott kezdődik, hogy amikor egy ilyen ugyanaz történt, mint 2002-ben, és pedig az egy sokkal kisebb vereség volt, tehát 2002-ben viszonylag meglepetést okozott az, hogy 4 év kormányzás után a Fideszt kirúgták az emberek, hát most ennél egy sokkal nagyobb buktáról volt szó, és hát tehát még csak az sem erült fel, hogy egyáltalán valaki oda megbérettesse magát. Úgyhogy gyakorlatilag ellenjelölt nélkül 1 évre újra választották, miközben az ő üzenete is elég ambivalensek ezzel kapcsolatban. Tehát azt is mondta, hogy ő nem akar megváltozni, azt is mondta, hogy azért vállalta 1 évre, hogy gatyába rázza a pártot, de ugye hogy rázza gatyába, hogyha nem hajlandó elfogadni, hogy ennek a vereségnek azért voltak talán a brüsszeli lobby, meg a gender lobby kívüli okai is, hogy a korrupció rágalmak, tehát a korrupcióval való bármilyen szintű foglalkozás az fel sem merül. És hát közben meg van ez a, hogy most jött ki a Forbes-nak a aktuális jelentése a leggazdagabb magyarok listájáról. 200 milliárd forinttal sikerült Lőlő Barát vagyonát szaporítani 1 év alatt. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, grammatikailag mi a közös a 2002-es meg a mostani legyőzetésben? Nagyon egyszerű. A legyőző monogramja MP, még ide tartozik Müller Péter, és hát az MP3. Sziasztok!
1: Hello.
0: MP3. Akkor Müller Péter az MP3. Egyébként tényleg ez jogos észrevétel, Egyesi Péter és Magyar Péter. Szóval, hogy...
1: Szóval elindult az elgyurcsányosodás.
0: Hát szerintem ez majdnem, hogy elkerülhetetlen.

0: És úgy látom, hogy ezt a szavazók is nagyjából így látják, tehát azt hiszem most ilyen 20-21%-on áll a biztos pártválasztók körében a Fidesz. Ez lehet, hogy már ennél sokkal kevesebb nem lesz. Na, de hogy ez mire elég, az szerintem semmire. Tehát ez az arra elég, hogy ezt a vetékedést, hogy akkor a mi hazánk el tud-e csábítani további Fidesz szavazókat, talán ennek tudnak hatékonyan ellenállni ezzel, de másnak szerintem nem.
1: Hát igen, most van bennem azért egy olyan érzés, hogy mint 2004-ben, hogy nehogy túl optimisták legyünk, hogy akkor most már vége a Fidesznek. Tehát még azért szerintem fel tudnak állni akár, de mondjuk ezzel a mostani hozzáállással nehéz lesz. Hát figyelj, de mondjuk, hogyha Tisza valamit nagyon elront, akkor még mindig valamennyire tehát hogyha nagyon összekaparják magukat, tehát azért én még nem írnám le teljesen a Fideszt.
0: Én azt hiszem, hogy azt hiszem László Róbert mondta is, meg cikk is volt róla a Telexen, hogy tehát, hogy a Fidesz Orbán Viktor nélkül nem igazán elképzelhető. Ezzel én teljes mértékben egyetértek. Tehát szerintem ez a párt az Orbán nélkül nem létezik. Lehet, hogy ennek a pártnak a romjain létrejön valami más, amit másképp hívnak, de Fidesz és Orbán Viktor az egy. Nem csak, nem most lett ez így, hanem nagyjából szerintem 2000, az a már említett 2002-es vereség után, amikor vasmarokkal törte le azokat a hangokat és kezdeményezéseket a párton belül, hogy valaki hát esetleg más is előtérbe kerülhetne, és hogy felverülhetne, hogy ő milyen felelősséget hordozott azért, vagy viselt azért a vereségért, de hát emlékezzünk, hogy járt Áder János, amikor őt sejtették a Magyar Nemzetben álnéven megjelent Orbán kritizáló cikk mögött. Hát, aztán utána persze rehabilitálták, és megkezdte a köztársasági elnöki pozíciónak a máig tartó és sikeres, és nem is tudom, igazából szomorú devalválását. Szerintem nincs Fidesz Orbán Viktor nélkül, és
1: ez igaz, de szerint egy éve. Én úgy látom, hogy van egy ilyen Fidesz formájú üres hely a magyar közéletben, amit előbb-utóbb be fog tölteni valami, mert hogy ugyanúgy, mint hogy a Trump, meg a trumpizmus nem biztos, hogy ugyanaz, de hogy, tehát, hogy van egy igény erre a fajta jobboldali populizmusra, amit szerintem az is mutat, hogy a Tisza is sokszor ebbe belemegy. Tehát most például ez a migránsozás, ez nekem nagyon nem tetszett. Ez a migráns tábor, meg hasonlók, ami gyakorlatilag egy-két, nem tudom, pár száz embernek a határőrizeti, nem tudom, ellátását jelentette volna, és akkor erre rászáll így a Tisza, és ilyen elkezd migránsozni. Szóval, hogy azért van erre egy igény a magyar társadalomban, sajnos.
0: Én azt gondolom, hogy igazat van, csak jelen pillanatban az az igény, hogy az ország legyen egy ország nagy alrendszerei, oktatás, egészségügy, egyebek legyenek kicsit működőképesebbek, tömegközlekedés, mi egymás, azok ezt az igényt felülírják. Ezért is szavazott ilyen arányban a választópolgárok többsége a Tiszára, és ezért is hát szavazna most még nagyobb arányban a Tiszára, úgyhogy én azt hiszem, hogy ettől, hát az, hogy attól, hogy a magyar társadalomban van egy nagyon erős jobboldaliság, meg hogy az nem feltétlenül jelenti azt, hogy Orbán Viktor vezetésével ez a párt ezt túlélhet. Szerintem ő ebben meg is mondta egyébként, nem akar megváltozni semmilyen szinten, nem, hogy azt mondja, hogy ő a fő kolompos, és ő viszi el a hibákat, hát ez csak duma, hát hogy viszi el a hibákat? Tehát milyen teljes mértékben uralta ezt a kongresszus, egyáltalán nem reagált érdemben a kritikákra, és közben pedig a párt meghatározó arcai, azok azt nyomatják, hogy itt nekik semmit nem rontottak el. Kizárólag a körülmények szerencsétlen összejátszása volt ez. Kövér László ugyanebben van, Dajs Tamás ugyanebben van, Navracsics meg nem tudom, miben van, de hát az, hogy a kongresszuson azt mondja, hogy a Tisza lebontja a fékek és az egyensúlyok rendszerét, és a jogállam állapotáért aggódik ő, hát ez tényleg ez a pofám ne szakadt kategória. Halló?
2: Természetesen ez az utolsó mára. Tehát
0: na,
2: mi volt
0: három a magyar igazság.
2: negyedik a ráadás. Szóval jobboldali tahóság volt ez, amelyik az az ország, amelyik önmagával határos, szlovák töri könyv, egy ízé két oldal, mert elmész, te azt tudod hova. Na mindegy, soha nem kell új apuka, de hát ezt nem értik, nem értjük. Na, hello!
0: Igen, az nem volt szerencsés, szerintem se. Maga a szlovák köztársaság elnök is reagált erre. Pedig ezt, ő aztán nem egy ficó.
1: Ezt most kimondta ezt a Magyar Péter?
0: Ez sajnos a miniszterelnök úr
1: mondta. Igen. Szóval ez most így beszéljünk a Tiszáról is, hogy ez a Tisza is egy elég ilyen kiforratlan párt, még hogy így benne van egyrészt egy ilyen liberális lehetőség, meg benne van az is, hogy jobb oldalra fog fordulni. Jó reggelt!
3: Sziasztok, Jenő vagyok. Sokat beszélnek, meg ugye általában a közéletben sokat beszélünk most a Fidesz megújulásáról, de azért megkérdezném, hogy és mi van a KDNP megújulásával?
0: Hát ők
3: a Zsoltiékkal mi a helyzet?
0: Ahogy a dal mondja, elnézést a csúnya kifejezésért. Ők szerint, hogy fognak megújulni szerinted?
3: Hát fogalmam sincs, ugye pont hírek sincsenek, hogy ott mi történik, van-e egyáltalán valami beszéd róla, vagy nem tudom.
0: Várjál, tehát most ezt, nem, azt hitte, komolyan kérdezel ezt, mert azt hittem, hogy gúnyosan kérdezel.
3: Pigmentig ugye úgy indult, hogy viccesen, de azért végül is valahol csak kellene ugye erről is nekik nyilatkozni. Én azt gondolom, nekik is csak van valamennyi törpe választói mennyisége, bár ugye ezt nem tudhatjuk, mert egyedül sosem érettek meg mostanában. Az egyik, aztán kiszállok, csak gyorsan elmondom, a másik pedig, hogy én nekem veszőparipám ez, hogy nincs képviseletem a parlamentbe. Én azt gondolom, hogy nagyon, tehát, hogy nem is nagyon sok, de hogy azért ettől több párt kellene mindenféleképpen. Liberális, szociáldemokrata, nem tudom, akármi.
0: Egy ideális világban feltétlenül.
3: Na, kiszállok, hallgatlak benneteket.
1: Köszönöm.
0: Hát ugye a második kérdésedre az a válasz, hogy Orbán és a NER úgy alakította, illetve a Fidesz úgy alakította a magyar választójogi rendszert, kerületeket, az egyéni és a listás szavazatoknak az arányát, hogy itt csak egy az egybe lehetett őket legyőzni. Tehát, hogy az jelen pillanatban azért nincsen több párt a parlamentben, mert ezt 12 éven keresztül próbálta a fragmentált és különböző pártokból álló ellenzék, hogy hogyan lehetne őt legyőzni. Ez nem sikerült egyszer se 14-ben, se 18-ban, se 22-ben, és hát erre jött a válasz a Tisza személyében, és Magyar Péter személyében, hogy hát akkor, ha ti csak egy az egyben vagytok verhetők, akkor tessék, itt vagyok, akkor
1: nyilván ez, szerintem ez sokkal jobb, mint a NER, tehát bárki bármit mond. Tehát ez egy olyan, igazából a Tiszának egy ilyen jobbra tolódás, az egy olyan kockázat volt, amit bevállaltunk még úgy is, hogy tudtuk, hogy lehet, de hogy a NER-nél ezerszer jobb egy jobb oldali Tiszakormány.
0: De szerintem nincs jobbra tolódás, szerintem ez egy jobb oldali. Tehát ez egy alapvetően. Meg azt, hogy milyen a párt,
1: nézd meg azért tudjuk a kinevezéseket, tehát hogy mit tudja, Lannert Judit, meg vannak olyan nevek, Bódis Krista, akiket azért nem nevezhetnél jobb oldali politikusnak. Szerintem kiforratlan még az a Tisza.
0: Igen.
1: Igazából én azt látom. Tehát sokan mondják, hogy jobb közép. A Magyar Péter igaz, biztos. Bár szerint én hallgattam azért vele pár podcast beszélgetést, és mit tudom, mint adózásról, meg ilyenekről mondott, hát teljes ilyen baloldali dumákat mondott egyébként a progresszív adózásról, tehát nem mindenben jobb oldali az erőse.
0: Nem. De még visszatérve a KDNP-re, tehát azért kérdeztem, hogy ez vicce vagy sem, mert ugye a KDNP nem egy önálló párt, tehát ez oké, hogy el van bábozva az, hogy ők nekik is van frakciójuk.
1: Egy világ dölt össze bennem, hogy azt mondtam.
0: Nekik is van frakciójuk, meg hogy ők is kapjanak támogatást, meg a frakció, hogy a helyettesük három, vagy nem tudom, de az, hogy ők ott a parlamentben vannak, tehát szavazóik szerintem nincsenek. Tehát ugye ez a kifelé is, és befelé is a céljuk, és a létezésük egyetlen célja az volt, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a Fidesz az egyedül kormányoz. Tehát, hogy
1: de most még óriási taktikai érzékkel leváltak a fideszes csöcsről, és most így...
0: De hogyan?
1: Hát, hogy a
0: hát el tudod hogy... képzelni, hogy amikor majd legközelebb választások lesznek, akkor a KDNP-nek engedve lesz az, hogy ők ténylegesen akár csak 1%-ot is, hogy külön induljanak, és megpróbáljanak egy pár százalékot elvenni a Fidesztől.
1: Nem tudom, hogy van-e még olyan hatása a Fidesznek, hogy ezt ki tudja kényszeríteni, hogy ne.
0: Ilyen hatása mindig lesz. Tehát ez a...
1: Jó, mondjuk zsarolhatja a semmilyent.
0: De ilyen hatása mindig lesz. Tehát annyit mindig el fog tudni érni, hogy a KDNP az beálljon a sorba, szerintem. Tehát ez a... Lehet, hogy nincs nagy hatalma, de a KDNP-t azt be fogja tudni csicskítani. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Nekem az a furább az egész Tiszás dologba, hogy mit is beragadtak volna ebbe a kampányüzemmódba. Most már eltett 2 hónap, megnyertek mindent, de mindig, mintha ilyen, nem tudom, ilyen érett halálharcot vívna legalábbis a Magyar Péter a Fideszre. Hát ezt már nem kell, mert ezen már túl vagyunk, tehát megnyerte. Túl kéne ezen lépni, aztán egyre inkább ráfordulni a kormányzáshoz dolgra. Tudom, hogy csinálják azt is, de...
1: Hát szerintem még nagyon az elején járunk, még nagyon elején járunk még az elszámoltatásnak, én meg úgy látom, szóval még így az emberek is ennél jóval többre számítanak.
0: Én szerintem igazad van, tehát ez az idő az véges, amit a választópolgárok ezzel kapcsolatban ilyen türelmi időnek tudnak felfogni. Ugye szokott lenni ez a 100 nap türelmi időt kérünk, meg 3 hónapot, meg 4 hónapot, meg 1/2 évet. Én szerintem az nem egy hibás valóságérzékelés, hogyha a parlamenti ülésekbe belenézel, hogy ott még erősen ebbe a Fidesz-Bashing kampány izébe, tehát sem másról sincsen szó a Magyar Péter felszólalásaiban, mint ahogy alázza a Fideszt, ami egyébként okoz némi hogy is mondjam, kielégülést, meg ezt még mindig sokkal jobb nézni, mint bármit, amit korábban, de abban szerintem igazad van, hogy jó lenne lassan elkezdeni arról is hallani, hogy és akkor mi lesz. Egyébként ne csináljunk úgy, mint hogyha nem történt volna előrelépés semmibe. Szerintem a visszatartott EU-s források megszerzésével, vagy a megszerzés felé vezető úton való elindulással kapcsolatban ott azért történtek dolgok. Tehát, hogy az egy ilyen, nem?
1: Hát szerintem is az egy komoly fegyvertény.
4: Abszolút. Amit például én hiányolok, ugye ez a közjogi méltóságoknak a rendbetétele, tehát hogy megy ez a násztánc itt a súlyok körül, minek? Tehát, hogy látszik, hogy az ember nem fog lemondani, meg kell hozni a megfelelő döntéseket, és kész. Hát ez van.
0: Csak az a baj, tudod, hogy ez egy ilyen, szóval ez egy hiba volt, és ezt a Petivel egy közös barátunk úgy fogalmazott, amikor a súlyokat bejelent, amikor azt mondták neki, hogy távozzon május 31-ig, hogy ennek azért komoly politikai ára lehet, hogyha ő nem mond le, már pedig nem mondott le, nem csak ő egyébként, hanem senki. Most ezzel az a helyzet állt elő, hogy ugye eltelt most már 2 hete, eltelt ez a határidő, és igazából nagyon jó megoldás szerintem most már nem is nagyon van, mert ugye közben meg az történik, hogy a Tisza ugyanazon a korábban joggal kritizált, nagyon kevéssé elegáns és nagyon sok szempontból problémás módon alkot jogszabályokat, vagy javasol jogszabályokat, mint a Fidesz. Tehát, hogy pontosan ugyanez az egyéni képviselő indítványa megy be az alkotmánymódosítás, és hogyha így fogják végignyomni azokat a változtatásokat az alkotmányon, meg sarkalatos törvényeken, amik részben azon szükségesek, hogy ezek az intézmények megtisztuljanak ezektől a báboktól, annak szerintem lesz politikai ára, és ez nem egy nagyon jó helyzet.
4: Hát igen, és én egyébként azt gondolom, hogy ez, például a Siókéknak a leváltás, ez nem lehet szépen megcsinálni. Tehát, hogy ez nem, ugye mindig erről volt szó, hogy hát jogállami keretek között, én nem hiszek ebbe, ez nyilván nem megoldhatatlan, vagy nem megoldható, de én azt csináltam volna legalábbis, hogy az elején ezen, hát ezt megcsinálni fájdalmas, mit tudom, de ott volt ugye mögöttük egy brutális választói felhatalmazás, szerintem ez emiatt belefért volna. Nem volt benne titok, hogy ezt fogják csinálni, de ez a húz meg eresztben, meg ez a játék, hogy most akkor lemond. Tényleg az egészet így nevetségesé teszi, meg elveszi az egésznek azt az elejét, ugye, amit az emberektől kaptak, hogy akkor ezt mi kimondtátok már az elején a választások alatt, nem volt titok, hogy ezt akarjátok, hogy ezt nem akarjátok tenni, és akkor sem néz az alkudozás. Szerintem ez méltánytal a választókkal szemben.
0: Figyelj, szerintem igazad van, csak én nem akarom őket védeni, de hogy tényleg azért itt azért figyelj, 2 hónapja volt a választás, ugye kevesebb, tehát mondjuk bő 1 hónapja vannak hatalmon nagyjából, vagy 5 hete, tehát hogy azért ezekhez ezért ezeket a javaslatokat meg kell fogalmazni, és ha lehetőleg úgy kell megfogalmazni, utána azokban ne lehessen belekötni, és még akkor is ott van az, hogy ezek ilyen, hát nem csak hogy nem elegáns, hanem problémás módon igazán gyorsan lesznek átnyomva a parlamenten, de ez a Fidesz hatalmának az egyik legkomolyabb legitimációs kritikája az részben az, részben ez a rendeleti kormányzás, meg az, hogy gyakorlatilag 15 éve leszoktak arról, hogy komoly szakmai vagy társadalmi egyeztetéseket vezényeljenek le jogszabály alkotással vagy módosítással kapcsolatban. Ezt lehet egy ideig folytatni, de erre valami megoldást kell találni, mert ez így nagyon nem lesz jó.
4: Bocsánat, egy megoldás például lehetne ugye az, hogy a köztársasági elnök ugye nép által történő közvetlen választása, aztán kész, ki kell írni holnap, le fogják váltani az embert, és akkor minden meg van oldva, nem? Mondjuk.
0: Igen, csak ugye az van, hogy egy ilyen típusú közjogi változtatás, ami azért nagyon fontos, és nem egy évre szól, meg nem 2 évre szól, hanem akkor az mostantól így van, hogy azért az jó lenne, hogyha azt megelőzné némi vita azzal kapcsolatban, hogy ez hogy is néz ki, tehát mondjuk alkotmányjogászok véleményét, szakmai szervezetek véleményét, ad abszurdum akár az emberek véleményét is erről ki lehet kérni. Ugyanezt gondolom egyébként a médiatörvényről is, tehát hogy egész biztos, hogy az a médiatörvény javaslat, amit most benyújtottak, az sokkal jobb, nagyobb esélyt fog arra teremteni, hogy a közmédia az független legyen, de hogy szerint most itt arról van szó, hogy a kabáthoz keressük a gombot, tehát hogy a szöveg kész van, akkor ezen lehet most módosítgatni, hogy ehhez lehet javaslatokat fűzni, és nagyon gyorsan történik ez. Én azt hiszem, hogy ebből a szempontból jobb lett volna, hogyha a közmédiát mondjuk 2 hónapra tényleg bezárják. Az úgy jelezte volna azt, hogy mert az, hogy most ugyanazok az arcok papofával mondják be a BBC konform híreiket, akik korábban úszítottak, ez szerintem nagyon rossz.
4: Igen. Csak ugye akkor megint ott tartunk, hogy megtehetik-e törvényileg, ugye, hogy mondjuk bezárják, nem tudom, mondjuk 2 hónapra.
0: De pont mert ez a lényeg, hogy törvényileg bármit megtehetnek. Tehát 2/3 hatalmuk van, hogyha az lett volna egy olyan... Tehát, hogyha az lett volna a cél, hogy akkor tényleg drasztikusan jelezzük azt, hogy figyelj, nem lehet híradót csinálni ezekkel az emberekkel. Igen, nem az MTV-t kellett volna megszüntetni, hanem a hírszolgáltatást kellett volna, vagy lehetett volna felszüntetni. Ezek az emberek, akik 15 éve hazudtak, 16 éven át hazudtak mindenről, ami politikával kapcsolatos volt gyakorlatilag, hogy ezeknek nem megadni azt a lehetőséget, hogy akkor ugyanúgy, mint a szír hatalomátvétel után egyik napról másikra hirtelen elkezdjék szídni az Aszadot, vagy itt meg elkezdjenek úgy viselkedni, mint hogyha nem ment volna ez az ukránozós, úszítós, háborús propaganda. Ez most már, tehát minden héttel, amikor ugyanezek a fejek mondják a normálisnak tűnő híreket, az egy probléma.
4: Így van, mert gyakorlatilag legitimálják a létezésüket onnantól.
0: Igen.
4: Szép lassan.
0: Na jó, köszi.
1: Köszi, hello. Berakok egy zenét, aztán jövünk vissza, ez itt a hajnali hasadás a Tilos Rádión. Maradjatok velünk.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, és Petya vagyok a pultból, és Balázs van velünk, aki hamarosan elvileg visszatér Magyarországra, ugye Balázs? Itt vagy?
1: Tehát én vagyok, én hibám volt, itt vagyok.
0: Lehalkultál, de most akkor itt vagy, szóval, hogy arról akartunk még beszélni itt a műsorban, hogy több emigráns magyarnál felmerült a rendszerváltás után, hogy hazatérnek Magyarországra.
1: Várj, van egy telefonálom.
0: Telefonálót még bekapcsolom. Jó reggelt!
2: Halló, sziasztok, Iván vagyok.
1: Szevasz!
2: Sorok Tamáshoz kapcsolódnék meg ahhoz, amit mondtatok, hogy ennek az alkotmányfabrikálásnak rossz következményei lehetnek, hogy a Nürnbergi pernek rengeteg formai hibája volt, és a Ceausescu kivégzése felelt meg semmilyen bírós. Tehát ott gyakorlatilag eljátszottak egy eljárást, egy hadbírósági tárgyalást, aminek, ahol elfelejtettek védőt delegálni. Vajda Mihálynak volt egy megfejtése ezekre a helyzetekre. Azt mondta, hogy kiáll valaki, és azt mondja, hogy én elvisztem a balhét. Én lelövettem a Ceausescu-t, én elmozdítom Sulyog Tamást, és rajtam a felelősség. És azt mondta, hogy egy...
1: Igen.
2: Igen?
1: És ezt ki tudná megtenni ebben a helyzetben a Magyar Péter?
2: Magyar Péter.
1: Aha. Figyelj, azt nem biztos, hogy értem, mert az én értelmezésemben ott a titkosszolgálat, a Securitate lövette le a Ceausescu-t, nehogy elkezdjen beszélni. Tehát, hogy nehogy itt... Tehát ezt minél előbb zárjuk.
2: Ceausescu-t nem a Securitate lövette le, hanem katonák fogták el, katonák játszottak el egy hadbíróságot, és kivitték az épület elé, és kivégezték katonák.
1: Igen. Igen, de hogy szerintem ennek lehet, hogy azért alapvetően az volt az oka, hogy ő ne beszéljessen semmiről soha többet. De,
2: ennek
1: de...
2: az volt az oka. Ennek az volt az oka többek között, tehát figyelj, minden ilyennel kapcsolatban körülbelül egy perc alatt 100 összeesküvés elmélet passzant ki, és teljesen logikus ez a Securitate szál, ami már a román forradalom kipattanásával kapcsolatban is működik, sőt, ilyen titkos megbeszélésekre utalnak.
1: Igen,
2: de szerintem elvisz a tájtól, hogyha ezt annyira belemegyünk ebbe a román témába. Én maradnék Vajda Mihálynál, aki azt mondta, hogy egy ilyen helyzetben nem feltétlenül a törvényességet kell előtérbe helyezni, hanem valaki egyszerűen vállalja el a dolgot.
1: Igen, csak az a
2: és szerintem jelen esetben Magyar Péter ezt magára vette, magára vállalta, mint ahogy meg is ígérte nekünk, tehát ebben a tudatban szavaztuk be kétharmaddal, vagyis hogy szavaztuk be úgy, hogy kétharmada legyen, hogy többször elmondta, hogy elmozdítja.
1: Szóval, hogy te értem, amit mondasz, és nem is szerintem, nem is, nincs is olyan nagy különbség köztünk, én csak annyit szeretnék jelezni, hogy így, ha mondjuk az adatvédelmi hatóságot azt mondják, hogy mostantól átnevezzük, nem is tudom, információs hatósággá, és mivel ez egy új intézmény, és új neve van, az előző az jogutód nélkül megszűnik, és akkor így lesz majd új vezetője. A média hatóságot látjuk a törvény alapján, hogy hogyan sikerül így megváltoztatni és megoldani ezt a helyzetet, bár mondjuk talán jobb lenne, hogyha a kétharmad nem politikai kivezet lenne a testület élén, de ez mondjuk más kérdés. Szerintem egy csomó helyzetben ezeket viszonylag egyszerűen meg lehet oldani. A köztársasági elnöknél én azt érzem, hogy az egy alapvető közjogi változás, hogy Magyarországon a parlament vagy az emberek választják a köztársasági elnököt. Mind a kettő mellett szólnak érvek. Valamilyen érdemi vitát erről szerintem nem lehet megspórolni. A nagyon rossz volt, ahogy a Fidesz 16 éven keresztül egyéni képviselő indítványokkal.
2: Már kivel akarsz vitázni? A Fidesz-el akarsz erről vitázni?
1: Nem, mondjuk megkérdeznék az alkotmányjogászokat arról, hogy erről mit gondolnak. Vagy megkérdeznék mondjuk az embereket egy közben.
2: Bocsáss meg, alkotmányjogászok nyilatkozták több ponton is.
1: Hogy ez oké.
2: Hogy ez oké, igen, hogy több megoldás is létezik, ráadásul fölvázoltak utakat. Az egyik megoldás az, amire Magyar Péter hajlik, hogy alkotmányt módosítanak, amit szintén megígértek a kampányban.
1: De akkor mi a mondás? Az, hogy ezt azonnal csinálják, és nem, minket nem érdekel, hogy az hogy változik? Minket nem érdekel, hogy hogy jutunk el odáig?
2: A súlyok eltávolításához úgy jutunk el, hogy Magyar Péter magára veszi, hogy nem teljesen megszokott módon. Tehát még mindig nem egy, tehát gyakorlatilag egy autokráciából kerülünk kifelé. Tehát lesznek szabálytalan húzások, ahogy utaltam a Nürnbergi perre, meg a Ceausescu kivégzésre.
1: Hát figyelj, igen. Én nem tudok veled igazság szerint vitatkozni, szerintem is van egy ablakperiódus, vagy egy periódus, amíg ezek a dolgok átvihetők. Az én érzésemnek az, hogy mostantól kezdve közvetlenül választja Magyarország a köztársasági elnököt, azért annak van egy jelentősége.
2: Még nem tudjuk, hogy milyen irányba mozdul az alkotmánymódosítás.
1: Hát azért beszélek erről, mert ugye a Magyar Péter legutóbbi erre vonatkozó megjegyzése az szó szerint úgy hangzott, hogy és szeretnénk az embereket ebbe valami. Az sem titok, hogy szeretnénk az embereket valamilyen módon ebbe bevonni. Tehát ebből azért azt a következtetést lehet levonni, hogy erősen a közvetlen elnökválasztás irányába igyekeznek elmozdulni.
2: Hát akkor...
1: Az én ízlésemnek, ami lehet, hogy finnyás, meg lehet, hogy egy kicsit lassúnak tűnik, jobban esne, hogyha ezt valamiféle társadalmi vagy szakmai vita megelőzné, és nem
2: a szakmai vita létezik, tehát megszólaltak jogászok, alkotmányjogászok. Fölvázoltak több utat, tehát nem egy út létezik, ahogy a jelenlegi alkotmány szerint el lehet mozdítani. Tehát nem, még az alkotmány módosítás nélkül. Most valamiért Magyar Péter az alkotmány módosítást választotta, amelyben valószínűleg a közvetlen elnök választás, ami teljesen a te ízlésednek megfelelő lesz kitűzve.
1: A jelenlegi alkotmány által biztosított rendelkezésekkel csak úgy lehet őt elmozdítani, hogyha ehhez az alkotmánybíróság támogatását megszerzik.
2: Nem. Majtényi György is nyilatkozott, és hogy hívták az MSZP-s minisztert.
1: Bárándi
2: is nyilatkozott, igen.
0: És az hogy lehet megcsinálni, ezt én sem értem, hogy mert ugye az AB-nak jóval kéne hagynia?
2: Azt nem tudom pontosan, de meg kéne néznem újra ezeket a nyilatkozatokat, de mind a ketten lették, hogy ezt megtehetik. Például kitűznek egy népszavazást, hogy szeretném-e, hogy megváltoztassák az alkotmányt, azt szerintem elég elsőprő többséget győznek. Igaz,
1: na de várjál, tehát akkor ugyanarról beszélünk. Én pont arról beszélek, csak én egy...
2: Én szerintem közben nincs jelentős vita.
1: Én ugyanezt mondtam, egy közvéleménykutatásnál jelentősebb nagyobb, nem mertem kimondani a népszavazás szót, de hogy én erre gondolok, hogy legyen valami...
2: A közvéleménykutatás az nem ellenőrizhető, legyen népszavazás, kurva sokba kerül, de egy olyan legitimációt ad a kérdésnek, amit soha nem lehet elvitatni később.
1: De azt ugye tudjuk, hogy a jelenlegi szabályok szerint, tehát ez nem megy egyik napról a másikra.
2: Sajnos rohadt hosszú, igen.
1: Na de és az alatt a hosszú idő alatt, meg ezeket a vitákat, amiket az én finnyás izém, ezeket meg le lehetne folytatni. Nem a Fidesz-szel.
2: Egyébként mondom, Majtényi és Bárándi szerint meg lehet olyan hibákat találni a súlyok működésében,
1: igen.
2: Amelyek alapján
1: le lehet vezetni, hogy ő nem képviselte a nemzet egységét, és hogy igen, nem volt itt
0: képes. Őszintén szóval szerintem a választók, vagy az embereknek a nagy többsége abban érdekelt, hogy menjen a francba. Tehát ezek az alkotmányossági aggályok azért minket érdekelnek körülbelül egy viszonylag szűk kört.
2: De nincsenek ilyen aggályok. Tehát pontosan vannak aggályok, de összeegyeztethető a jelenlegi alkotmánnyal is. Nem azzal, ami lesz, hanem a jelenlegivel.
0: Hát, ugye így
1: ezt megmondom őszintén neked, nem is a Bárándinak láttam a nyilatkozatát, abból számomra nem derült ki, hogy hogyan lehet ebből az AB elnökét és az AB-t kikerülni. Majd tényleg nem láttam a nyilatkozatát, meg fogom nézni. Én nem látom azt, hogy ez hogyan működne. De lehet, hogy... Ja.
0: Igen, nem ez lesz szerintem az az ügy, amely a Tisza meg elbukik, vagy a népszerűsége csorbát szenved.
2: Sokkal nagyobb gáz, hogy egy ismerősöm jelentkezik oktatási intézményekbe, és a régi nomenklatúra bírálja el a jelentkezéseit.
1: Hasonló, ja, igen.
0: Igen, szerintem, ha valami bukhat a Tisza, akkor inkább azon, hogy nem elég alapos tisztítást csinál a különféle kormányhivatalokban és tisztogatást a kormánytisztviselők hasonló körében, tehát hogy
2: én hát szerintem... nem csak így, hanem Lanert Judit olyan emberekkel találkozott, akikkel kurvára nem kéne, tehát olyan emberekkel beszélgetett, akik vagy nem tudja, vagy nem tudom, hogy mit csinál, de
0: hát beszélgetni lehet.
2: Hát igen, hogyha csak velük találkozik egymás után hárommal, mondjuk, akkor az már elég gáz. Egyébként ne felejtsük el, hogy 30 napja kormányoznak, az előbb azt mondta valaki, hogy 2 hónapja, 30-valahány napja kormányoznak. De leteszem, mert nagyon hosszú volt. Okay. Köszönöm szépen.
1: Köszi.
0: Hát igen,
1: igen azért... Hát ezzel kapcsolatban ez a probléma, hogy az ember összehozza ezeket a egymással nehezen összeegyeztethető dolgokat, nevezetesen az, hogy az emberek politikai memóriája rendkívül rövid, közben hát sokan érzik úgy, hogy telnek a hetek, hónapok, és beleragadt a Tisza a kampányüzemmódba, miközben, ha jól számolom, akkor itt tényleg 35 napja van csak Tisza kormány, de mondjuk 5-7 még, vagy 6-7, 5-7-nél, vagy 6-7-nél több biztos, hogy nem, és hogy hát azért itt az is egy valid szempont, hogy amit az én kritikámmal lehet mondani, hogy miért egyéni képviselői indítványokkal terjesztik be, hát hiszen a minisztériumok jelen pillanatban igen nagy részben fideszes káderekkel vannak teli, tehát miért várjuk el attól az ilyen kodifikációs főosztálytól, ami eddig azt csinálta, amit, miért várjuk el azt, hogy onnan tényleg minőségi munka jön ki most a szükséges változásokkal kapcsolatban. Ugye van ez a, ennek van egy ilyen, ez is ilyen technikai dolognak tűnik, de hogy a rendkívüli indítványokat, meg a sürgősségi vitával megvitatható törvényjavaslatoknak a számát, ezt konkrétan megemelték, ugye ez egy 2027 elejéig tartó módosítás, tehát hogy még a Fidesz által használthoz képest is, hát megengedőbben és könnyebben lehet ilyen gyorsított eljárással, meg ilyen csiribiri módon jogszabályokat alkotni. Ugye az volt az érvelés, hogy erre elsősorban azért van szükség, vagy az lehetne az érvelés, hogy erre elsősorban az EU-s források gyors megszerzése miatt van szükség, hogy ne legyen ez egy ilyen limitáló tényező, de például arra, hogy miért egyéni képviselői indítványokkal terjesztenek be fontos szektorális törvényeket, meg ténylegesen a demokrácia minőségét meghatározó jogszabályokat, arra nem az volt a válasz, hogy azért nem tudjuk ezt másképp, hanem az volt a válasz, ami szerintem nem annyira elegáns, hogy a választási kampány során mi ezt megígértük és egyeztettünk az emberekkel, tehát az volt a társadalmi egyeztetés, hogy azt mondta a Fidesz, azt mondta a Tisza, hogy ez másképp lesz.
0: Na, minden esetre csapjunk bele akkor a következő témánkba.
1: Hát ez nem tudom, hogy én mennyire érdemes ilyen személyes témából rádióműsort csinálni, de igazság szerint a múlt héten akartam arról beszélni a kedves hallgatókkal, hallgatóknak és hallgatókkal, hogy vajon reális-e az, hogy az elmúlt mondjuk 15 évben külföldre költözött több százezer ember közül látható mennyiségű jön haza Magyarországra. Ez elmaradt, mert a múlt héten technikai problémáink voltak, és nem tudtunk telefonokat bekapcsolni, ugye ez ma nem akadályoz minket. És aztán bosszankodva láttam, hogy hogy a hét kedden lett volna, kedden volt a műsorunk, hogy kedden néhány órával a műsorunk után meg is jelent egy nagy cikk a Telexen, ami pont erről szól, hogy mi lenne az, ami a külföldre költözött magyarokat hazahozná. Egyébként ez nem egy, nem nagyon friss adatokat használunk, hogy az Egyensúly Intézet 2024-ben készített egy komoly vizsgálatot, és ebből születtek egy tanulmány. Több száz külföldön élő magyarra készítettek mély interjúkat, komoly munka, és hát igazából ezek az adatok azok, amik ténylegesen mutatják azt, hogy mit gondolnak a külföldön élő magyarok az a költözésről. Hogy így a számokban ez mit jelent? Tehát ugye amikor a 1990-ben ilyen 350 és 400 ezer közötti volt azoknak a száma, akik Magyarországon születtek, de külföldön dolgoznak, ez ugye hát folyamatosan emelkedett, de igazán nagy löketet két hullámban kapott. Az egyik az EU csatlakozás, amikor Magyarország tagja lett az EU-nak, és hát értelemszerűen a munkaerő a szabad áramlását elkezdték kihasználni a magyarok, és a másik pedig a 2010-es éveket, illetve a 10-től következő időszak. Szerintem sokan vannak a rádióhallgatók közül is, akiknek az ismerősei különböző újabb és újabb Fidesz győzelmek után ugye, hagyták le az országot, hogy nagyon sokszor, én ezt nagyon sokat hallottam, hogy ha megint győz a Fidesz, akkor elépünk. Ezt most az legutóbbi választás előtt is nagyon sok embertől hallottam. De hogy ténylegesen van ez? És hogy a Tilos Rádió külföldön élő hallgatói közül például ki az, aki tervezi a hazaköltözés, és mi kéne ahhoz, hogy...
0: Én egyről hallottam.
1: Én nem akarom ezt titkolni, mert igazság szerint átlátható vagyok, mint a Reichstag, de hát az a helyzet, hogy közel 10 év Németországban élés után a mi családunk például úgy döntött, hogy megkezdi a reemigráció kihívásokkal és kalandokkal teli rögös útjára rálépést, de azt hiszem, hogy a mi helyzetünk egy kicsit speciális, nem azért megyünk Magyarországra haza, mert Berlinben nem érezzük jól magunkat, a mi esetünkben egyszerűen családi okok állnak emögött. És ez nem nem a válásnak az eufemisztikus megfogalmazása, hanem arról van szó, hogy az egyik gyerekünk egy olyan sportot tűz, ami hát Magyarországon értelmezhető, Németországon viszont kevésbé, tehát egy vízilabdázó gyerekről beszélünk, és a magyar és a német vízilabda között egy olyan szakadék tátong, amit nehezen látunk át idehatónak, bocsánat.
0: Tehát ez egy egyedi
1: hát döntés. Nem, mert azért ebben a döntésben ez egy csomó olyan szempont megjelenik, ami szerintem nem egyedi. Tehát például az, hogy a Magyarországon lévő rokonainknak a hiánya, illetve mondjuk azt, hogy az szépen fogalmazva, hogy a szüleink, hát hogy is mondjam, a fiatalodással ellentétes irányú folyamata az abban a fázisba lép, hogy az ember azt érzi, hogy akkor igazából egy kicsit több szükség lesz rá a jövőben. Nagyon sok mindennek kell együtt állni ahhoz, hogy ez be tudjon következni. Például az esetünkben az a felismerés, hogy nincsen olyan gyerekünk, aki jelen pillanatban Berlinhez lenne kötve. Tehát, hogy az egyik éppen befejezte a középiskolát, és nem Berlinbe akar tovább tanulni. A másikról azt gondoljuk, hogy Budapesten talán könnyebben találunk neki olyan iskolát, amire neki szüksége lenne, és még van ez a sportkarrier vonal, tehát hogy az, aki élsportoló volt, az tudja, hogy igazából ezt a borzalmas edzés mennyiséget, ami azt hiszem, hogy minden sportnál, de speciál az ilyen melósabb jellegű sportágaknál, mint a vízilabda fokozottan fennáll, azt csak úgy lehet csinálni napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, hogyha az embernek komoly álmai vannak, mert az csak úgy pilinckázva nem lehet minden edzésen 110-120%-ot nyújtani. Márpedig ennek a gyereknek ilyen álmai vannak, és hát itt ez a... Szóval, hogy ő nem a nem Németország legjobb vízilabdázója szeretne lenni, hanem ő szeretné megállni a helyét Magyarországon. És hát ezt, amikor egy gyerek ilyen hosszan csinálja ezt, akkor te, mint szülő, ezt nem nagyon tudod nem támogatni. Úgyhogy esetünkben alapvetően azért erről van szó, azzal az sem tagadva, hogy az én esetemben a vörös vonal az Orbán rendszer bukása volt, tehát én mindig azt mondtam, hogy történjék bármi is, amíg a NER fennáll, és amíg Orbán Viktor határozza meg Magyarország jelenét és jövőjét, addig én ezt nem tudom elképzelni, hogy hogy haza tudok költözni, de ez elmúlt.
0: Akkor ez kicsit olyan, mint hogyha ez a NER egy akadály lett volna, hogy az emberek hazaköltözzenek, de azért ennél jóval több tényező van, ami meghatározza, hogy az emberek hol élnek. Beszéltem egy másik közös berlini ismerősünkkel, aki mondta, hogy elvált szülőként ott nevelik a gyereket, és hogy emiatt nem is nagyon tudna hazajönni. Szóval, hogy így azért ez tényleg ilyen, nem, az, hogy van kedved hazamenni, az egy dolog, de hogyha már ott kialakítottál valami egzisztenciát, ott vannak a gyerekek, meg minden, akkor az nehéz megoldani.
1: Hát sőt, ugye az, hogy gyerekek vannak, az még önmagában, hát hogy az nem jelent önmagában se maradási, se mozdulási feltételt, mert gyerekeknek itt különböző életszakaszokban különböző dolgok merülnek fel, tehát hogy ebben a kutatásban is azért az látszik, hogyha valaki már egyszer külföldre költözött, akkor itt nem mindig lehet őt onnan kimozdítani, tehát vannak ilyen fázisok, amikor ezt könnyebben tud felmerülni, például amikor mondjuk a gyerek elkezdi az iskolát, tehát ott akkor el kell dönteni azt, hogy magyar iskolába akarod-e, hogy járjon, vagy nem. Vagy amikor mondjuk az ember valamilyen munkát vált, vagy nyugdíjba megy, ugye akkor is jellemzően, hogyha már külföldre költözött, és iskolás korú 1-2-3 gyereke van, akkor az sokkal nehezebben kivitelezhető. Pedig hát szerintem ahhoz nem fér kétség, hogy ennek a jelenleg 750-800 ezer magyarnak, aki Magyarországon született és külföldön él, hogyha csak egy kis töredéke Magyarországra visszaköltözne, akkor az jót tenne a magyar társadalomnak, és jót tenne a magyar gazdaságnak. Egyébként döbbenetes számról van szó, ha csak azt nézed, hogy a külföldön élő magyarok milyen összeget utalnak haza Magyarországra évente. Tehát ez engem kifejezetten meglepett, hogy itt ez a 800 ezer ember, ez gyakorlatilag az éves, tehát a GDP-nek akár a 2-3% is haza tudja utalni évente. Ugye a magyar GDP, ha jól emlékszem, az ilyen valahol ilyen 85 és 90 ezer milliárd között van, tehát azért azt ki lehet számolni, hogy itt ennek a 2%-a is ilyen 1000 milliárdos összeg.
0: Tehát ez így vetekedik azzal, amit az EU-tól kapunk támogatásban?
1: Hát azt hiszem, hogy úgy vetekedik, hogyha mondjuk 2010-től nézed, akkor vetekedik, igen. Tehát nem az éves...
0: Meg így valószínűleg van regionális eltérés, hogy mennyire jelentős ez. Én például, amikor Miskolcon filmeztünk, a ilyen Vasgyárjén negyed, ahol elég sok szegény roma ember lakik, és ott azt mondták, hogy az EU csatlakozás után egyértelműen javult ott az életszínvonal, nagyon sokan kimentek külföldre dolgozni, és utalják haza a pénzt, és ez egy ilyen eléggé megváltoztatta a helyzetet.
1: Ez nem csak Magyarországon van így, tehát hogy vannak egyébként jelen nagyon sok ország van a világban, ahol az elvándorlás és a külföldre munkavállalási célból való költözés az nagyon jelentős. És nem csak arra kell gondolni, hogy mondjuk egy Sri Lankán vagy egy nagyon rossz gazdasági helyzetben lévő afrikai országból hányan próbálnak szerencsét, hanem itt európai országokról is van szó, hogy a Portugáliát szokták emlegetni, hogy iszonyatosan magas a külföldön élők aránya, ha jól emlékszem, ilyen 15% körül van. Vagy hogyha...
0: Ott mondjuk magas is a munkanélküliség a fiatalok körében.
1: Igen, de ez nem csak a 2008-as-9-es gazdasági válság óta van, hanem ez jellemzően majdnem mindig volt, mert a Portugália az csak a mi szemünkben tűnik egy ilyen gazdag nyugat-európai országnak, valójában nem az. Tehát, hogy valójában az elmúlt mondjuk két-három évtizedben kezdett felzárkózni, hát Portugáliában a 20. század közepéig sokkal többen voltak analfabéták, de mondjuk a 80-as évekig sokkal több, nagyobb volt az analfabéták aránya, mint bármelyik szocialista országban, Európában. Szóval, hogy vannak ilyen országok, ahol ez egyszerűen benne van a, bocsánat, a néplélekben, és nem csak Romániában, hol indulnak el emberek Olaszországban, meg Spanyolországban, elég arra arra hatalmas mennyiségű lengyelre gondolni, akik mondjuk az Egyesült Királyságba mentek az EU csatlakozás után. Tehát vannak ilyen országok, ezek az emberek mindenhol elképesztő összegeket utalnak haza. De azzal kapcsolatban is van egy konszenzus, hogy annál a pénznél, amit hazautalnak havonta, hogyha valamilyen oknál fogva egy történelmi pillanatban megindulna az ő hazavándorlásuk, és akár csak egy kis részük Magyarországra, vagy visszatérne az anyaországba, akkor annak nagyon komoly hatása lenne a társadalom és a gazdaság fejlődésére. Na, mint
0: ugye, tehát pozitív vagy?
1: Pozitív, igen.
0: Ja.
1: Tehát hoznak egy más kultúrát, hoznak egy más gazdálkodást, vállalkozási, vállalati, termelékenységi kultúrát. Ugye Magyarországon nem az a baj, hogy a magyarok nem szorgalmasak, magyarok nagyon sokat dolgoznak, és mégis a termelékenység, hogyha összevetted mondjuk egy Németországgal, vagy Egyesült Királysággal, az sokkal alacsonyabb. Tehát, hogy itt nagyon sok szempontból lehet ez egy pozitív. És itt egyébként nem egy ilyen, tehát ez a, nem akarom úgy beállítani, mint hogyha itt egy ilyen fordított brainről lenne szó, mert hogy a Magyarországról elmentek többsége, az nem diplomás, hanem alacsonyabb képzettségű, aki külföldön szerencsét próbált. És egyébként nagyjából be is jött nekik az élet, de közben meg azért szembesülnek azzal is, hogy hát Németországban sincs kolbászból a kerítés, itt is vannak társadalmi gondok. Kevés olyan történelmi pillanat van, amikor meg lehet győzni a több százezer emberből pár tízezret, vagy akár ambiciózusan, akár nézve, akár nagyobb arányukat is, hogy jöjjenek vissza Magyarországra. Ez lehet most egy ilyen történelmi pillanat azért, amit mondtál, mert sok ember esetében a NER bukása az nem feltétlenül oka a visszaköltözésre, de elhárul egy akadály.
0: Igen, visszatér a kis ember Máltáról.
1: Hát ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha ő betelefonál.
0: De vagy igazság szerint bejön is Svédországból.
1: Ja, azt meg akkor azt nem tudjuk. Tehát igazság szerint ne érezzék magukat megszólítva ezek a törzs hallgatók, hogy kipécézésről szó sincs, de hogy ez egy érdekes kérdés, hogy mi kéne az, hogy Magyarországra visszatérjenek. Az említett Egyensúly Intézet két éves, másfél éves kutatása szerint azért ez nem egyik pillanatról másikra dől el, hogy kiköltözik vissza. Itt látniuk kell az embereknek, hogy beindul egy stabil gazdasági növekedés, állami kampányokra van szükség, ami alapvetően túl kell, hogy lépjen azon, amit a Gyere Haza Fiatal próbált itt komikus módon megvalósítani, meg túl kell lépjen azon is, hogy azért gyere haza, mert itt jó, nem is tudom, a párizsi.
0: Kapsz pénzet.
1: A párizsi, mondjuk Németországban is van, csak nem Párizsnak hívják, hanem Lioninak.
0: Jó reggelt.
3: Stirlitz azt mondta, hogy az utca embere úgyis tahó marad így a színes bőrű fejével, meg nejével, meg a keverék gyerkőccel nem jön vissza. Na csá!
1: Hát szóval az a helyzet, hogy ez például egy szempontot, hogy amikor külföldre költözik valaki, és ott talál egy nem magyar származású vagy anyanyelvű partnert, akikkel egy vegyes házasságban magyarul csak részben, vagy nem úgy beszélő gyerekei vannak, akkor az ő integrálásuk vissza, vagy nem vissza, hanem az ő Magyarországra beilleszkedésük az nagyjából szerintem ott hát sokkal kisebb eséllyel merül fel. de nem hozol. Ez egy nagyon nehezen megtanulható nyelv, tehát ide főleg felnőttként. Tehát, hogyha te nem magyarul beszélsz, akkor ez egy óriási hátrány mondjuk ahhoz a nemzetközi közeghez képest, ahol mondjuk vagy mindketten külföldiek vagytok, vagy legalább ő nem. Tehát, hogy ezt értem. De hogy itt nagyon sokan vannak szerintem, akik nem ebben a helyzetben vannak, hanem vagy együtt mentek el, vagy pedig külföldön is magyarok társaságát keresve magyarokkal alapítottak családot. Én nagyon sok ilyet látok.
4: Sziasztok! Elképzelhetetlennek tartom, hogy több száz mély interjút csináltak volna, az feldolgozhatatlan lenne.
1: 330-et csináltak a cikk szerint. 330 emberrel
4: beszéltek. Mély interjút.
1: Ez egy nagyon komoly kutatás volt.
4: De hiába komoly. Gondolj bele, egy interjú leírat, az kb. 20-30 oldal is lehet. Ez szorod be az interjú számmal, és gondolj bele a feldolgozásba.
1: Aha. Lehet, hogy rosszul olvastam. Lehet, hogy az volt benne, hogy 330 emberrel beszéltek, és közben meg több mély interjút is készítettek.
4: Igen, ez valószínű. Igen, de most nem igen. Is a módszertani kérdésbe akarok belemenni. Vannak egyéb kutatások, és sokkal drámaibb kivándorlási adatok. A legrosszabb, azt hiszem, Litvánia.
1: Igen, de, hát nagyon az arányok szempont, igen.
4: Igen, az össznemzeti arányhoz, viszont területi viszonyokhoz nézve, tehát egyes Bulgáriában vannak olyan területek, ahol a 90%-a elvándorolt a lakosságnak, és ezek teljesen halott területekké váltak. És Románia is hasonló helyzettel küzdött, és nem is nagyon látszik, hogy hogyan lehet. Vannak dokumentumfilmek, nem tudom, hogy az Avason, van Erdélyben is egy Avas-hegység. Híresen szorgalmas románok éltek, és tömegesen költöztek ki leginkább Franciaországba. És azt figyelték generációkon keresztül, hogy mi a helyzet a visszavándorlásra. Hatalmas palotákat építettek. Azok az ambiciózus szülők, akik úgy gondolták, hogy ezzel fogják megalapozni a gyerekeiknek a jövőjét, és ezek a paloták ott állnak üresen.
1: Igen, ezt erről láttam cikksorozatot is, meg Franciaországból, Olaszországból építkezni járnak haza, és ilyen elképesztő, nem is tudom, hogy milyen barok, hogy piszik maradjunk, tehát hogy elképesztő.
4: De nem cigányokról van szó, ezek akár ilyen modern paloták is, tehát igen. nem kizárólag a bánfi hunyadi.
1: Én nem gondoltam cigányra, csak nem akartam azt mondani, hogy román barok, vagy nem tudom, tehát hogy ezek ilyen elképesztő építmények, amik egyébként üresen állnak.
4: Igen, és, így van. És nincs is remény, hogy visszaköltözzenek, mert a kivándorolt fiatalok, akiknek eleve latin az alap, tehát hogy latin nyelvet beszélnek maguk is, és gyorsan integrálódtak az utáni társadalomban, nem nagyon akarnak visszamenni Romániába. Igen. Infrastruktúra nélküli, igen?
1: Nem, bocsánat, csak igazad van, és jó, hogy pontosítottál, tehát 330 emberrel végeztek kérdőíves vizsgálatot, és még ezen kívül mély interjúkat is készítettek, de nincs arról szó, hogy több száz mély interjút készítettek volna, mert az valóban mondod, az feldolgozhatatlan lenne. Szóval, hogy van szerinted egyáltalán olyan pillanat, amikor ez reálisan, mondjuk nem a román falusi...
4: Én tudok említeni olyat, ami ma visszanézve megdöbbentőnek tűnik, de például a gazdasági válság után Németországban körülbelül 300 ezer lengyel bányász települt be a Ruhr-vidékre. És simán integrálódtak a társadalomba, még egy ideig, és gondolj bele az atrocitásokra, amit a

0: nyilván nem költöztek.
1: Hát hova költözöl, az NDK-ba? Vagy bármit, hogy az NDK-val határos Lengyelországba költözöl vissza. Tehát, hogy az
0: ami egykor Németország volt, hiszen a német területeket...
1: A világos, csak közben egy ilyen dühöngő kommunista diktatúra lett ott a helyén. Most a Ruhrvidékről csak nem költözöl oda-vissza, nem?
0: Nem történt meg, csak egy példaként akartam mondani, hogy voltak ilyen mozgalmak már, mármint népmozgalmi adatok a múltban is, és nem történt meg, hogy
1: igen, ez világos, mert érted, akik elszöknek Észak-Koreából, Dél-Koreába, azok sem mennek vissza, de mondjuk ez egy hülye példa, mert ott nagyon sokkal kisebb számú ember tud mozogni, de hogy a kérdés az, hogyha annak ellenére, hogy ezekkel a lengyel bányászokkal nem történt meg, és nem történik meg ez egyébként francia iskolába járó, és vagy Olaszországban élő románokkal, de hogy előfordulhat-e az, hogy ebből a hát jó pár százezer magyarból, én szerintem legalább 300-350 ezer.
0: Szerintem az élethelyzetüktől függ.
1: Igen.
0: Tehát tehát nehéz ebből ilyen szociológiai egységes képet kialakítani, hogy ezek költöznek vagy nem költöznek, mert ezek mindig azt gondolom, hogy egyéni élethelyzetből és az életkori státusz, vagy az életkori, hogy mondják ezt magyarul? Tehát, hogy mely életszakaszban tart
1: valaki? Igen, tehát itt néhány életszakasz van, amikor ez reálisan fel tud merülni. Tehát ez erre próbáltam utalni az előbb, amikor mielőtt a gyerek iskolába megy, amikor nyugdíjba mész, amikor az egyik gyerek, amikor befejezik a középiskolát. Tehát, hogy
0: lehet összerakni talán olyan mintázatokat, hogy ennek a csoportnak ilyen valószínűsége, annak olyan, hogy hazaköltözzön. Ilyesmit el tudok képzelni, de hogy egységesen kijelenteni, hogy ők tömegesen hazaköltöznek, vagy nem.
1: Ez nyilván nem lesz.
0: Nem lehet így átlátni. Oké, köszönöm. Sziasztok.
1: Hello.
2: Hello.
1: Jó kérdés egyébként, hogy érdemes erre állami pénzt költeni. Hogy ez...
2: A gyere haza ugye... fiatalra?
1: Hát, mert ugye felmerülhet többféle mód is, amivel egy ilyen program fel tudna szívni pénzt. Tehát az egyik az, hogy legyen kampány, és meg tudja ez haladni, ezt a gyere haza fiatal színvonalát, legyen-e hazaköltözési támogatás.
2: Én a bödöcsöt felbérelném erre, hogy készítse egy kampányt.
1: De az biztos, hogy szerinted a megfelelő eredményt érni el?
2: Nem tudom.
1: Gyere haza alkoholistának, vagy nem tudom.
2: Kevésbé hiszek ebben, hogy ez ilyen imás, országimás kérdés, ez a dolog, de... Nem hiszem, tehát itt Észtország, ami egy szuper digitalizált és progresszív ország, onnan is iszonyatosan sokan elvándoroltak, szóval, hogy ez nem hiszem, hogy egy visszafordítható folyamat. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szervusztok!
1: Szia!
3: Ezt a román példát a házépítéssel, ezt 30-40 évvel azt megelőzően megcsinálták a jugoszlávok. Nem tudom, hogy jártatok-e mondjuk Szerbia vagy Bosznia. Már úgy értem, hogy úgy mentetek a tengerre, hogy Szerbián vagy Bosznián keresztül. Ezek a vakolatlan, négy emeletes ilyen nagy paraszt, hát azt sem mondanám, hogy barokk, mert csak a beton meg a tégla van benne, azt ugyanúgy megcsinálták azok a jugók, akik Németországban vagy Ausztriában dolgoztak a 80-as években.
1: Igen, igen.
3: Tehát ez alapvetően egyrészt nem újság, másrészt amit ehhez hozzátennék az, hogy az nem úgy van ám, hogy ott Bretagne partjainál belepotyognak az emberek az óceánba, és mégis több ezer éve mindig keletről nyugatra megy a népvándorlás. Tehát mi is így keveredtünk ide ezer éve. Nem akarok ilyen nagy szavakat mondani, de valószínűleg ebbe belezavar néha az, amikor a németek meg például az Észak-Magyarországról a szlovákok idejönnek, mert itt van egy elnéptelenedés, de teljesen érdekes módon például ez a dél-olaszország ilyen, a digitális nomádok lemennek tudod, és akkor vesznek, ha nem is 10 euróért, de valamennyire olcsón vesznek házakat, akár Portugáliába, akár Spanyolországba.

0: országban. Tehát van valamekkora visszaáramlás, és aztán majd meglátjuk, hogy hogy van. De ezt így fixbe, betonba beleönteni, én szerintem, ha visszanézel, nagyon nehezen lehetett.
1: Akkor azt hiszem, hogy megfogalmaztam a kérdést magamban igazából, amit eddig úgy nem. Tehát az a kérdés az az, hogyha ez a fajta mozgás, ami Magyarországról az elmúlt években történt, mondjuk, hogyha 2010-től nézed, mert ugye van egy olyan narratíva is, hogy alapvetően nem a Fidesz kormányok regnálása miatt kezdtek el akkor nagyobb mértékben elvándorolni, hanem az EU csatlakozás után addigra rendeződtek, addigra értek be ezek a, vagy hárultak el a ténylegesen a szabad munkavállalás elől az akadályok. Tehát amikor csatlakoztunk az EU-hoz, akkor sok ország egy ideig még védte a munkaerőpiacát, kaptak ilyen késleltetési lehetőséget arra, hogy... Akkor úgy kellene nézni kizárólag ezt a 2010-től való magyar elvándorlást, ahogy az észt, litván, román, lengyelt nézzük, vagy tényleg volt itt egy ilyen politikai szempont az emberek egy részénél, és ha igen, akkor ez egy szignifikáns réteg volt-e, vagy kizárólag a mi buborékunkban lehetett ezt hallani, hogy ha marad a Fidesz, akkor elmegyek, és ezeknek egy része tényleg elment.
2: Igen, én azt gondolom, hogy inkább az utóbbi.
0: Én azt gondolom, hogy 95%-ban szerintem egyedi megélhetési, vagy hát financiás problémák játszottak ebben nagy szerepet. Ott biztos, hogy könnyebben össze lehetett. Még egy példát hoznék, by the way, a 20-as évek, tehát 100 évvel ezelőtt Amerókiába. Hány magyar ment ki? Hányról hallottál, hogy visszajött? Mindig úgy beszéltek azokról, akik mondjuk 10-15 év bányászkodás után visszajöttek, hogy a nagyfater milyen hülye volt, mert hazajött. Biztos emlékszel egy-két ilyen izére. Ott is kimentek több százezeren, több millióan. 2-3 visszajött, de visszafelé áramlás szerintem sporadikus. Ennyit akarok mondani csak.
1: Köszi. Hello.
2: Hello.
1: Nem tudom, Petya, mert ez nem egyértelmű, hogy itt ténylegesen ez egy szignifikáns réteg lenne, szerintem.
2: Kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, írta József Attila.
1: De érted, mert szerintem azok, akik ténylegesen a politikai helyzet tarthatatlansága miatt mentek el, meg azok szerintem alapvetően kisebbségben vannak. Én valamiért nekem ez az érzésem, de nem tudok komoly adatokat felmutatni ezzel kapcsolatban, csak nem vagyok benne biztos, hogy ez a sajtóban, meg a köreinkben ez a Fidesz okozta azt, hogy több százezer elvándoroltak, az feltétlenül igaz lenne, mert egy csomó másik országból is elvándoroltak emberek, amiket nem az Orbán Viktor kormányzott. Halló!
2: Halló!
3: Halló, sziasztok, Stirlitz vagyok. Spanyolországban.
1: Na miért nem jössz haza Magyarországra, mondjad?
3: Hát figyelj, én már 16 éve élek külföldön, úgyhogy nekem ez már nagyon nehéz lenne. A gyerekem nem is beszél magyarul nagyon, például a feleségem egyáltalán nem beszél. És ugye ezzel szembesültünk önben annó, mikor összeállósodtunk, hogy Magyarországon nagyon nehéz, sokkal nehezebb volt neki például ilyen rezidens, hogy mondják ezt, ilyen...
1: Orvos.
3: Igen, ilyen státuszt kapni, mint mondjuk Luxemburgban például. Csak azt akartam mondani, hogy szerintem lehetne ezen visszafordítani, nyilván nem vagy hosszú időbe telne, de javítani lehetne ezen, hogy kivándorolnak a magyarok, és sokan visszamennének, ugye, olyan dolgokkal, amik ilyen versenyképessé tennék az országot. Tehát itt említették például Portugália, Spanyolország digitális nomádoknak adó kedvezmény. Ugyanez van Bulgáriában, Romániában, IT-ra. Akkor most én észt digitális állampolgár lettem például cégbejegyzés miatt, meg adózás miatt. Szóval lenne egy csomó dolog. Ugyanúgy a egészségügy, oktatás, nem fogok addig hazamenni, érted, amíg nem látom garantáltnak, hogy jó oktatást tudok adni a gyerekemnek, meg egészségügyi ellátást magamnak.
1: De várj, te nem vagy jó példa, mert te nem jössz haza, azt mondtad, hogy nem, tehát hogy neked nem tudna olyat mutatni a magyar egészségügy, meg az oktatás, ami miatt te hazajönnél.
3: Hát most rövid távon biztos, hogy nem, de például akik az elmúlt pár évben mentek ki mondjuk a német húsiparba dolgozni, szerintem őket simán vissza lehetne csábítani jobb feltételekkel, mert ők szerintem nyilván, ugye ezek hetente mennek ki kis buszokkal, mit tudom én, Münchenbe, ott együtt laknak, bérelnek 11 lakást, és utána
1: a munkakörülményeik se feltétlenül olyanok, amivel olyan nagyon boldogak lennének, ahogy így olvasom a cikkeket a magyar és a román entesek tömegszállásairól, meg a munkakörülményekről.
3: Ja. Úgyhogy szerintem ezeket vissza lehetne, sőt, én abban is látok potenciált egyébként, hogy nyugat-európaiakat vonzani Magyarországra, tehát Európán belüli bevándorlásban mondjuk kicsit jobb pozíciót elfoglalni, mert szerintem a vidéki Magyarországon nagyon olcsón lehet ingatlant venni, ez sok embernek kedvez, vagy sok embernek tetszik, mert sokan menekülnének, tudod, ezekből a nagyvárosokból igazából, szerintem Nyugat-Európában, főleg aki így távmunkában melózik most már, csak ehhez is az kell, hogy legyen posta, legyen egészségügy, legyen nem tudom, minden ezekben a kis fallakban, érted, valami infrastruktúra, meg utak jók legyenek. Tehát azért addig nem fog ez menni, amíg ezekben nem fektetnek be. Én így látom. Én nem megyek haza, de nagyon támogatnám egyébként mások, hogy hazamenjenek, és ilyen hazafias szempontokból is, meg jó lenne, hogyha minél többen, akik hazamennek, mondjuk így aktívabbak lennének a politikába, akár belépnének pártokba, és ilyen, ahogy a, nem tudom, így részt vennének például a közéletben, én azt támogatnám nagyon.
1: Figyelj, azt nem tudom neked megígérni, hogy pártokba fogok belépni, meg hogy de hazamegyek, és van némi hazafias felbuzdulás is bennem ez ügybe, úgyhogy majd beszámolunk a fejleményekről.
3: Örülök neki, hogy így döntöttél.
2: Köszi. Hello.
3: Sok sikert. Sziasztok.
1: Köszi. Ciao, ciao.
2: Egyébként ez a nyugat-európaiak Magyarországra ilyen létezik, ugye vannak olyan falvak, amik ahol tök sok holland települt be, akik már megmondták a túl zsúfolt, urbanizált, túl árazott Hollandiát, és akkor ide költöztek a családjukkal. De hát azért ezek szerintem így statisztikailag nem egy túl jelentős.
1: Hát statisztikailag nem túl jelentős, de közben meg, miközben Magyarországon fogy a lakosság, és falvak néptelenednek el. Hát, biztos, hogy statisztikailag igen. Olyan óriási jelent. Tehát, hogy egy-egy faluba...
2: Szerintem a keleti bevándorlást azt nem ússza meg Magyarország, tehát mindenképpen szükség lesz keleti munkaerőre. Már most is szükség van, tehát ez most akármennyire népszerűtlen ez a dolog, de hogy aki gazdasághoz értő ember, az mind azt mondja, hogy gyakorlatilag már nem lehet nagy vállalatokat, vagy ilyen gyárakat, meg azt telepíteni, hogyha nem hoznak be munkaerőt külföldről.
1: Így, ahogy mondod. De hogy közben meg az, hogy mennyire kell statisztika ahhoz, hogy mondjuk egy 150-200, mit tudom, egy hány fős faluba, hány családnak kell megjelenni ahhoz, hogy ott változást legyen, szinte nem olyan nagyon sok. Tehát, hogy ez abszolút létezik ez, hogy hollandok, németek megunva azt, hogy túlzsúfolódott az országuk, és az ingatlan árak teljesen elszálltak, megjelennek Baranyai, meg egyéb kis falvakba. Ez abszolút van. Haló!
4: Sziasztok, Norbi vagyok megint. Hát én 20 éve költöztem el, és vastagon benne volt az, hogy bárhova, bármilyen állásinterjúra mentem el a gyártás technológus gépészmérnök diplomámmal, én csak egy fűszívó rasta voltam, bárhova beléptem. Aha. Tehát ez a diszkrimináció. És a három év után, a diploma után három évvel mondtam azt, hogy na jó, akkor ezt itt hagyjuk rá.
2: Ha jól látom, Angliából
4: hívsz. És visszamennék, akkor is
1: te Nagy-Britanniában vagy, ugye? Tehát Angliában.
4: Igen, igen. Igen, ja. És itt a kutyát nem érdekli, hogy egy fűszívóraszta vagyok, mert a munkát elvégzem.
1: És amúgy, látod az esélyt annak, hogy bármikor hazaköltöznél Magyarországra?
4: Hát nem. Annyi jó hely van ezen a világon. Hát akkor én inkább bárhol máshol.
1: Inkább bárhol. Ja. Mi van, ha itt Magyar Péter sarkáráll és legalizálja a füvet?
4: Hát valami mozgolódás, olvastam ugye ezt azt az interneten, de nem, hát ez társadalmilag mélyen van ez. Hát, na mindegy. Volt egy időszak, még néztem az állás lehetőségeket, de hogy aztán elengedtem.
1: Ez és mikor volt?
4: Hát hogy is volt? Ez hát én az összedi beszédet azt már innen élveztem, és akkor utána jött a kormányváltás, és akkor amikor elszabadult a pokol, és akkor itt az Orbán rendszer az a kőkeményen elkezdte tolni ezt a NER bizniszt, akkor ott engedtem el, ott válhagytam azt, hogy azt.
1: De most másik nagyon fontos, csak azt mondtad, hogy volt egy időszak, hogy nézted az állásokat, és az érdekelne engem, hogy melyik volt az az éles szakasz, amikor mondjuk ha találtál volna olyan munkát, akkor megfontoltad volna, hogy visszagyere. Mert 20 év után ez nem fog megtörténni, tehát ezt értem.
4: De hogy mi volt az az ilyen 5-6 éve volt, amikor még talán benne volt a pakliba az, hogy esetleg visszafelé mozog.
1: Aha.
4: Az ott kb. Az az 5-6-7, valami ilyesmi. Ott volt az, amikor elengedtem. De én szerintem szerintem sokaknál így van, hogy amikor már. És akkor ez tényleg ott jött, azt kezdtem beilleszkedni, oké, jó a meló, rendben van, alakulnak a dolgok, akkor onnantól kezdve már visszafelé nem kacsingattam annyira. A másik, hogy nagyon furcsán, hogy bárhol, bármikor szakmámból kifolyólag néztem, és minden az jött, hogy munkaerő hiány van, és hogy nincsen benne, nincs gépészmérnök, nincs gyártástechnológus, nincs CNC programozó, nincs CNC forgácsoló, és nemhogy gépészmérnökként nem találtam otthon állást, de volt időszak, hogy egy sima technikusi CNC forgácsolóként se.
1: Ez az elkötődésed előtt?
4: Ez igen, és utána is. Tehát amikor így visszafelé nézegettem, hogy na nézzük, mi van, mi a helyzet.
1: Aha.
4: És nem, van nálam egy ilyen klik, és ez egy ilyen kicsit, mondjuk az én, hogy nem akarok multinál dolgozni, tehát nem mennék-e dolgozni autógyártó céghez, gyártástechnológusnak, tehát ilyen nagy, nem akarok ilyen nagy multiknak dolgozni.
1: Uh-huh.
4: Ez is biztos benne van. Mert ez ahol itt dolgozom, ez egy sokkal kisebb cég, ez egy 80 fős. És itt igazából nem is gépészmérnökként dolgozom, hanem csak egy CNC programozóként. Csak.
1: Uh-huh.
4: Na, idézőjelben, csak. Hát, hogy egy technikus, egy középiskolás, érettségizett technikus meló az, amit most csinálok itt gyakorlatilag.
1: De érted, te de itt egy gépészmérnöki diplomával rendelkező VSC-d van, azzal nem tudsz dolgozni Angliában, vagy hát nem akarsz?
4: Tudnék, csak ez most itt teljesen rendben van.
1: Aha.
4: Tehát, hogy ez milyen sárga. Muszáj, hogy géphez hozzáférjek.
1: Aha, mi az a saját döntésed?
4: Szeretem csinálni, és ez ennél a cégnél a saját kis marhaságaimat is tudom csinálni.
1: Aha, világos.
4: Ez is benne van a pakliban. Egy csomó ilyen apróság van benne, ami miatt ezt nem borítanám ezt az egészet föl, azért, mert most itt kormányváltás történt Magyarországon.
1: Világos, akkor még egy kérdés, hogy és lesz olyan pont szerinted az életedben? Mert ugye ez a nyugdíjat, most akkor nyugdíjat szokták még mondani,
4: talán
1: amikor visszavonulsz.
4: Igen. Talán a nyugdíj.
2: Köszi.
4: Abban benne van, az benne van. Igazán okay.
1: Köszi szépen, szia!
2: És le is járt a műsoridónk nagyjából.
1: Akkor ezt majd folytatjuk, hogy ki miért nem jön haza Magyarországra. Én addig is jelzem, hogy
2: részemről. Szeptembertől már a stúdióban fogsz ülni. Örömmel ráfordulok
1: erre, és megszűnik ez a dobozhangból beszélés. Bár a múltból valaki azt mondta nekem, hogy nem tudja megkülönböztetni, hogy mikor beszélek mikrofonból, és mikor beszélek a távolból, és mikor a stúdióból. Mondtam neki, hogy ez lehet, hogy azért van, mert soha nem beszélek a stúdióból, úgyhogy nehéz lenne is megkülönböztetni, de szeptembertől elvileg gyakrabban fogok élőben jelentkezni.
2: Valószínűleg igen, a hang szempontból fontosabb, hogy a mikrofontól mennyire távol vagy, mint az, hogy a stúdióból vagy.
1: Jelenleg 900 kilométernyire, de
2: a mikrofontól?
1: A mikroporttól. Na jó van, köszönjük szépen a figyelmeteket. Ez volt a hajnali hasadás Petyával. Foodból és Balival távolról. Jövő héten is lesz hajnali hasarás, addig is hallgassatok Tilos Rádiót. Szevasztok!
2: Sziasztok!
5: A Tilos Rádió hírei következnek.
6: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
7: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Bükid Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az alsó természetvédelmi egyesület munkatársai látták el, és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából, vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
5: Ezek voltak a hírek.

és ott rengeteg könyv volt, válogatás nélkül olvastam, amit csak a kezembe került.

0: Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik.
7: Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

Szevasztok, drága hallgatók! Itt a szabad és független interaktív hallgatócentrikus Tilos Rádió, az FM 90,3-es frekvencia modulát hullámsávon benne. Kivételesen most a megtervezett valóság helyett a majom a vízben, ami az esernyős varrógép véletlen találkozása a Boncasztalon című dadaista irodalmi emberkísérlet. Na végre most ment fejből. Az a helyzet, hogy átadták nekünk, drága Zsuzsiék, ezt az egy órás műsorsávot, mert nem értek rá. És az a másik helyzet, hogy akikkel én lettem volna, nekik valami este közbe jött, és értesítettek, hogy nem tudnak eljönni beszélgető társnak, de majd remélem betelefonáltok, és majd esetleg néhányan próbálnak beszélgetésbe bonyolódni velem. Amiről ma szó lesz, az két dolog. Tegnap vendége volt a műsornak Spiró György és Fejes Endre két művéről beszélgettünk, a Rozsda temetőről és egy másik regényről, aminek a címe Szerelemről bolond éjszakán. Nem minden szállat vartunk el, ezért egy-két gondolatot még majd beradobok az éterbe Fejes Endre két művéről, és meg is hallgatjuk azt a felolvasást, ami elmaradt tegnap, nem került bejátszásra, amit drága Bandó nevű műsorkészítő társunk olvas föl. Majd rátérünk arra a könyvre, amit egymás közt csak kiadványnak nevezünk, de egyébként a címe szerint ez a Tintába mártott mikrofon című tilos olvasó könyv, amiben a szerzők mindannyian Tilos Rádiós műsorkészítők vagy hallgatók, és ebből fog nekünk Kapus, sajnos nem élőben, egy-két novellát felolvasni, és ha lesz még idő, akkor talán én is. A célja ennek az utóbbinak az, hogy na, mint a Tilos olvasókönyves felolvasásnak, hogy végre fogjon már el, 3 éve készült ebből 400 példány, mi mindig van kb. 100 itt a raktárban. Kicsit pörgessük meg, vegyétek, vigyétek, hogy lehessen újat készíteni. Na és akkor először csak azért, hogy kifejezzem örömömet afelett, hogy vége van az elmúlt 16 évnek, megint bejátszanám azt a számot, amit nemrég Széki János ásott elő, és az is az elmúlt 16 évről szól, csak angolul 16 years, és a címe pedig őrségváltás, Changing of the Guards.

0: Na és akkor visszajöttünk a megtervezett valóság helyén, majom a vízben, 2026. június 16-án. Ez többszörösen jeles nap, aki esetleg szeretne ajándékkönyvet nyerni, az telefonáljon be és mondja meg, hogy miért jeles nap ez, akár többszörösen. Szóval akkor térjünk vissza Fejes Endrére. Ő 1923-ban született, tehát ez az élete jelentős részét a Horthy korszakban töltötte. A Józsefvárosban nőtt föl, ottani vagány gyerek volt, ezt egyszer meg is írta egy naplójában. Ezt föl is olvasom nektek, mert érdekes. Idézem akkor Fejes Endre naplóját. Láttál már csodát, mesék birodalmát? Én ott születtem, túl az Üveghegyen, az ezerszer áldott 8. kerületben. 3 éves voltam, kis taligát loptam az óvodából. 4 évesen almát a fűszerestől, 10 évesen tanultam a törvényt. Nőnek nem lehet igaza. Bal zsebemben pénz legyen, jobb zsebemben rugós kés. Senkitől ne kérjek, senki el ne vegye. Dolgozót szánni, betörőt becsülni, besúgót hazavágni, koldust leköpni. Ilyen világ nevelt föl. Más nem ismertem. És még egy apróság. Barátunk feleségét, börtönben ülő emberasszonyát nem keféljük. Na, ilyen előzmények után a II. Világháború végeztével ő nyugatra ment, ott szeretett volna új életet kezdeni, vagy akár lehet, hogy csak munkát kapni. Erről ír ezen élményeiből, állította össze a Szerelemről boldog éjszakán című regényét. Dolgozott Belgiumban, Franciaországban, főként szénbányában, általában Európa legmélyebb szénbányájában dolgozott. Aztán dolgozott később esztergályosként is. Talált magának egy párt, egy francia lányt, és hazajöttek 49-ben. Mert ez nagy hiba volt. Hamar rájöttek, hogy ez nagy hiba volt. És 51-ben vissza akartak menni. Ugye akkor már nem lehetett, mert Rákosi rendszer volt, és le is buktak, elkapták őket a határon. A lányt, mivel francia állampolgár volt, visszatoloncolták, és arra kényszerítették, hogy váljon el Fejes Endrétől. Fejes Endrét pedig internálták 8 hónapra kis tartsára büntetésből. Ő ezután újra munkás lett, dolgozni kezdett, esztergályos volt a Bosch nevű műveknél, és lassan elkezdett írogatni. Megjelent egy novellás kötete, eléggé visszhangtalan volt, de aztán 62-ben megjelent az első regénye, ez a bizonyos Rozsdatemető, aminek hatalmas sikere lett, mert miért is? Hát azért, mert sajátos módon ábrázolta a valóságot, a munkásokat. Spiró György azt mondta erről tegnap, hogy azért, mert az igazat írta. Most valóban ő nem próbált hazug módon fölállítani, körülírni, karakterizálni az úgynevezett szocialista embertípust, a követendő példát, hanem leírta, hogy a prolik azok isznak, verekszenek, félrekefélnek, buták, össze-vissza beszélnek, nem értik a valóságot, nincsen történelmi szemléletük, a fókuszukban nem a történelem van, hanem a másnap, a másnapi túlélés, hogy mit esznek a következő héten, hogy sikerül bevásárolni, van-e egyáltalán kaja, vagy ruha, vagy cipő a boltokban. Úgyhogy nagy siker lett a regénye, kiadták 7500 példányban. Annyira elfogyott, hogy 63-ban újra kiadták 25 000, majd 64-ben 35 000 példányban, és ez így ment sokáig, 84-ig, valaki összeadta, 510 000 példányban jelent meg a kötet. 63-ban pedig színpadra is alkalmazták, és a Tália Színház játszotta kb. 1 évvel a megjelenés után a dramatizált változatot. Ilyen színészek játszottak benne, mint Mécs Károly, Szabó Gyula, Madaras József, Horváth Teri, Kautsky József, Dajka Margit, Polonyi Györgyi, akibe a tegnap itt lévő műsorkészítő társunk, Mátrai Péter, azaz Mapettó bevallotta, hogy szerelmes volt. No, hát miközben becsülettel tette a dolgát a gyárban. Fejes Endre megírta ezt a regényt, és ebben a kisemberekről szóló regényben az érdekes, hogy igazából jól ismerte ezt a világot, hiszen ő maga is hozzájuk tartozott. Ő is Józsefvárosban lakott, kijárt Angyalföldre, ő is a Bos Klubban itt a savanykás olcsó sört, miközben már szólt a rock'n'roll, vagy valami hasonló. A rozsdatemetőről érdekes módon tulajdonképpen dicsérő bírálatok láttak napvilágot, de olyan értelemben dicsérőek, hogy nem fogadták el a valóságot, ami le van írva ott a regényben, hanem rásütötték az ott ábrázolt családra, a Hábetle családra, hogy ők nem igazi proletárok, nem ők a szocialista embertípus, ők lumpenek, és pont ez a példa, ami kerülendő, ezért Fejes Endrét megdicsérik, de milyen jól ábrázolta azt, amivel nem szabad válnia a magyar dolgozónak. De ezen sokan csak rögtek szerintem, és valószínűleg azért volt akkor a sikere a regénynek, mert végre úgy ábrázolta a kommunistákat, van benne egy-két komcsi szereplő, hogy azokon csak nevetni lehet. Kirögték a kommunistákat, és legálisan, mert ott volt feketén-fehéren, le volt írva a regényben. Nagyon érdekes a stílusa, elég száraz, tárgyilagos, néhány kemény ecsetvonással rajzolja meg a karaktereket, alig van benne, vagy talán nincs is pszichologizálás, nem magyarázza a szereplőjének a motivációit, az olvasóra bízza, hogy rájön, hogy ki mit miért csinált. Néha egészen jegyzőkönyvszerűen száraz, tárgyilagos, gyakran filmszerű vágásokkal operál, az egész egy folyamban van írva, nincsenek benne fejezetek, és mégis végigvezeti az olvasót, vagy 40-45 éven, mert az első világháborúban kezdődik a regény, és a 60-as évek elején fejeződik be. Hallgasson meg akkor ebből egy részletet, ha megtalálom. Drága Bandó műsorkészítő társunk olvasta föl és küldte el, meg is van. Egy 11 perces rész jön.
1: Később meghallgatták Gerő beszédét a rádióban. Zentai azt mondta, ebből baj lesz. Ismerősöket hívott fel telefonon, de az ellentmondó össze-vissza hírektől nyugtalanok lettek. Egész éjjel hallgatták Pest irányából a lövöldözést. Másnap a rádió utasításához híven nem mozdultak ki a lakásból. Este váratlanul megérkezett Híres István. Ruhája poros volt, gyűrött, arca borostás, szeme lázas. Azonnal megkérdezték, mi van Pesten. Azt felelte, forradalom. De hát mi ez a lövöldözés? Kik lőnek? Kire? Miért? Híres István két kezével hátra simította haját. Gondolkozott, majd ezt mondta. Én tagja vagyok a Petőfi körnek. Mi határoztuk el, hogy felvonulunk. Kihirdettük a gyárban, és vezettük őket. Ott voltam a Petőfi szobornál, a BEM szobornál, aztán a rádiónál is. Itt lőttek ránk először. Megmosakodott. Hajnalka tojás hütött neki, Eszter ágyat bontott. Le akarták fektetni, de azt mondta, elmegy. Kijárási tilalom van, mondta Eszter. Megőrültél? Híres István vállat vont. Mennem kell. Elment. Zentai csöndesen azt mondta, Istenem, miért most vagyok én nyomorék? Eszter betakarta a kislányát. Imádkozott. Később hisztérikusan járkálni kezdett, jajongott, mit csinálhat most a család. Hajnalka kérlelte őt, hagyja már abba. Végül csúnyán összevesztek, idegesen sírtak. Hajnalka csütörtökön reggel indult a Nagyfuvaros utcába. Sűrű köd szitált. Ahogy közeledett Pest felé, mind gyakrabban bújt kapu alá süvítő golyók elől. Bámulta a halottakat, és nem értett semmit. Az öreg Hábetler egész nap az utcán kószált. Ahol lehetett, sorban állt élelemért. Sápad Béla és Csele Juli 4 demizson pálinkát hozott egy raktárból. Kínálta az egész házat. Csele Juli lánya szaladgált a folyosón. Izgatottan mesélte, kommunistákat akasztanak a köztársaság téren, leköbdösik a micsodájukat. Seres Sándor ajtajára krétával ráírták, hajrá Fradi, halál a kommunistákra. Seres Sándor tanácstalanul nézte, aztán letörölte a zsebkendőjével. Feleségét zokogva találta otthon, régi flanelruhát húzott magára, fejére parasztos kendőt kötött, az asztalon cipzáros bőrönd állt. Meneküljünk innen, könyörgött az asszony. Megőrült az egész utca. A mátyástéri cigánygyerekeknél géppisztoly van. A hárfás előtt a kalauzok agyonvertek egy pizsamás férfit, valamelyik házból hozták. Sandri, részegek az emberek, szörnyű dolgokat kiáltoznak, és nem segít senki. Sandri, meneküljünk! Seres Sándor fel alá járkált a szobában, majd kulcsra zárta az ajtót, becsukta az ablakot. Hová menjünk, Boris? Kérdezte. A hivatalból is elkergettek. A hivatalból? Kicsoda? Schleifert Jenő. Leültek a fotelba, és szótlanul bámulták egymást. Szürkületkor ifjabb Habetler János értük jött. Ingújban megállt az ajtó előtt, öklével zörgetett. Hangosan kiáltotta. Sanyi bácsi, anyuka hallevest főzött, várja magukat! A konyhában vacsoráztak. Boris két tömpe ujjával szeregette ajkáról a halszálkát, dicsérte az étel ízét, elmondta, hogy ő ilyen finomat sehol, még bónavölgy pusztán sem evett. Egyél, drága Boriskám, biztatta idősebb Habetler János. Parancsoljál csak, kérlek szépen, szedjél még, amennyi csak jól esik. Igazán nagyon örülök, hogy ízlik neked a mi kis szerény vacsoránk. Boris köszönte szépen a biztatást, kedves embernek nevezte idősebb Habetler Jánost. Majd ilyetten körülnézett. Azt írták az ajtóra, igyekezett mosolyogni, hogy halál a kommunistákra. Hát kit bántottunk mi? Alig beszélgettünk a szomszédokkal, nem hogy ártottunk volna. Hajnalka cigarettára gyújtott. Nem akarja bántani Boriska néniéket senki, szólt fáradtan. Valamelyik kölyök szórakozott csak. Seres Sándor lassú hangján dr. Schleifert Jenő elvtársra panaszkodott, akinek ma reggel ő azt a véleményét mondotta, hogy itt nagy baj történik, és azonnali hatállyal a legszigorúbb módon segíteni kell a népi demokratikus ügyet. Pék Mária dühösen leintette. Egyél, Sanyika, ne politizálj örökké, nem értesz te ahhoz. Így a párt, úgy a párt, nesze, most keresheted a pártot. Hidegkék szemét Seres Sándorra emelte. Fenne se tudja, mit csináltál. Egyszer én már elkísértem a kőfaragó segédet a Mária Terézia laktanyába. Unokafivérem volt. Hempergett az utcán a lópiszokban. Seres Sándor megvakarta borostás, ezüst tüskés állát. Nem tudom, most mit válaszoljak neked, Mária, mondta lassan. Én valamikor azt hittem, mind olyanok fognak kerülni minden olyan helyre, akik közibénk valók, és ezek az emberek másabbak lesznek, mint a múltiak voltak. És szemináriumokon is hajtogattuk eleget, és bizony az emberiséget nagy csalódás érte. Én minden karrierizmus nélkül csináltam az életemet. Nem arra mentem, mint mások. Tisztelet a kivételnek. Akiknek csak azért volt fontos a pártba lépni, hogy saját részére az ágyát megvesse magának. Én most is munkás vagyok a külügyminisztériumban, hivatalsegéd, akit sajnos az alacsony beosztása miatt nem sokra becsülnek. A Boris meg takarítónő. 40 méteres folyosója van, 6 szobája és a mosdóhelyiségek. És látod, kedves Mária, most mégis félnünk kell. Az egész ház csak görve szemmel néz ránk, mint valami tolvaj népre. Boris a jegygyűrűjét forgatta. Talán csak kiabálnak, a szájuk jár, hiszen ismernek bennünket. Jani megrázta a fejét. Vadak, mert folyton szól a puska, meg a géppisztoly. Egyszer itt, máskor máshol. Felmásznak a háztetőre, azt sem tudom, kicsodák, és lőnek. Az ember teljesen megbolondul. Igen, felelte Boris, ordítanak. Reggel kilőtték a teljes kannát egy asszony kezéből. Seres Sándor a nyakkendőjét babrálta. Nagy baj történik. Az elvtársaknak ezt muszáj látni. Ez már olyan nagy szerencsétlenség, hogy a legfelsőbb helyzetből is tisztán látni kell az elvtársaknak. Jani ránézett, elvigyorodott. Menjen le az utcára, keresen egy lámpavasat, mondta Gorombán. Magának hullaszaga van. Pék Mária elsápadt, felemelte csontos öklét. Ugatsz már, sikította, te állat, te veszett farkas, megint ugatsz? Jani röhögött. Ugatok, ordította. Miért? Nem így van? Itt hagyták, és kész. Mehet a lámpavasra. Auschwitzba. Itt felejtették. Ha megdöglik, nem volt szerencséje. Hajnalka betapasztotta a fülét. Jani, hagyd abba! Könyörgött. Az Isten áldjon meg, hát nincs az embernek elég baja, pont a te cirkuszod hiányzik. Mindig a te cirkuszod? Mindig? Lehajtotta a fejét az asztalra, zokogott. Az öreg Habetler becsukta a konyha ajtót, megigazította a kartonfüggönyt, szégyenkező mosolyával elnézést kért a házaspártól. Kínálta őket túrós csúszával, demizsontozott a szobából, a poharakat megtöltötte brüggecsi borral. Egészséget, boldogságot, hosszú életet kívánt aranyos vendégeinek, a Habetler családnak, és kocintott mindenkivel. 9 óra tájt bekopogott Sápad Béla. A szennyes láda tetején ült, szeme villogott a pálinkától, beszélt hetet havat, elmesélte, hogy a pártház előtt a köztársaság téren ássák a földet. Keresik az ávósok bunkerét, ahol 1000-nél több ártatlan fogoly senyved. Az öreg Habetler megkínálta őt borral, kijelentette, nem hisz a kutatás eredményében, sőt, marhaságnak tartja, mert véleménye szerint az ávósok az említett területen semmiféle bunkert nem építettek. Így indokolta. Meg kell mondanom a teljes őszinteséget, hogy én politikával nem foglalkoztam, soha. Ezért nem is állítom, hogy értenék hozzá, mert ez nem volna igaz. Engemet csak is az én drága családom sorsa, boldogsága érdekel. Értük dolgoztam, erőmet nem kímélve, folyton és örökké. De azt mégis el tudom gondolni, hogy egy ilyen hatalmas építkezés 1000-nél több személy részére csodálatosan nagy pénzpocsékolás lett volna az AVH-sok részéről, amikor is éppenséggel elegendő börtön áll az illetékes szervek tulajdonjogában. Sápad Béla vállat vont. A pénz nem érdekes, mondta. A cehet nem a kommunisták, a külföldre utazó nagydumás bérencek és nem a gyilkos ávó fizetik, hanem a dolgozó nép. A föld alatti vasútnak sincs abszolút semmi értelme, mégis csinálták. Cigarettára gyújtott. Fontos hírt említett. 3 napon belül megérkeznek az enszek, és felszabadítják a magyar népet az orosz elnyomás alól. Nemzetközi törvény van rá. Az enszek? Csodálkozott öreg Habetler. Csak is, bólintott a szobafestő. Bevezetik a 8 pártrendszert, alsó és felsőházat, vagy esetleg a Szent Koronás Királyságot.
0: És akkor visszajöttünk, megtervezett valóság helyén, Molyam a vízben, 2026. június 16-án, a jeles napon, ápoló stúdióban, és nem sokára rátérünk a Tilos Kiadványból egy-két novella bejátszására, de még akkor zárjuk le ezt a Fejes Endre témát. Szóval Fejes Endre rozsdatemetője nagyon népszerű volt, 500 000 példány 30 év alatt, 25 év alatt, majd megírta 75-ben a szerelemről Bolond éjszakán, ami Spiró György szerint az egyik legjobb regény Európában abban az évtizedben, de mivel nem fizette ki Kardos György, a Magvető igazgatója, jelezvén, hogy nem támogatja ezt, és talán volt is olyan félinfó vagy bizalmas közlés, hogy többit nem adja ki, ugyanis Fejes Endre ezt egy 3 részes regény folyamra tervezte, trilógiára, több nem jelent meg belőle, úgyhogy kvázi csonka maradt ez az írás. 69-ben volt még egy nagy sikere, akkor megírta a Jó estét nyár, Jó estét szerelem című kisregényét, ami hasonlóan sikeres utat futott be, mint ha emlékeztek, az 50-es évek végén, annak idején Müller Péternek a részeg józanokja. Színpadra alkalmazták, majd készül belőle egy egy mozifilm is, amiben Harsányi Gábor játszott Tordai Terivel, igen emlékezetes. A színpadra alkalmazást később egy színpadi musical követte, annak viszont Presser Gábor írta a zenéjét. Úgyhogy ez egy sikertörténet, de aztán valahogy az író 80-as években már elhallgatott, alig írt valamit, időskorára teljesen eltűnt, és 2015-ben 92 évesen halt meg. Még annyit a Rozsda temető sikeréről, hogy volt egy 63-as feledhető film, egy magyar kémfilm volt, a Fotó Háber. Annak egyik jelenetében a betörők betörnek egy diplomata lakásba, ahonnan dokumentumokat akarnak lopni. Az egyik eltesz egy könyvet, a másik rászól, hogy mi az, mit tettél el? Erre azt mondja a másik betörő, akit Csákányi László lakított, hogy hát a Rozsda temetőt, teljesen elfogyott, nem lehet kapni. Na ennyi. És akkor rátérünk most a Tilos kiadványra, amiből most egy Cserna Szabó András novellát olvas be, drága kapusunk. Akkor hallgassátok.
2: Cserna Szabó András, Bolondok. Maxim bácsi a nappaliban zongorázik, nagy kabátban, sálban és sapkában. A törött ablakokon befújja a szél a hópelyheket. Hosszú, ráncos ujjai dermedten verik a billentyűket. Mozart C-dúr zongora szonátáját játsza, közben nagyokat kurjongat. Expozíció. Főtéma, lágyan, éneklőn, dallamosan, vagy visszatérés, átvezetés a melléktémához, aztán meg záró téma. Maxim bácsi feláll a zongoraszékről. Literes üvegből fekete nemi roffot önt a vizes poharába. Felhajtja. Megborzong az italtól. A szesz kellemesen átmelegíti minden atomját, átjárja. A nemi roffotka tökéletes ízét, nemességét az illatos kömény és az aromás méz bátor egyesítése adja. Kilép az erkére, ahol Dária néni bundában ücsörög egy régi fotelban. Olvas. Dária, kedvesem, csak szeretnélek figyelmeztetni, hogy a szonáta, mint műfaj, nem azonos a szonáta formával. Egy szimfónia egyik tétele is lehet szonáta forma, viszont egy zongora vagy hegedű szonátának lehetnek másmilyen formájú tételei is. Dária néni felnéz a könyvből, és mosolyogva bólint. Nem lesz sok a vodkából? Kérdezi szeliden. Egy amatőrnek sok lenne, vigyorog Maxim bácsi, de én profi vagyok. Készítenél egy teát nekem? Kérdezi Dária néni. Dária néni pompás róka bundáján kicsit megülnek a hópelyhek, mielőtt elolvadnának. Az idős asszonynak meglepően ápolt a külseje. Fején nyúlszőrből készült téli kalap, rajta szecessziós bogárforma kalaptű, arca kifestve, szája vöröslik a rústól, mintha színházba vagy operába készülne. Maxim bácsi az elektromos szamovárhoz sétál, majd kisvártatva megérkezik a tejával. Egy 19. századi csésze ül az aljon, alatta ezüstálca. Maxim, hol a méz és a sütemény? Drágám, a méz elfogyott 2 hete. Sütemény nem is volt. A grúz tea főből még van egy kevés, de áram nélkül a szamovár olyan, mint sátán nélkül a világegyetem. Nem működik. Utalnék itt elsősorban, de persze nem kizárólag a kievi teológiai főiskola professzorának fiára, dr. Bulgakovra. Annyi baj legyen, legyen Dária néni, és belekortyol a hideg tejába. Helyzet? Kérdezi Maxim bácsi. Már a 17-est lövik, nézz oda. A 6-tól felfelé lángol. De talán nem is lehetne az erkélyen olvasgatni, ha onnan nem fújná ide a szél a meleget. Megszólal a légvédelmi sziréna, mintha egy síró csecsemő lenyelte volna a megafont. Fájdalmas sivítás. Ilyen zajban lehetetlen a zenének élni, kiabálja Maxim bácsi, de azért visszaül a zongorához, és Morricone Csimáját játsza. Néha megáll, viszik egy kis vodkát. Amikor elhallgat a sziréna, robbanások hallatszanak, előbb messziről, aztán egyre közelebbről. Betörik a 8. emeleti panel, egy eddig még épp ablaka, a betonfalak megremegnek, de Maxim bácsi csak játsza a profit. Dária néni pedig olvas. Közben kortyolja a teját. Néha beleszív hosszú, vékony cigarettájába. A hópelyhek lágyan zuhognak az égből. Szemben a 17-es ház 9. emeletéről kiugrik egy ember. Dária néninek már nem jó messzire a szeme. Még a színházi gukkerral sem látja, hogy férfi, nő vagy gyerek, csak az, hogy kiugrik. Valami vörös és fekete folt lesz belőle a járda betonján. Most újra csönd van. Maxim bácsi zongorázik, Dária néni elmerül a könyvben. Aztán tankok jönnek, felsorakoznak a lakótelep panelházai között. Lőni fognak? Kérdezi Maxim bácsi a zongora mögül könyvben. Aztán tankok jönnek, felsorakoznak a lakótelep panelházai között. Lőni fognak? Kérdezi Maxim bácsi a zongora mögül, miközben elő énekesnő lakott a fiával, Olena vagy Irina. Emlékszel, Maxim? Maxim bácsi nem felel, inkább a szalabandét játsza Handeltől. Dária néni elmosolyodik, becsukja a könyvet. Maxim bácsi később ott hagyja a zongorát, és kimegy az erkélyre. Egy másik fotelt húz oda Dária néni fotelja mellé, átöleli a feleségét. Jól vagy? Kérdezi Maxim. Jól, minden rendben, ezt is befejeztem. Harmadjára olvastam. Egyre jobb lesz. Azért tanultam meg franciául, hogy Flaubert tudjak olvasni. Ez melyik? Az utolsó. A Bouvard és Pécuchet. Haláláig írta, 18 évig. Első blikre, két vidékre költözött párizsi bolondról szól. Valójában azonban az emberiség szellem története. Vagy ennek paródiája. Leszámolás mindennel, művészettel és tudománnyal, vallással és szerelemmel, munkával és szabadsággal, az emberiség összes vívmányával. Ám Gustave már nem tudta befejezni. Bouvard és Pécuchet az aranykeresztfogadóban indulnak egy gyűlésre, nálam a 389. oldalon, mikor a kézirat hirtelen megszakad. De a szerző jegyzetei megmaradtak a tervezett folytatásról. Ebben Bouvard és Pécuchet kifejtik, hogyan képzelik el az emberiség jövőjét. Bouvard szép jövőt lát. Lesz női emancipáció, férfi tenyésztés, Európa és Ázsia, vagyis nyugat és kelet összeolvad, léggömbök, tenger alatt járók, rengeteg utazás, megszelidített állatok, megművelt földek, új tudományok, a nyomor, és vele minden baj megszűnik. A filozófia vallás lesz, minden nép egyesül, közös

0: Ége. Ezt kb. 142 éve írta Flaubert. És kinek lett igaza? Bovárnak vagy Pikusének? Kérdezi elgondolkodva Maxim bácsi. Talán mindkettőnek, válaszolja sejtelmesen Darja néni. A felhők beképzelten pöffeszkednek a baba kék égen. Úgy tesznek, mintha ők nem tudnák, hogy háború van. Mintha ők nem látnák a mellettük elsuhanó repülőket, drónokat és rakétákat. Minket fognak lőni? Mondja Maxim bácsi, és az egyre közelebb érő tankokra mutat. Még jó, hogy tavaly előtt nem szavaztunk meg a lakógyűlésen a ház teljes körű felújítását. Kidobott pénz lett volna? Szól Darja néni. Még jó, mólogat Maxim bácsi. Helyén volt az eszünk? Lövedék csapódik be az ötödiken. Darja néninek erkéje félig leszakad. De ők még ülnek a foteljeikben. Menj és játszál, mondja Darja néni. Maxim bácsi elő viszik, ezúttal már üvegből, aztán azt kérdezi. Mit? Mit? Kiabálja Darja néni kintről. Hát Bachot, mi mást? Maxim bácsi belekezd a harmadik D-dur szvítből az R-tételbe. Azt tudod, Darja, hogy a zenekari szvittek között csak a BWV 1068-as darabban találkozunk az R felirattal? Ezt a címet a 18. század elején nem csak az énekelt áriákra használták, hanem az éneklő felső szólamú hangszeres tételekre is. Mikor leszakad az erkély Darja nénivel, a fotellel, és az első kiadású 1881-es Bovár és Pikuséval, Maxim bácsi már a Goldberg variációkat játsza. Már ég a lakás, ég a szoba, ég a Bösendorfer teteje is, de Maxim bácsi még mindig zongorázik, egyre vadabbul, olykor egy kis vodkát kortyint közben. Amikor aztán vége lesz a zeneműnek, és a vodkás üveg is kiürül, feláll. Oda megy, ahol egykor az erkély ajtó volt, szépen meghajol, és Darja néni után ugrik a mélybe.
1: És akkor itt vagyunk 2026. június 16-án, Bajom a vízben. Egy Csernaszabó András novellát hallottatok abból a tilosos kiadványból, amiből lehet még vásárolni, még van kb. 100 példány, és összesen csak 400 van az egész országban. Szerintem rendkívül értékes. Még az is egy hobbi lehet, hallgatók hobbija, hogy a tilosos alkotókkal dedikáltatják a könyvet. Volt egy darab, amit mindegyik, mind a 66 alkotó aláírt, és azt Desiré megvásárolta 4,5 millió forintért, majd eltűnt a technikusi szobából. Esetleg, aki véletlenül elvitt és meg kiolvasta, légy hozzad már vissza. Na és akkor most a nem is az előző, hanem a Fejes Endre regények hangulatához illő zenével folytatjuk, de csak egy 4-5 percre, mert utána vissza fogunk térni újra a Tintába mártott mikrofon című könyvhöz. Na, hallgassatok!

0: Tom Waits hallottátok, előtte pedig a 2023 tavaszán megjelent tilosos kiadványból hallottatok egy novellát, Csernaszabó András tollából, most pedig folytatjuk a kiadványból való novellák idézését. Drága kapusunk most Újhelyi Kata két rövidebb írását olvassa be, de előbb meghallgatjuk azt a programajánlót, amit tegnap nem volt módunk bejátszani, a Spiró György vendég léte által fémjelzett Majom a vízben műsorból, de emiatt, mivel ez tegnapra készült, majd próbálom levágni, miután Gergely Robi elkezdi mondani a hétfő estére szóló dolgokat. Ha kicsit vétek, akkor bocsánat, mert itt csak egy egerem van, és nincsen szóstokom. Na, kezdjük.
1: Sziasztok! Programajánló következik. Valamint meglepetés van. Ma este 8 Masters ragadnak mikrofont a Jazzelünk sorozat aktuális zenekarával a hátuk mögött. Szintén ma a zenekarával a hátuk mögött található kriptában a londoni postpunk és garázs rock Illmen zenekar lép fel, hasonló stílusban szupportálja őket a budapesti dehidratált fejek. Kedd este 4-8-tól az A38 hajón a Random Trip prezentálja a Vibe Changers eseményt, melynek keretében bárki jelentkezhet improvizatív zenei estükre, aki eléggé bátor kipróbálni magát ének, rap vagy fúvós hangszer kategóriákban, olyan ismert zenészek társaságában, mint Delov Jávor, Lengyel Johanna és Gege. Csütörtök este 7-től a Marcibányi téri művelődési házban a Lupe Színházi Társulás viszi színre az Éjjel soha nem érhet véget című darabját. A Cirko Geyser moziban megkezdődött és augusztus 16-áig tart a szokásos nyári Sunshine Fesztivál. Naponta 3 filmet vetítenek a korábbi évek sikerfilmjeiből. Ha akkor lemaradtál róluk, most pótolhatod. Programajánlót hallottatok.
2: Újfalusi Kata, nagyapám. Nagyapám mindenhova Demizsonnal és saját maga töltötte kolbászokkal járt, biztos, ami biztos. De igaza volt. Csöpögött a zsír a szatyraiból, később a ruhájából, végül a TS-79-74-es rendszámú trabantjából is folyt már. Mint aki ki akar találni egy labirintusból, úgy húzta maga után a narancscsíkot, le tolnára és vissza. Állandóan tolnára járt, mert ott rettenetesen rövid nadrágokban bicajoztak a lányok. De jó kis bicikli, vezetés közben mondogatta. A kolbászt használta forintnak, devizának is. Megtömte vele az összes budapesti nagyágyú dokit. Akárhol műtöttek, mindig hallottam a fejem fölött. Ez a kolbászos kis unokája, figyeljetek oda! És odafigyeltek. Még a főorvosok is szeretik a kolbászt. Ez volt nagyapa csodafegyvere. Nekem csupa jól sikerült műtétjeim voltak, nem felejtettek bennem kötőtűt vagy gézlapot. Neki pedig csak hordania kellett zsírpapírba csomagolt ajándékait. A szívesség arányosságot megtartva lakógyűlésekre, kórtermekbe és a tanácshoz. Az életünk egyszerű volt, zsíros és fényes műbérlel védett. Hogy a Demizsonoknak milyen szerepe volt, sosem tudtam meg. Statisztika. Anyukámmal kell beszélnem minden nap telefonon. Direkt használom a kell szót, mert bár szórakoztató és fontos is lehet a napi telefon, de nem minden nap van kedvem mély levegőt venni és elárulni, ha komoly dolog van. Nekem van egy lányom. Neki van egy unokája. Ugye ismeritek a régi mondást? Miért értik meg olyan jól egymást a nagyszülők az unokával? Mert közös az ellenség. Ezt egy nagyon okos fickó mondta, aki egyébként azt is megtanította nekem, hogy a világon 3 igazán fontos dolog van. A trabant, a baszás, meg a statisztika. Mindegy, eltettem fejben. Vallom, hogy a trabant tényleg zseniális dolog, a statisztika pedig sok mindenre jó, ha egyenes. Mint anyukám a telefonban. Ha a közös kislányról esik szó, rögvest úgy érzi, hogy erősen tanácsokra szorul. Statisztikailag igaza van, hiszen azért mesélek nehézségeket Zeával, hogy tanácsot adjon. Milyen nagy lenne az, aki csak vonogatja a vállát a telefonba és hümmög. Ehhez képest itt van nekem a nagymamák trabantja. Mindent elmond, azt is, ami éppen nem Zeához kapcsolódik, de feltételezi, statisztikailag megvan az esélye, hogy nem tudom. És itt jön a kibaszás. Mert a legégetőbb nevelési parák között beszúrja, hogy a tojást mindig hideg vízbe kell tenni, mert úgy sokkal könnyebben lejön a héja. Nem tudom, honnan tudja, hogy éppen tojást főztem, ha mondtam is neki, nem figyeltem, hiszen a nevelésről meg elméről papoltam. Nem hamisítom a statisztikát, minden nagymama mindent tud. Finoman, nem tolakodóan elmondja, legalább 10-szer a beszélgetés alatt, hogy vele azért nem csinál ilyeneket a lánya, mert ő másképp fordul az unokájához, ráérősen elmagyarázza a dolgokat, és azért minden működik. Tudom, értem én, hidd el anyukám, én is magyarázok, csak közben tojást főzök. De közben aranyos is, mert közben azt meséli, hallott egy podcast beszélgetést, megint a Trabant, nem gondoltam volna, hogy egyáltalán tudja, mi az a podcast, amiben profi nevelők adtak tanácsot, és hogy én az alapdolgokat jól csinálom, mert partnerként fordulok a gyerekhez. Megyek vele a hülyeségben, ahogy kell, stb. Ez mondjuk jól esett. Igyekeznék mondani neki, hogy jól esett, de átvált, és már ott tartunk, hogy barátnője, Bugyin néni, tényleg így hívják, 30 éve barátnők, és hasonlót mesél az unokájáról, amit én a lányomról. Aztán búcsúzik, mert kezdődik valami a rádióban, és még megemlíti, hogy a héten a Penny-ben a csirkamáj csak 3,50. Bólintok, de már nem hallja.
0: Na, és akkor, hogy ígértem nektek itt a cseten, most versek következnek. Elsőnek egy drága műsorkészítő társunk, Kiskádár versét választottam a Tilosos kiadványból, amit szeretném, hogyha mind megvennétek, mind a maradék 100 példányt. Kapható itt bent a Tilos irodában, illetve valószínűleg a webshopon is. Apa. Kádár Kiskádár Tamás verse. Az utca végén volt a kocsma, pont mint a filmekben. Apám levitt egyszer, reszelt májat enni. Úgy hívták 14-es italbolt. Azt mondta, ne figyeljek, mert csúnyán beszélnek az emberek, de nekem nem volt csúnya semmi. Körülöttünk munkásruhás királyok és hercegek, nadrágjukon a munkafoltja, szemükben vad nevetés. Gondolom hazafelé ugrottak be egy felesre, de akkor azt se tudtam, mi az a feles. Csak ettem boldogan a kényeztetést a felnőttek között, szemben apámmal, aki nem kóstolt bele, talán egy sört leküldött közben, de lassan már ez is történelem, hogy akkor ott voltam, ő meg ott volt velem. Na és akkor a következő. Hexameterek pénzről kocsmáról, Barangó Bajtai Zoltán verse. Mintha a szélben a fák dideregnek az őszi sötétben, s elszáradt levelek táncolnak a vézna faágon, hallom a bankók hang zizegését itt a zsebemben, s lépdelek álmatagon, s fáradtan a kocsma felé. Ám mielőtt a kezem rátéved a kocsma kilincsre, épp csak biztonságképp megtapogatni a bankót, még belenyúl a zsebembe, hogy ott van-e biztos a pénzem, végre belépek a kocsma szalomba, s a pultra könyöklök. Mondd, mit iszol, tudakolják tőlem, tölteni készen. Jó a szokásos, a kocsmáros már tölti a fröccsöt. És akkor még egy versre zárjuk, aminek a címe Kárpátosz. Szlovák császár légiói elhozzák a szabadságot, román, magyar kéz a kézben bámul cigány déli bábot. Kötelező nemzeti szín, passzol néger eszkimókra, regnálhat a szlovák császár ott, ahol már nincsen fóka. Eurozón cigányzene, irredent a dallamára, óbégatnak proletárok, fejük alatt miért nincs párna? Ganédombon költődalól, kiátkozza cigánypápa, román császár Szamárháton beüget a mennyországba. Na hát ez volt a mai megtervezett valóság helyett a molyam a vízben, és akkor, amíg megérkezik a következő műsorból DJ Minek és a többiek, hogy tovább csonkítsák drága Magyarországunkat, hallgassatok egy kis zenét búcsúzóul, én Ápoló vagyok, ti pedig a hallgatók. Jó, hogy nem telefonált be senki, mert nem zavart bele. Akkor szevasztok!

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott, és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempész módszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben, az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolna-szerű, állkapocs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomlostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
1: Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
0: Ezek voltak a hírek.

With ecstasy.

Jó reggelt, ez a Csonka Magyarország, a Tilos Rádió komplex, brutális, ezoterikus wellness fitness magazinja, és hamarosan kezdünk.

0: 4課まである。
1: Na és akkor tényleg itt vagyunk, ha minden igaz, akkor sikerült utolérni Stirlitzet. Technikailag úgy állunk, jól mondom?
2: Jól, hello,
1: na, sziasztok. Akkor jó, és akkor mindjárt csatlakozik online. Csákányos is hozzánk is. Egyszer csak megérkezik DJ Minek is.
2: Telefonszám 215-37-73. Ha jól tudom, most működik. Ugyanis ez mindig
1: nézek csak ira, lenni. Működik? Úgy tűnik, működik.
2: Én hallgattam a reggeli műsorokat, úgyhogy ott volt betelefonáló, abból gondolom.
1: Aha.
2: Úgyhogy fel vagyok készülve, hogy mi az, amiről már volt szó.
1: Nem baj, azért mi elmondhatjuk ugyanazt, jobban.
2: Persze.
1: Miért, miről volt szó?
2: Dénes Balázs hazaköltözik, azt hiszem, Berlinből, és akkor, hogy szerint ez ilyen tömeges lesz, vagy ez csak ilyen, lehet egyáltalán visszahajlandóak-e az emberek változtatni, tudni itt az életük, hogy visszaköltözik. Érdekes volt, mert engem igazából jobban érdekelt a tegnap reggeli műsor, ami Feriék arról beszéltek részben a maratonnak a tanulságairól, meg volt, belekezdtek egy vitát arról, hogy a belépőről, akkor, hogy milyen, bővíteni, vagy szűkíti ez a látogatók számát, hogy mit várunk ettől, meg milyen, mik lennének ilyen lehetőségek.
1: És vagy csak a látogatók engem... összetételében.
2: Igen.
1: Nem ezt tudom, szerintem érdekel... valamennyire a helytől is függ, nem? Tudod, régi Dürer, mostani Dürer, az egy kicsi szűk hely volt, így nem is tudtál nem találkozni emberekkel, tehát aki ott volt, azzal találkoztál, mert valahogy úgy mozogtak az emberek azon a területen, itt meg hát simán van az, hogy nem tudom, messziről láttál valakit a tömegben, köszönnél neki, de aztán soha többé nem látod.
2: De hányszor voltál kint most?
1: Ó, most nem voltam olyan sokszor. Péntek, szombat, vasárnap, és még egyszer szerda, ennyi.
2: Hát az nem rossz azért. Ha ezt ez minden rádiós megcsinálta volna, azt mondtam, jó lenne. De szerintem a legtöbben maximum
1: betelefonálunk van. Ki.
3: Jó reggelt!
2: Hello!
3: Madaras vagyok. Csak azt szeretném mondani, hogy az előző műsorban az ápolónak szeretném megköszönni. Nagyon jó esett arra ébredni, hogy a Fejes Endrének a Rozsda temetőjéből hallottam egy részletet, és... nekem ehhez van egy személyes érintettségem, de az ámban most nem mennék bele, csak hogy tegnap érkeztem Magyarországra, és jól esett erre ébredni. Ennyit szerettem volna mondani.
1: Te is egy hazaköltöző vagy?
2: Hazaköltöztél.
3: Nem, hazaköltöztem.
1: Na. És Stirlitz, te fogsz? Ha már itt tartunk.
3: Igen, utoljára akkor beszéltünk, amikor még szavazás előtt, és akkor is nagyon lelkesek voltunk, és már mint hogy akkor telefonáltam be utoljára, és nagyon jó karezgések egyelőre, csak...
2: És akkor most a melódal mi lesz? Most ott felmondtál, hát meló, vagy ez hogy csinálod?
3: Az ablakban van már, úgy értem, hogy az elengedtem a kezét annak a melónak. Mm-hmm. Én nem megyek ki most egy ideig, én szeretnék itthon építkezni, mert mint építeni Magyarországot egy kicsit. 30 éve várok erre ugyanis, vagy hát 20 legalább, úgyhogy...
2: Hány éves vagy, elárulod?
3: 50 múltam januárban, és hát gyakorlatilag az egész életünk erre ráment, nem? Erre bujkeles, hogy mondjam, nem kitárulkozás, máshol levés, nem lehet
2: ezt. Egy országban éltél?
3: Igen, Hollandiában, több helyen. És úgy is volt még a Covid előtt, hogy kiköltözöm, és ott maradok, de akkor haza kellett jönnöm egy évre kb., vagy hát úgy döntöttem, hogy hazajövök, és amíg ez a lockdown időszak van, ez a bezártság, gondoltam, hogy inkább nem kint bűnözőkkel leszek. Meló volt, dupla műszakban, még több meló volt, csak lockdown, tehát hogy nem lehetett menni sehova, és nem jó ilyen bűnözőkkel együtt élni bezárva. Tehát, hogy nem mint, hogy úgy bűnözők, hogy ki tudja milyen országokból ilyen kelet-európai börtön viselt emberek a metal szakmában, szóval így elég kemény. És így inkább hazajöttem, mert itt mégiscsak én zárom az ajtót, az jön be, akit én akarok, és
2: Ilyen izében raktál ilyen rosszabb részen, ahol ilyen, tehát ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, hogy ilyen lecsúszott alakok voltak?
3: Nem, abszolút vagy? Nem, semmi, csak ahogy ment így évek alatt, mert így mondom, így ezúttal így 14 évig voltam kint, és így évek alatt, ahogy így egy kicsit úgy ment le a színvonal, tehát már fölvettek olyan embereket is dolgozni, mindenféle
1: ja, munkatársak.
3: Annyira kellenek a munkaerők kint, a hús, az emberi erő annyira kell, hogy hát legalábbis akkor annyira
2: milyen
3: kell.
2: Milyen szakma ez? Azt nem mondtad, hogy nem
3: értettem. Hegesztő vagyok, csak úgy mondom, aha, hogy a fémiparban. Mert hogy nem csak hegesztővel élek, hanem CNC-sekkel, mindenféle hajlítókkal. Kint ezek külön szakmák, tehát hogy ez nem úgy van, mint itt, hogy lakatos, aztán abban
2: túlságes. Holland kollégád volt egyébként?
3: Rengeteg, és ővelük tartottam a legjobb kapcsolatot gyakorlatilag. Igen. De ez is attól függ egyébként. Most aztán megértettem, hogy mennyire fontos, hogy melyik régióban van az ember tényleg Hollandiában, mert nem az, hogy ilyen úgy leszakadt, hogy alkoholista, vagy drogos, hanem hogy olyan szintű mentális különbségek vannak régiók között, hogy ezt nem lehet elmondani, de erről van térkép is, meg ezt kint ezt így tudják az emberek, hát hogy a migránsok, már mint mi, a migránsok, akik úgy megyünk oda, ezt vagy tudjuk, vagy nem, de akik ott élnek, hát ezt megharcolták ezeket, hogy most katolikusok, vagy reformátusok élnek itt és itt, tehát például Limburgban most értem, mi a probléma, hogy az régen Belgium volt, meg félig most is az. Tehát átlóg Limburg Belgiumba. Tehát a holland rész egyik oldala az Limburg, az északi rész Belgiumban. És csak ott flamandoknak hívják ugye a hollandokat, mert kicsit máshogy beszélnek, de nem nagyon, csak kicsit. Nagyon vicces. És a holland limburgi rész az meg egy ilyen katolikus belga-német katyvasz, vagy nem tudom. Tehát mindenkinek mi ott németül normális beszélni az utcán. Hát azt próbál meg Utrecht környékén németül beszélni az utcán. Szóval nagyon hihetetlen különbségek vannak, és
2: a Belgiumon belül is különben, a flamand meg a vallon az nagyon különös, vagy nagyon eltér.
3: A flamand javára szerintem Németországban is, meg Svájcban is.
2: Azon belül is egy másik.
3: Igen. Ez, de annyira látszik, hogy ez történelem meg szóval ez nem úgy van, hogy az emberek így úgy gondolták, hogy most én ide költöm, és akkor ilyen leszek, hanem hogy ez így alakult, tehát ez így lett. És a Frieslandon is a Tilos Maratonon?
1: Uh-huh.
3: Vagy hol?
1: Igen, kijöttél?
3: Nem, sajnos én tegnap este érkeztem, és... Aha.
1: Hát akkor lecsúsztál róla.
3: Nem, mert rengeteg lemást hoztam például bakáütöt, és most akkora gyűjteményem van visszavált. Ja, mert azt is ellopták 10 évvel ezelőtt a lengyelek, ugye, amíg dolgoztam, és újra vásároltam tavaly 300-400 lemást, tehát így most így... Hú, most ízik a... így úgyhogy nagyon jó. Úgy további jó műsor kívánok, és Ápolónak köszi még egyszer. Nagyon jó.
1: Hát átadjuk, szerintem már elment még.
3: Igen, én próbáltam betelefonálni, de foglaltam, hogy ki volt kapcsolva. Uh-huh. Minden jót addig is. Halihó, csaló, sziasztok.
1: Hello. Na és Tirlic, te mit tervezel?
0: Szevasztok.
1: Szevasz.
2: Nem, hát én ugye, mi most vettünk házat Kuala Lumpurban, Kuala Lumpur déli részén, úgyhogy nekem a hosszú tervem az, hogy Európából is elmegyek, tehát én itt se nagyon akarok már sokáig maradni, őszintén szólva. Bár tudod, hogy tehát nem kaptam kedvet ettől, hogy mondjuk nem, tehát sokkal jobb hely lesz Magyarország, nyilvánvaló, de azért az, hogy itt ilyen tényleg szerintem ilyen érezhető változások legyenek, tudod, abban, hogy oktatás, egészségügy, életszínvonal, infrastruktúra, stb. Azért ez egy hosszabb idő lesz. Tehát ez nem fog bekövetkezni egyik napról a másikra. És azért sok kompromisszumot kell szerintem kötni annak, aki hazaköltözik még mindig. Tehát
0: Hát
2: ezzel
0: kivéve, hogyha ő
2: párhuzamosan,
0: gazdagsz,
2: nem,
0: amúgy.
2: mert ezzel párhuzamosan, igen, ha gazdag vagy, akkor jó Magyarországon lenni, vagy jó lehet, de hát pont ez, hogy annyira magasok az ingatlan árak például. Tehát én ott Magyarországon venni ingatlan nekem szerintem nehezebb lenne, mint Malajziába például. És tudod, ez a 3%-os hitel, amit ugye ez a nagyon kedvezményes hitel, amit ajánlottak ugye az első lakáshoz jutóknak, hát ilyen hiteleket simán lehet kapni Nyugat-Európában. Én Malajziában most 3,8%-os hitelt kaptam, úgyhogy külföldi vagyok. Tehát azért nem, tehát, hogy mondjam, tényleg nem annyi, nem, nem jó ez így. Egyáltalán.
1: Telefon.
2: Hát a 27%-os áfa, érted, a nonsense.
4: Halló!
1: Halló.
2: Hello!
4: Nem, hát a szegények nevében kikérem, hogy csak a gazdagoknak jó. Tehát én szegényként rohadt jól érzem magam itt Magyarországon ebben, ami van. Úgyhogy remélem vannak még pár, nem szállnak be ők is. Nem vagyok gazdag, de mégis jó ez itt. És jó volt a maratonon
2: Jó.
4: is. Kétszer kim voltam, egyszer nagyon csúnya. Nem lett csúnya, végül is nem lett csúnya, mert csak a csúnya videókat csináltak rólam, akkor az lehetett esetleg csúnya, de egyébként így tök jó volt. Tehát, hogy...
2: Jó, de hát te nem vagy szegény, neked most egy nagyon, én figyelem, hogy egy elég sikeres ilyen vállalkozásod van már, most már úgy látom, hogy könyvet is adtál ki, meg YouTube csatorna, meg minden.
4: Valakivel összekeverhet.
2: Akkor lehet.
4: Az ő biztos.
2: Bocsánat.
4: Ebben mérjük a siket, de várj, akkor végig tényleg szegénynek kell éreznem magam.
0: De ezelőtt mondtad, hogy
2: Nem
0: szegény
2: mutat,
0: vagy.
2: mutatkozz be, légy szíves, ha nem sértelek
4: Mutas
2: meg.
4: vagyok, sziasztok!
2: Ja jó, akkor összekevertelek valóban.
4: Kivel kevertél? Meg mehet mondani?
2: A B. Kovács, aki ilyen új, vagy vályogházakat építenek, meg újítanak fel. Nem tudom ki, mi a... Most nem ugrik be a neve.
4: Nem ismerem a munkásságát, de biztos gazdagabb nálam már, hogy van neki, hogyha ilyen YouTube-ja meg egyebek, ja. Nekem Facebookom sincs. Na jó van, szép napot, szóval szegények, telefonáljátok be, hogy jó nektek. Sziasztok!
0: Nem, de mondjad már el, hogy mire gondolsz ez alatt pontosan. Mert én arra gondolok az alatt, hogy a gazdagoknak jó, hogy a gazdagok tudják megfizetni a magánegészségügyet, meg a magánoktatást. Például ilyenekre gondolok.
4: Hú, ez
0: mert...
4: az a baj, hogy el fogom kezdeni a mantráimat, hogyha ezeket az értékrendi dolgokat
0: nem, nem, nem baj.
4: kiemelni,
0: mert... ja, hogy szerint...
4: de nem akarom ezekkel untatni itt az embereket, mert hogy én nekem az a berögződésem, hogy az egészség az a tied, az nem a magán, tehát nem az orvosé, nem az orvos dolga az, hogy te az egészségedet ápolod, vagy foglalkozó vele vagy.
0: Ja.
4: Szóval, hogy érted, tehát erre, ez itt nem népszerű a tilosban, nagyon sokan nem szeretik ezt, hogy jaj, az egyén felelősség, hagyjad már minden a politikából.
0: Mi? De... Jó, oké.
2: Okay. Jó, köszönöm szépen. Hát
1: ezt nem értettem, nem baj.
2: Ciao.
0: Nem, tehát azért, tehát ha valaki beteg lesz, az... Na jó, mindegy. Tehát én, igen, ez, hát nem tudom, hogy a tilosban nem népszerű, nagyon örülök, hogyha ez nem népszerű, mert érted, tehát aki rákos lesz, annak azért ne, hogy ma az az ő felelősség.
2: Vagy betegen születik, ne adj is.
0: Ja, ja, ja, tehát, hogy így... Ja, vagy érzeteknek... Na, tehát ne menjünk bele ezzel.
2: Jó, térjünk már vissza a
0: igen.
2: maratonhoz.
0: Jó.
1: Újabb telefonunk van. Mondjad.
5: Sziasztok, Libita. Bocsánat, ez a varrás, hogy Kovács B. Dániel is szokott betelefonálni. Nógrád megyéből.
2: Igen, igen, igen. Köszönöm.
5: Szép napot.
1: Csak. Köszi.
2: Nem B. Kovács, hanem Kovács B. Dániel. Ja, nagyon jó projekteket csinálnak különben.
1: Igen.
2: Te is ismered, Gyelőrinc?
1: Személyesen nem, de tudom, kiről van szó. Igen, én is szoktam követni, nézni. Tetszik, amit csinál.
2: A maratonra kapcsolatban akartam, hogyha van kedvetek, beszélhetek arról egy picit.
1: Neked milyen élményeid Magyar. Voltak így, hogy nem voltál ott?
0: Spanyolországban.
1: Életem legjobb maratonja volt, tudod. Igen.
2: Az volt az én élményem, hogy nem tudtam a maratonról. Tehát, hogyha nem vagytok ti, meg nincs, nem hallgatom, nem kapcsolom be a tilos rádiót, akkor nem tudtam volna, hogy ez van. És szerint a nővérem például, aki néha én el tudom őt csábítani, vagy barátaim, ezek se hallottak róla. Tehát szerintem ez probléma, hogy nem az, hogy hirdetni, de egyszerűen említés szinten se jutott el, még ilyen barátinek tekinthető médiumokba se szerintem.
0: Ez egyrészt az van, hogy a maraton ugye azon szól, akik hallgatják a tilos rádiót, tehát nyilván ez, ebből a szempontból azt mondom, oké. Hát másrészt meg azt mondjuk, hogy van egy tök nagy fesztivál, ahol egy csomó kulturális esemény van, ami tök igaz, amúgy nagyon jók a programok, és nincsenek is rossz fejek.
1: Tudjuk, mire gondoltál. Igen.
0: De hogy igen, és nekem is vannak barátom, hogy itt még kicsábítok, és akkor mondtam, hogy na, most jöttök, és most van, tehát hogy nem jut el tényleg, nem megy kívülre ezen, tényleg lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit dolgozni, mert akkor utána meg több tilos rádió hallgató is lesz a végén.
2: Hát belőle. Igen. Meg hogyha adományt gyűjtünk, akkor érdemes lenne szélesíteni azoknak a körét, akik bejönnek, nem pedig leszűkíteni, mert úgy érzem, hogy most már tényleg ilyen buborékban vagyunk, tehát aki hallgatja a tilos rádiót rendszeresen, az tud róla, aki, és akkor az eljön, az befizette az 5000 forintot, de egyébként...
1: Nem tudom, mikor nem voltunk buborékban, mi jól érezzük magunkat ebbe a buborékba, magunknak fújtuk. Kicsit erről nem. Is szól, nem?
0: Ez is egy ilyen.
1: Másképpen családiasak vagyunk, nem tudom, nekem az ott egy...
2: De az a baj,
1: az egy
2: hogy
1: kicsit,
2: nem tehát, jönnek be újra.
1: Ami nekem hiányzik, és nem akarok ilyen, tudod, régi maratonok, nem annyira akarok ebbe belemenni, de hogy nem tudom, hány rádióssal találkozom, akivel úgy egyébként nem. Tehát ez például lehet egy mérőszám, és szerintem kevesebbel, és nem feltétlenül arról van szó, hogy mert ők sem jönnek ki, vagy nem tudom, hanem valahogy így a szerintem egyébként a hely méretéből is a fakad, tehát hogy van egy ilyen, nem tudom, tehát hogyha az embereknek a mozgását, elterülését, hányan vannak, tudod, és akkor egy ilyen algoritmussal kiszámolod, merre mozognak, milyen eséllyel találkoznak egymással.
2: Akkor lehet, hogy két külön rendezvény kéne, egy adománygyűjtő, meg egy ilyen belsős, mert mondjuk, ami lehetne a szülinap, mert egyébként nekem az attól tartok én, hogy úgy fogunk járni, mint a Fidesz, aki nem nevelt, tudod, második, harmadik generációs politikusokat. Ugye nálunk sincsenek második, harmadik generációs hallgatók se, meg műsorgészítők se. Mm. És azzal lesz vége a tilos rádiónak, hogy mi meg fogunk halni. És akkor kész. Nincs, aki utánunk jönne. Tehát nekünk is a fiatalokat valahogy azért meg kéne szólítani.
1: Ó, Istenem, figyelj, itt kezdődik az előregedés, amikor arról kezdett, hogy tudod, hogy be kéne valahogyan a fiatalokat. Fiatalokat és a nőket, több nő kéne.
2: De ez hülyeség egyébként?
1: Nem, csak ezt nem tudom, ez így rendszeresen, tehát nagyon sok helyen előfordul, teljesen mindegy, hogy egyesület, vagy mit tudom én, vagy párt, vagy rádió, vagy anyám kínj, egy idő után eljöttünk oda, hogy hogyan kéne megszólítani a fiatalokat, vagy bevonzani, illetve több nő kéne.
2: Igen, igen.
1: Ez mindig, hát, mindenhol, nem tudom, hogy
2: nyilván
1: milyen.
2: Ez a rádió szerintem főleg ilyen középkorú férfiak hallgatják is, meg azok is csinálják.
1: Úgy, jó, hát meg, figyelj, meg nyilván vannak izék. Tehát egy nem mindegy, hogy mi a merítésed. Tehát az, hogy mit tudom, én tegnap voltam egy ilyen közlekedés búzi sörözésen, ott nyilvánvalóan jót röhögtünk ezen. Tudod, már megint egy csomó pasi, mert hát érted, de ráadásul propeller sapkások mind. Tehát egy nyilván.
2: Telefonálom.
6: Halló, Iván, szavaztok.
2: Halló.
6: Miért hallgatnának szerintetek a fiatalok Tilost?
2: Hát ezt mondtam, hogy középkorú férfiak hallgatják, még csinálják, és nyilván, mert mi azokat a témákkal foglalkozunk, ami őket nem érdekli, gondolom.
6: Mert megöregettünk a rádióval együtt. Én ezt nem bánom, aki a középkorúnál is idősebb vagyok, tehát én tök jó el vagyok ebben. Csak időről időre felbukkan ez a sirám, hogy nem jönnek a fiatalok.
1: Ugye?
6: De miért jönnének? Figyelj, volt a...
2: De úgy érted, hogy nem teszünk azért, hogy jöjjenek, erre gondolsz, ugye?
6: Hát figyelj, hát milyen faszok vagyunk, érted? Tehát,
1: hát meg hogyha szerintem az már ott el van rontva, tehát amikor elkezded kitalálni, hogy hogyan lehetne, tehát úgy tennél az ügy érdekében, szerintem az összes ilyen kísérlet az kudarcba fullad. Ha esetleg vénfaszként is tudsz menő lenni, akkor pedig nincsen probléma.
6: De nem menőnek, nem neked kell menőnek lenni, mindegy. Hanem valamiért fontosnak érezik a menő fiatalok, hogy itt műsort csinálnak. De tök más fórumaik vannak, tök jól el vannak egymással, röhögnek rajtunk, és ez így van rendjén, tehát ez a világ rendje, érted? Mindenki azt hiszi fiatalon, hogy együtt fog járni bulizni a gyerekeivel. Emlékszem, amikor apám ott maradt a házi bulin, és körbejárt a szerintem minőségi borával, iszonyú kínos volt.
1: Én mondjuk jártam bulizni az apámmal.
6: Hát én meg az apáddal buliztam, érted, életem nem tudom ilyen részét, akkor el tudod képzelni, hogy mennyi idős vagyok.
2: Meg mennyire belterjes a rádió.
6: Igen. Figyelj, egyszer a mi is volt, lehet, hogy pont egy ilyen elektromaraton, beült a Csilla Szabi Szabán a Fleóba, az egyetlen fiatalos, nem fiatalosan, konkrét a fiatal lányok csinálták. Hallgattatok Fleót?
2: Én igen, nincs már műsoruk.
6: Nincs már sajnos. Nincs sajnos. Tök jó volt, egyrészt szeretem a csajos műsorokat, másrészt meg ezek tényleg fiatalok voltak, úgy korra is. Egy perc múlva már Csilla vette fel a telefonokat, be akartak tenni egy zenét, a Szabán mondta, hogy ne, azt ne. Ezek után ki a faszom akar, érted, aki fiatal, vénhúgyos trocsfaszok vagyunk. El vagyunk itt a langyos pisingbe. A másik ez a rívás az 5000 forint miatt, hogy te a Feri valami olyan beszédet mondott a hétfői adásban, hogy
2: ja, az a szegények, az elesettek rádiója.
6: Bőreink, akiket elveszítünk, akinek aki így emelkedik föl, meg figyelj, iszonyú, hogy hívják, tehát ilyen pátosz, nem tudom mi a lófasz volt, és hát azok a véreink, drága, szegény hallgatók, azok hallgatják a Tilost ingyen egész évben. Most arra gyűjtünk pénzt, többek között, hogy ők hallgathassák.
2: Ja.
6: És az 5000 forint az annyi, mint a 2000 forint volt, nem tudom mikor, nem tudom mióta nem emelt a rádió. 5000 forint az nem egy olyan egetverő összeg. Na mindegy, ezt is kifújtam magamból, mint vén köcsög. Oké, sziasztok!
2: Te voltál ki?
6: Voltam. Te voltál?
7: Nem, nem volt.
2: Nem mentem haza.
1: Nem,
6: nekünk
1: sajnos.
6: Még egy pofoszkodást le kell zavarnunk, emlékszel?
2: Persze, de még várok egy pár évet, mire még szarabb állapotban leszed, és akkor foglak meg a
6: lázni.
7: Szia! Jó reggelt, kedves hallgatók, szervusztok! Kedves műsorkészítő társak, szervusztok! Négyen vagyunk?
2: Igen. Igen.
1: Hát, ha jól számolom.
7: Nagyon jó. Oké, hát akkor már csak szegényvel hiányzik, de majd egyszerű is jön velünk. Úgyhogy én is üdvözlöm kedves hallgatókat, akikkel találkoztam, és akikkel nem találkoztam, mindannyiukat.
1: És mondjátok, milyen volt azokon a napokon, amikor én nem voltam, bár úgymond hivatalosan voltunk, mert vagy felléptünk, vagy pultban voltunk, kivéve engem.
7: Én...
2: Akkor sokkal jobb mindenki. Volt. Mindenki mondta, hogy mindenki. De jó, hogy nincs itt a Lőrinc. Sokkal jobb volt.
0: Nem, azt el akarom mondani, hogy én képviseltem a műsort a pultban szombaton.
7: Igen.
0: Mindenki kifordult.
7: Én oda mentem, jesszusom, ezekkel én nem állok be a pultba, és tovább mentem. Ez történt. Az az igaz, ez volt. Tényleg ez volt. Bocsánat, egy nagyon kedves társasággal mentem ki, és megértem nekik, hogy kicsit mulatunk.
2: Ilyen hölgyek legyezőjében jelentél meg?
0: Na, honnan tudtad?
2: Mindig úgy szokott megjelni ilyen 5-6 jó csaj körül.
7: Jó reggelt kívánok! Szervusz!
8: Sziasztok! Csak két mondok még az előző témához, ha szabad. Az előbb betelefonált vénköcsöggel, én sokat vitatkoztam ezen 5000 forinton, de én abban látom az igazság, hogy véleményemet beigazolódni, hogy nem kellett volna 5000-re felemelni, a tavalyi 3 az bőven elég lett volna, hogy tavaly 70 millió forint bevételünk volt a Marotonból, most csak 54, és én 4-szer voltam kint, látnivalóan kevesebb volt a sokaság, kisebb volt a sokaság, mint tavaly. Csak ezt szerettem volna. Köszönöm szépen.
7: Köszönjük szépen.
1: Ugye, hát, itt sikerült körbelőni, átlépni egy olyan határt, ahol már az így csökken, kontraproduktív.
0: Ja.
1: Nem csak nem tudott felszorozni a korábbi látogatószámot, mert közvetlenül hat rá.
7: Ilyen messzire én nem mennék el, nagyon sok minden befolyásra azt meg kell várni a végösszeget, kettő tovább.
1: Nem tudom, mi első napon főztünk, és végül, tehát egy főzés közben lecsökkentettük a mennyiséget, hogy nem fogunk annyit csinálni, mint amennyit szoktunk, mert nem volt aki. Meg egy igaz, hogy az idő sem volt a legjobb akkor.
7: Hát leginkább az volt, hogy 3,5 órán a tötymörögött az eső, te meg nem vártál meg, kimentem. Egyébként hoztam egy wildlingot magammal, aztán hazavittem szeretteimnek, majd én ettem
1: és
7: meg.
1: Jó volt?
7: Én nekem ízlett, Jucikának nem, de ez van ez így. Jó reggelt kívánok! Hello!
9: Sziasztok, Magdal vagyok.
7: Szia,
9: én azt szeretném behozni a képbe, hogy szerintem erről is az Orbán tehet. Tehát...
7: Jaj, értem. Úristen,
9: hogy
7: ilyen.
9: Hogy most, hogy minden szép és világos, és az emberek boldogak, és a bárány az oroszlán mellé fekszik, és együtt nézik a parlamenti tudósításokat. Most a szükség a Tilos Rádióra lehet, hogy kisebb, vagy a Tilos Rádió egyébként tényleg keresi a hangját az utóbbi hónapokban, ez az egyik, a másik meg, hogy lehet, hogy ez a vég, de lehet, hogy tényleg itt a vég, vagy ennyi volt. Meg hogy tényleg ez...
7: Nekem nem úgy tűnt, hogy ez ilyen vége dolog lenne, de nem is értem
9: a dolgot. Én csak az 50 versus 70 millióra reflektálok. Tehát, hogy...
7: Értem. Mondom ezt egyébként, bocsánat, igazából az a, mi kevesek vagyunk, még nem is erre rendeltettünk, hogy most így a bevételi oldalnak az elemzését végezzük el, különösen, hogy megfelelő sarokszámok ismerete nélkül, meg ugye a körülmények alaposabb analízise nélkül. Én egyből még egyébként nem vonnék le semmi következtetést, és sokakat meg kéne hallgatni, akik többször kim voltak, mint én, és sajnos egyébként közismert okoknál fogva elkaptam egy fertőzést, ezért többször nem bírtam kimenni.
9: Lehet, hogy jobb így, és neked van igazad. Úgyhogy
7: én két ilyen frenetikus szombaton voltam kint, a másodikon fel is léptem, és kint voltam valóban a nyitónapon, ahol kevesebben voltak érezhetően, de ezt én tényleg a kértelen kedvezőtlenbe fordult időjárásnak tulajdonítanám a többi napról, egyébként mások.
9: Arról is Orbán tehet.
7: Igen, Orbán, meg hát többen mások is tehetnek róla, úgyhogy ezt majd így például abba kéne meghagyni ezt a háborút, fogalmazza meg hamarosan. Trump elnök azoknak, akik a háborút elkezdték, úgy, mint Európa és Ukrajna, úgyhogy majd ők abba adják, akkor biztosan mindenkit a világ béke. Igaz?
9: Elbúcsúzom tőletek, köszönöm és szépen. Elnézést Hello. A negativitásért. Puszi!
7: Puszi! Szia, szia! Szia. A világbéke titka, ha megadjuk magunkat, akkor végre.
1: Igen.
7: Abba maradt, tényleg, így van.
0: Ja, ez az Orbán Balázs féle taktika.
7: Igen.
1: Igen.
7: De tényleg, hát most elnézést, de hát így az egészről kik tehetnek, a várvédőket. Nem kellett volna ennyire tartani Egret sem.

0: nem bírás a immunrendszer hibájából, az én hibám, akkor sajnos nem tudtam kimenni akkor pénteken, de ezt pótolni fogjuk, ígérem, úgyhogy meg lesz ez minden.
1: Előadásodat megtartottad azért?
0: Most beszéltem éppen arról, hogy nem, de te tényleg egyébként real time sem figyeled, hogy mit mondok, nem az, hogy egyébként mit mondtam negyed órája.
1: Nem, ez nem hangzott el, szerintem ez a szó,
0: de,
1: hogy...
0: De, elhangzott, de. Te nem nagyon figyeled tényleg, hogy mit mondtam el.
2: Nem baj.
0: Ezért szeretem Stirlitz. Szóval így van, úgyhogy legközelebb pótolni fogjuk. Jó?
3: Viszont én meg kedden voltam, az nagyon jó volt, és tök sokan voltak.
0: Így van, ez
3: a... Mármint csak egy kedhez képest, és a jazz nap volt. Meg nagyon fasza volt.
0: Hát várjuk ki a végét, mondom, hogy ezt mikor és mennyi számot fognak leütni.
2: Nem tudom, hát én pénteken fűztem, szombaton, első szombaton buliztam, vasárnap a kislányommal mentem ki, és még szerdán mentünk ki, tulajdonképpen koncertre, és szintén pénteken és szerdán is korán hazamentünk, mint a fugyasvényszarok, ahogy így elmondanák.
3: És a te voltál Európa kiadón is, megnézted?
2: Hát, benéztem egy kicsit. Benéztem egy kicsit.
0: Ja, így van.
2: De a csókolomat azt végig nyomtam.
0: Igen. Köszönöm szépen az euróba való számolás, ez tényleg sokat rendítene akkor, hogyha az egyenleget akarjuk. Én is arra gondoltam, hogy most hirtelen nagyon sok forinthoz jutnék, akkor először euróra váltanám, aztán megvárnám, amíg összeomlik a forintja. Jelen nem számít a magyar ember, tudod. Ahogy nem fogadunk tipmixen sem a magyar válogatott ellen, illetve legalábbis nem nyilvánosan. És igen, valóban. Én, egyébként ez leginkább akkor unfair, hogyha te játszol is az említett csapatban, tudod, mert azért erre is volt például a magyar labdarúgás mélységes mély történetében, de hát oda se neki. Rendes, ezt már akkor megtették a miénk, amikor nem is volt még tipmix Magyarországon, ezért át kellett járni a szomszédos Szlovákiába. De hát oda se neki. Aztán ott tiltották le ezeket a meccseket. Ja, Istenem. Szóval, és szerencsénk volt abban a tekintetben is, hogy nem volt komoly vihar, kivéve ugye Szponcerdáról csütörtökre viradóra volt valamilyen hosszabb ideig tartó, áztató, konvektív jellegű csapadék, de ezt már nem volt meg neked.
2: Nem, szerintem azt már kihagytuk.
0: Aha, értem. Jó, oké. Pedig eléggé dörgött villámlott, tehát akkor jól alszol. Jó, hát ez akkor... Ez meg volt, mindegy. Ja, oké. Igen. Jó, rendben van. Amúgy egyébként a definitív, tehát a definícióval kapcsolatos vitákat is egyszer majd tényleg le kell folytatni, ez igaz. De hát nekünk vannak
3: az én...
0: Hát, hogy tényleg, tehát, hogy milyen típusú rádiónak tekintjük mi magunkat voltak éppen. Mert hogy nyilván ez megvan az alap, hogy közösségi rádió, de ez... És ez ennek mik a feltételei, meddig tudunk kritériumoknak megfelelni, mit tudunk szolgáltatni, mit tudunk adni a hallgatóknak, vagy mit tudunk adni azoknak, akik esetleg folytatni akarják ezt az egészet. Mondom, erről volt szó, hogy amit kérnek, hogy legyen előbb-utóbb több fiatal.
2: És többnél, igen, több fiatal is többnél.
0: Így van, ez az, így van. De ez, ha nem probléma, akkor én a 70 éves vezetem tovább az országot, de ezek nagyon fontos kérdések, és majd idővel ezek, igen. Ja. Ja, Istenem. Jó.
1: Igen, a Fidesz megújulás, ez jó, tényleg mi is úgy újulunk meg, mint a Fidesz.
0: Nem, de ez hihetetlen. Még kell, hogy ezt a nyomorult pártot előszedni. Meghaltak, szervusz. Úgyhogy ezt komolyan. Jó. Kicsit unatkozik azért a lakosság, valljuk be, és még a futball VB se tudja feldobni őket, mert
3: hát, nyilván nem, annyira,
0: nem tudom, így sírva nézzük zöldfoki szigeteket, hogy mi is ilyen jók lennénk a spanyolok ellen. Egyébként lehet. Amúgy, de mindegy, ezt már nem is akarom mondani, hogy hova tesszük magunkat, meg hova nem. És még mindig ebben voltunk a legkevésbé rosszak. És ez miért így volt a Kádár rendszerben is, tényleg. hogy bármilyen szörnyű emlékeink vannak erről a nagyon kevés sikeres exporttermékeink egyike, még akkor is a labdarúgás volt.

0: Ezzel szemben a Szabolcs-Almát már csak a szovjeteknek tudtuk eladni. Azt mégis csak azt sírhatja mindenki, hova tűnt az a jó kis Jonatán Bakker, tényleg.
1: És a Tokaji Aszú, azt ne felejtsük
0: el. A Tokaji Aszú, igen, igen, valóban. Ne. Arra egyébként komoly kereslet volt olyan országból, a Korán tiltja ennek a fogyasztását. Én úgy hallottam legalábbis, nem is voltak ilyen
1: kapcsolataim. Én a Tokaji Aszú, én arra jöttem rá egy hosszas külföldi tartózkodásom során, hogy az nem világhíres egyáltalán.
2: Hazánkban méltán világhírű, tudod.
1: Azt mondanám, hogy sehol nem ismerik, és nem is nagyon szeretik. Különben, mert én azt mindig szoktam hozni, tudod, repülőtérre megveszed, és akkor a buliba oda szétosztogatod, de nem nagyon szoktak oda lenni, érte az emberek egyáltalán.
0: Igen, igen, igen. Egyébként komoly hátulütője, hogy a Tokaji sajnos egyrészt nem jó, hogyha szódában felhúzod, és a kóla se szokott segíteni az állagán. Pedig biztosan megpróbálták már ezt is. De meg lehet, azt így nincs az a semmi baj, mert Lőrinc meg tudja erősíteni, nagyon sokfélét készítenek ilyen szinten.
2: Persze. De hát, hogy nem, az egyébként nem, mert régen volt. Régen volt híres, de hát, hogy nem, elszaladt mellettünk a világ, meg nem beszélve arról, hogy hát azelőtt is. Tehát nem, te oké, így mondod, hogy ez, tudod, ment a KGST piacra, de hogy hát egyébként azelőtt is főleg az volt a felvevő piac.
0: Igen. Sőt, egészen régen a tokai borokat kizárólag a lengyel királyság vásárolta, és minden egyes ilyen történő analiz benne van az, hogy kérlek szépen adott évben összegezzük, hogy hány hordót adtunk el a lengyeleknek. Amikor ott még állam volt nálunk, meg több állam volt. Hát
2: ilyen, igen.
0: Mi izgalmasabban rendeztük el a területet. Kedves telefonáló, szervusz, drága!
3: Sziasztok! Voltam egy tokai bortermelő borásznál száráson egy pár napot családdal, és ott ittunk ilyen borsort, meg ilyesmi. Én nem rajongok a tokai aszúért, de abban a borsorban tökéletesen jól passzolt, és jól volt elhelyezve, és így nagyon ott különlegesen íz lett ebben a sorban. Szerintem nem úgy kell inni tokai aszút, vagy fröccsnek, vagy boroskólának.
2: Hát nem.
3: Ez valószínűleg sem. Egyrészt. A másik, amit mondott ez a borász, hogy ő az árujának a nagyon nagy százalékát Japánba exportálja, mert ott van rá viszonylag nagy kereslet, vagy nem viszonylag, olyan szintű kereslet, hogy ő azt nem is nagyon tudja ellátni ezekkel a borokkal, mert hogy ez egy különleges desszertbor, ami cukor hozzáadása nélkül készül, és ez viszonylag ritka. Vannak ilyen fajták, és vannak egyéb édes borok, amik cukor hozzáadása nélkül is működnek, de hogy ez egy különleges fajta, és ennek van kuriózum értéke, főleg ilyen borsorokban, és ilyen fine dining éttermekben elviszik, és el is fogy. És ami nálunk Magyarországon kapható, az a rosszabb minőségű, illetve kevésbé vagy egy nagyobb mennyiségben ipari módon gyártott alkoholok. A kis borászatok, akik ezt az egyedi szint képviselik, azok meg szép lassan eltűnnek, mert beolvadnak ezekbe a nagy bor aggregátumokba, amik igazából már nem képviselik azt a minőséget, amit egyébként keresnek. Én ezt hallottam egy borászatban.
2: Van benne valami. De hogy abban, hogy így nem lépsz, tehát amiről Stirlitz beszámolt, hogy úgy nem tudom, így a világ felfogása az, hogy a szárazbora jó.
3: Igen,
2: ami bizonyos szempontból érthető, tehát, hogy azért az ilyen nagyon sok édesbor az tényleg a szar kategóriát jelenti. Az, hogy van egy annál még édesebb, ami meg nem, az meg keveseknek fér be a fejébe. Erre egyébként ott vannak az ilyen különböző más technológiával készült desszertborok a földközi tenger térségéből. Tehát különböző ízé, spanyol, portugál és télolasz. Igen, de hát, hogy igen. Az már más.
3: Más, és értem én ezt a ragaszkodást a száraz fehér borokhoz, mert ugye azért ittunk már, szerintem ti is az életetek folyamán borzalmas édes fehér bort, akár vöröset is, ez tényleg szerintem katasztrófák.
2: Elvileg azt is meg lehet csinálni, de az nem jellemző. Tehát egy kadarkából lehet aszút csinálni, és régen csináltak is.
3: Hát igen, szóval ezek azért nyilván nem annyira finomak, hogy nem terjedtek el, de én méltatlanul szerintem alul van értékelve, csak annyit szeretem volna mondani, hogy az asszú el tud férni, de nem így önmagában, nem így az asztalra kirakva, hogy na, ígyunk, mert az úgy szerintem túl tömény, túl erős, de a fel van építve egy egyre édesedő sor, valami olyan kiegészítővel, egy ilyen borvacsora mentén, szerintem prímán oda tud illeni. Szerintem így kell, egyben kell kezelni egy gasztronómiai élményként, és nem egy alkoholos italként, és akkor szerintem már megváltozik az értéke, és így szerintem érdemes vele foglalkozni. Hallgatlak benneteket tovább, jó adást kívánok! Sziasztok!
0: Szervusz! No. 2:15:37-et várma lehet minket hívni. Egész nyugodtan.
4: Egyébként, ha valakit érdeke ez a téma, az Ungverinak már egy nagyon jó előadása a YouTube-on, a saját csatornáján fönn van, a Tokaji borról.
0: Igen.
4: A történetről nagyon érdekes.
0: Hát ő termelő, tudod? Te mondjad.
4: Annyi a tanulság, vagy nem is tudom, tehát, hogy mindig is ugyanaz volt a probléma, nem tudtak megfelelő minőséget, nem megfelelő mennyiségben megfelelő minőséget előállítani, és folyamatosan ment a trükközés. Úgyhogy így, mintha a mai Magyarországon.
2: Az avinálás szakifejezést keresen.
4: Mit csinál?
2: Avinálás.
4: Lehet.
1: Borászkodik, ugye, és ott van borászat a Tokaj.
4: Nem, valószínűleg ezért érdekel. Gondolom, de hogy nagyon...
0: Érdekes, de íz szempontjából az avinálás eredménye lesz kicsit hasonló karakterű, mint az a szó.
2: Persze, nem véletlenül hamisítják azzal. Tehát ugye nem is cukrot kell adni ahhoz, hogy édes legyen.
0: Meg kell ugye,
2: egészen, hanem amikor még magas a cukorfoka, akkor föl kell emelni olyan magasra az alkohol tartalmát, hogy ne erjedjen tovább.
0: Igen, így van.
2: Alkohol hozzáadás a borpárlat. A legtöbb helyen így csinálják ezeket a csemege borokat. Pont attól különleges.
0: A sherry, és van egy csomó görög és olasz verzió.
2: És az azt pont attól lenne különleges, hogy a botritis, tehát ugye a penész, ami megtámadja a szőlőt és koncentrálja a beltartalmát ez a késői szürettel, amiatt erre nincsen szükség, és ettől különleges. Ennek ellenére, amikor tényleg mi is a KGST piacra termeltünk Tokajon, akkor a hide, hogy a kombinát, az a jelentős részét, az bizony avinálással csinálta, hogy legyen elég. De aha. Hát, hogy az egy...
0: Igen. Egyébként mekkora alkoholfokot lehet így elérni az aszuszőrőnek az erjesztésével?
2: Hát úgy általában olyan, tudod, ilyen 17-18 az, ami fölé nem tudsz menni természetes módon.
0: Igen,
2: tehát, hogyha nem adsz hozzá valami, de ez mindenre igaz, ez sörre, borra, bármire, bármivel próbálod meg, ott körülbelül meghal. Tehát, igen. Hogy az amikor már amikor már az élesztők annyira becsípnek, hogy már belefulladnak a...
0: Mert meg lehet nézni, tehát, hogy mit tudom, én veszel egy portóit, szép az előbb mondta a Csákányos, hogy igen. Vagy a Jerez környéken gyártott sherry, tudod, ami hát azért lett sherry, mert hát így kb. Így tudtál az angolba. És az egész technológia úgy indult, hogy alapvetően onnan exportáltak bort a Nagy-Britanniába, ami egy komoly felvevő piac volt. Csak az volt a gond, hogy ezen a tengeri úton
2: megpimpósodott.
0: Igen, tehát olyan...
1: Onedin család így kezdődik, ha nem tudom, emlékeztek el
0: a
1: portugáliából visszbort, az az első.
0: És így van, és akkor pontosan, hogy
2: több alkohol, több cukor jobban bírja.
0: Így van, tehát bele kell nyomni még lehetőség szerint a saját párlatát, tehát borpárlatot, és onnantól már nem fogják betámadni. Egyébként hagyja, hogy nem fog tovább erjedni a különböző élesztő gombák miatt, de nem fogják betámadni ezek a, tudod, az ecetcsap baktérium.
2: Azok
0: az semmi. Mert hogy alapvetően azok miatt fog el, meg a nódacú vajsavat termelő baktériumok sem, mert huppá. Ott véget ért a folyamat, és akkor szervusz. Igen. Hát ez az... Amúgy nyilvánvaló, hogy ez a fajta kezelése a bornak csak azután tud megjelenni, hogy egyáltalán van tömény szesz. Tehát, hogy ez egy emberiség már nagyon régen gyártott bort, megpróbálta is eltárolni, és az az igazság, hogy ez a módszer, ez nem régebbi szerintem, 18. századnál előbb ezzel nem foglalkoztak, és az, ami ahogy ez kialakul iparszerűen, azt meg szerintem inkább 19. század. És előtte pedig, bocsánat,
2: de... Sőt, hát azelőtt pontosan azért volt olyan értékes és keresett az édesbor, mert nehéz volt megcsinálni. Ugye? Tehát, hogy ez a... Hát nyilván arról van szó, hogy az összes cukrot próbáld meg kiérlelni.
0: Igen.
2: Hát mert akkor lesz.
0: De egyébként két irányba haladt a dolog, mert bocsánat, hogyha ilyen technológiai nézzük a dolgot, mert ma is az van, hogy gyártják a borokat, és ezeket szállítják ki is, és, de nem avináltan. Tehát, hanem megtalálták a technológiát, hogy a nem avinált bort elvinni akár hajóval ide-oda-amoda, anélkül, hogy romlana az állaga. Tehát a technológia...
2: Ezt úgy hívják, hogy palackozás.
0: Igen. Tehát, hogy például, hogy palackba próbálták
2: hogy hát az egy hordóás, ugye ott a levegő, ott van, az így lélegzik, az még dolgozik tovább. Ha lezárod üvegbe, akkor már csak a megfelelő hőmérsékletre van.
0: Igen, én arra gondolok, hogy...
4: Az Ungvári... Zsumber is pont erről beszélt, hogy ebben a technológiai fejlesztésben nem voltak hajlandók beruházni a magyar nemesek, vagy bennetek, és azért bizonytalan volt, hogy hány üveget kell majd kidobni, amikor megérkezik a szállítmány, mert megromlottak.
2: Hát és annak idején viszont még az ókorban az, hogy a görögök egy hát tudod, az egész gazdaság arra épült, hogy nekik ízit búzát kell vásárolni valahonnan, és a sziklákon ott ízit tudod. Olajbogyót tudnak termelni, meg szőlőt, és abból meg létre lehet hozni olyan értékesebb dolgokat, amint már tudsz búzát venni. Hát ott azért azok az amfórák, úgyhogy viasszal lepecsételték, az már valójában egy ilyen jellegű palackozás volt. Úgyhogy ők elég messzire el tudták szállítani.
0: Igen, akkor. Ezt akartam kérdezni.
2: Más kérdés, hogy azok így is ecetesebb borok voltak, mint most.
0: Nem magánál a technológiánál, tehát nem mielőtt bekerült volna az amforába, akkor nem voltak annyira precízek már a technológiai szempontból.
2: Eleve jóval ecetesebbek voltak a borok, tehát hogy ez annyira jellemző ugye még a régi rómaiaknál, hogy ha a vendéglős nem vizezte a bort, akkor csalt, tudod, ez mert hogy a víz drágább volt a bornál, és ráadásul vízezni kellett, mert hát, hogy hát jóval ecetesebb és savanyú borokat ittak, mint mi.
4: De ezt honnan lehetett tudni, hogy ecetesebb volt, hogy ez csak ilyen leírásokból, vagy ez?
0: Ja, azért igen, tudjuk. Persze, abszolút.
2: Igen. Meg hát, részben abból, részben meg az amforáknak azért a tartalmát már, mit tudom én, mióta elemzik nagyon sok dologról tudunk, ami így megmaradt.
0: Hát meg azt is lehet tudni, hogy a rómaiaknak voltak ilyen népi italai, ami ilyen nagyon híg, már nagyon ecetes bor, és ez volt felszikeverve
2: vízzel.
0: Meg néha még ilyen némi édesítő anyaggal is, tehát hogy ezt ellensúlyozza. És állítólag ilyet nyújtott fel Longinus.
2: És igen, nem ecetet, hanem
0: bizony,
2: bort.
0: Igen, ez az, amit ittak. Ezt ittak egyébként a katonák, tehát ez volt a katonák itala. Hogy
2: ez... De hogy ez annyira így van, hogy ugye ugyanaz a szó, azért van a félrefordítás, amiért úgy gondoljuk, hogy szerencsétlen még meg is szívatták egy kis ecettel, nem, az frissítő volt.
0: Igen. Kedves telefonáló, szervusz!
5: Hello! Szerintem nem a bort vizezték a rómaiak, hanem a vizet borozták, mert akkoriban a víz nem volt tiszta, és tele volt patogénekkel, vagy úgy tetszik csírákkal, és az alkohol valamennyire tudta fertőtleníteni.
0: Én az innivalót vették így magukhoz, az biztos, de attól függetlenül, tehát akkor sem volt mindegy, hogy honnan veszed a vizet. Tehát, hogy volt olyan forrás, ami erre már ez a hígbor nem segített. Itt vagy? Ja. Igen. Tehát, hogy akkor sem volt mindegy, tényleg mondom ott, hogy honnan veszed, mert bizonyos határig működik ez a dolog. Azért, tudod?
2: Sőt, tehát a nagy lakomák leírásánál az egyik csúcsa az volt a legdrágább dolog, hogy havat hozni az Alpokból, hóra ráönteni a bort, ami két dolog történik, fölhigítja, ugye, víz, nagyon tiszta és lágy víz, le is hűti, mindennek a tetejébe át szűrik rajta, tehát alul, és akkor az a sok szemét, ami egyébként az akkori borban benne volt, így hiszen van. Zavaros borok voltak, az is letisztult, tehát ez volt a csúcs.
0: Így van, és akkor az egészet meg lehetett inni az ólómedényből, úgyhogy tisztán érvényesületett a nehézfény mérgezés. Köszönjük szépen!
2: Hát az a másik fele.
0: Igen. Az a helyzet, hogy feltételezzük, hogy a rómaiak olyanok voltak, mint mi, akik elkerültek egy ilyen ókori viszonyok közé, ugyanakkor hibátlan kémiai és mikrobiológiai ismereteik voltak, és megpróbáltak megküzdeni ezekkel, akik nem, ők a koruk emberei voltak. Ezeket a olyan vizeket ittak meg, amit te azonnal meghalnál dizantériába. Ők nem, ők csak egy részben, tehát meg egy részük meg. Hát. Na, aki már megérte ezt a fiatal felnőtt kort, az már egy több ilyen hullámon átesett, más mikrobiomja volt.
2: És hát ugye képesek voltak messziről friss vizet szállítani a városaikba. Ólommal kibélelt csatornában.
4: Szóval nekem is az a tudásom, hogy azért többnyire inkább rossz ízű volt. Szóval azért rakták bele a bort. Tehát nem tudom, hogy mennyire tud tényleg fertőtleníteni.
2: Nem hiszem, hogy ebben a mennyiségben tudna.
0: Hát, hogy ez bizonyos. Mondom, tehát, hogy amíg tart...
2: Gondolj bele, bizonyos... híg borokról, 10% körüli alkoholról beszélünk, hát...
0: Korlátozottan tudja a bizonyos kórokozóknak a szaporodását lassítani. Hát, hogy szerintem erre képes. Ezt se kell lebecsülni. Gondolj bele, hogy nem úgy működik egy ilyen fertőzés, hogy ennek is van egy ilyen LD50-je. Tehát, hogy megkapja ugyanazt a kórokozót 50 ember, és akkor abból hány fog megmordalni. És lehet, hogy étizik, akkor mondjuk nem 20, csak 10. Ez már egy remek arány, tudod? Ugye? És most mondtam, hogy nem, hogy hányat fog megbetegíteni, maradjunk inkább abban, mert ez... Ez is már valamit számított. Tényleg. És abban az időben tényleg nem volt töményszesz, mert technológiára nem tudtak gyártani. Tehát nem is gyártott senki töményszeszt, ezek ilyen legendák.
4: Egyébként ez szerintem azért most is tudunk erre példát, tehát amikor elmennek az európai turisták Indiába, akkor tudod, tehát ott senki nem akar a csapból inni a helyiek, meg gondolom valamilyen szinten, de az, hogy mindenki hasmenést kap, aki oda megy legalább egyszer, Nem, ezt hasonlóan kell elképzelni, hogy az akkori vizeket az akkori európaiak valamennyire toleráltak.
0: Na most az a helyzet, hogy valószínűleg az indiaknál is úgy van, hogy nem mindenki tolerálta azt a vizet, és valakinek ugye már csecsemőkorában küzdeni kellett az életért, mert hogy egy ilyen fertőzés mondjuk gyengébb immunrendszernél, szövőtetten gyengébb immunrendszernél, és amikor még nem volt meg ugye ez a modern nyugati típusú, ironikusan mondom, bizonyíték alapú gyógyászat, mert valaki elhittettelek, hogy én szépen iszom, fröcsként iszom a tokait, mindegy, nem baj, nem kell ilyet mondani a rádióban, úgy tűnik, mert nem teszik a poént. Szóval visszatérve a dologra, hogy igen.
2: Tudjuk, hogy málnaszörpöt is raksz hozzá, de...
0: Persze, sokkal finomabb, de nem málnaszörpöt kell, hanem bocát, most mondom. Hogy... Szóval visszatérve, hogy ez mindig is volt egy ilyen, hát megtizedeli az adott populációnak az adott generációját valami. A többi túléri, és akkor megyünk tovább. Akkor jön egy újabb. Tehát és akkor ahogy át tudsz a szűkrő vagy táguló keresztmetszeteken, úgy marad meg az a része a populációnak, ami már sok mindent kibírt. Tehát 16 éves korára már valószínűleg átesett több járványon, olyanok, amiket ma már nem is ismerünk. Tehát van csomó római korban voltak olyan járványok, hogy azt se tudjuk, hogy mi volt. Nagy valószínűség szerint valami, nem is, mondjuk ugye az ebola unokatestvére lehetett típusú ilyen hemorrágiás láz volt, és elvitte a lakosságnak a 50-60%-át. Ez a harmadik század közepén. Ez egy elég komoly demográfiai válságot okozott, meg mindent is vele együtt, mert gondolj, beleszomlott a gazdaság. És nem tudjuk. De csak voltak ezek a, ma már banálisnak tűnik, akkor nem banális. De egyébként amúgy is van ezeknek a korokozóknak egy saját evolúció, sem tudjuk, hogy milyen beletkeségek voltak pontosan. Tehát így próbálják így visszavezetni. Körülbelül az első, amit így megtalálták és kanalizálták, és hogy ez megvan, ez Justinianusi pestis volt, és aha, ez tényleg az okozta, tényleg a Yersinia pestis. Az első eset, amiket igazolták, de ez a 6. század közepe.
2: Igen.
0: És máig keresik az eredetét annak, hogy milyen okok vezettek az először egy ilyen gazdasági élelmezési versekhoz, és aztán utána bejön egy kórokozó, ami a legyengült lakosság körében milyen jól tud terjedni, és az... Hát ez volt az, úgyhogy. Hát meg ugyanígy keresik, hogy mikor volt először fekete himlő, tehát a másik elrettegett. Meg hogy honnan jön, meg hogy meg hol volt elterjedt. Az biztos, hogy ezen az eurázsiai meg az afrikai kontinenseken, amik ugye azért ilyen összekötöttek már a régen, ott lehet ezeket azonosítani. Mindenhova máshova pedig vittük magunkkal.
2: Ajándékba.
0: Ez a ilyen persze package deal volt, biblia, üveggyöngy, civilizáció, fekete himlő, kanyaró, tehát így ezek jöttek együtt. A kereszténységet kihagytam a csomagból, pedig az nagyon fontos.
2: Hát ez a bibliánál ott van.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy,
4: és ja. Az alkoholt ne hagyjuk ki, ha már.
0: Az alkohol egy nagyon érdekes dolog volt, mert az azért volt ezeknek alkohol. Tehát, hogy például konkrétan tudjuk, hogy az amerikai kontinensen fogyasztottak erjesztett dolgokat. Az, hogy mi ebben a technológiában előbbre tartottunk, és pont amikor megérkeznek a spanyolok, ugye a 16. század első harmadában, akkor kezd el nagy ütemben elterjedni Európában az a mindent is lepárolunk ezekben az érdekes lézedényekben, amiket előtte csak az alkimisták használtak. És ez az, amit beviszünk, és ami nem volt nekik. Tényleg a tűzes víz. Tehát, hogy az ő kis erjesztett kukoricaboruk, érted, a 3-4%-os
4: alkohollal. De nem csak Amerikára kell gondolni, ez Afrikában is így van. Első ilyen nemzetközi kereskedelmi egyezmény, ami a rabszolgák kereskedelmét szabályozta, abban szabályozták az alkoholt is, az volt az első szer, aminek a kereskedelmét szabályozták, és mégpedig úgy, hogy az ottani európaiaknak elegendő mennyiséget vihet meg, de max.
0: Igen, igen, igen. Tehát ez a...
4: Mert a helyieknek, nem tudom, hát semmi, alkoholisták lettek.
2: Hát elkezdenek lázadozni, lettek, tudod. Nem...
4: Igen.
0: Most még az sem működött, hát ezek mi sokkal jobban bírjuk az italt, mint
2: tudod,
0: ezek
2: az ázsiaiak. Tudod, a sürgőn érkezik a krembe, tudod, azt mondja, az emberek józanodnak, stop, keresik a cáratyuskát, stop, küldjetek vodkát, stop.
0: A cáratyuska hogy léte iránt értek stop, ez már volt.
2: Csak a helyi európaiaknak elegendő, mert még föllázadnak a többiek.
0: Amúgy volt egy ilyen nagyon tudom, az egyik egy ilyen szociokulturális folyamat, mind a kettő végül is persze, de nagyon erőteljesen terjedt az iszlám Afrikában, és ez nem is átlett, ez most is zajlik ez a folyamat, és ez például egy kizárók volt papíron, tehát aki eltért az iszlám hitre, az nem ivott többet alkoholt. Kedves telefonáló,
6: szevasztok. A apokalipszisnek ugye van a négy lovasa, ha már Dürer kert, akiket a hagyománya azonosít a járvánnyal, ugye, háborúval, éhínséggel és halállal. Na most egyrészt hivatkoznék itt.
0: De ez a több is halál, nem is értem a dolgot, nem találtak a negyediknek valami nevet, nem tudom.
6: Ugye az a legerősebb, tehát van a korongvilág univerzum.
0: Jaj, te így kártyázol.
6: Van egy zseniális leírás, ahol kiderül, hogy a másik három ló, tehát ez senkik, csak a halál, akinek való. Van, tehát jól látod a kérdést.
0: Így van, mert
6: amúgy, ez amúgy a vége. Akarok ajánlani világvége témában, jó. Ami hát egy könyvet lehet.
0: Igen, kérlek.
6: Tom Phillips, az elcseszett világvége. Na csá.
0: Köszönjük szépen, szia.
4: Hello.
0: 2.15.37-et várunk, kérlek titeket, hogy hívjatok minket egész nyugodtan. Igen. Ezt lehet mondani. Hát sok mindent adtunk a világnak. De amúgy, de csak megjegyezném, hogy az alkohol kultúrának a genezise az nagyon nehéz azt lokalizálni. Tehát, hogy ki kezdett el először alkoholokat csinálni.
2: Hát meg, hogy akár, mi célból.
0: Hogy lisztes növényeket terjesztünk, és akkor valami sörfélét, vagy bogyókat kezdtünk el ereszteni. Jellemzően
2: ez a hol mi volt. Borfélét. Tudod, hol mi volt.
0: Igen, de általában több minden is volt. Tehát, hogy ez erre ahol megtermette ez, ott azért a mellette megtermette a maz is, tehát hogy minek mennyire lett kultikus jelentősége. Tehát, hogy a bornak a szerepe például a keresztény mitológiában, és nem a söré. Tehát, hogy érted? Tehát, igen. Hogy a mit ittak az utolsó vacsorán, meg mit mivé változtatott, tehát is nem a sör van ebben benne. De hát ugyanakkor meg a mondjuk az óészaki mitológiában meg a tényleg, hát a fájdalom, azok sört ittak. És nagyon sokféle eredetű sör, például ez a amit valószínűleg nem is tudjuk pontosan rekonstruálni, hogy hogyan csinálták, amikor méz alapú
2: igen,
0: volt.
2: Igen, mézsör.
0: Ugye?
2: Igen.
0: És abban például jó erőset lehetett valószínűleg
2: ami
0: csinálni.
2: Ami kicsit olyan, mint a pácsó, tudod, tehát, hogy így Major-nek olvasod először.
0: Igen, igen. De most ez egy olyan
2: John Major.
0: Nyersanyag, amit ugye, tehát ugye elvileg azért ilyen tömény, ezért alakult ki az, hogy evolúciósan, mert hogy ez nem romlik meg, hát ezt a méhek gyártották, és nem nekünk. Tehát, hogy ezt maguknak csinálták, meg ivadékaiknak, és ahhoz képest
2: elárom azért... a titkot, nyilvánvalóan vizezni kell.
0: Persze tudom, hogy hígítani kell, így van, csak mondom, hogy itt az emberek így
2: neki meg hát azért ennek. A legtöbbször ott tízőt bejátszott a gabona is. Aha. Tehát, hogy ez kevert volt, nem tisztán mézből készült. Aha.
1: Gyártanak ilyeneket egyébként kereskedelmi forgalomban?
2: Hát a lengyeleknél vagy... biztosan náluk ízélt, abszolút hagyománya van.
1: Igen.
2: Aha.
1: Vagy csak ilyen középkori vásárokban lehet azokat megkóstolni, ott valami kézműves
2: sártalannál. Nem, tehát hogy figyelj, de Lengyelországban simán még meleg változat is van, olyan, mint a forralt bortinnál.
0: Aha, fűszerezve valamivel.
2: Aha.
0: Igen, ezeket ezt hozzátartozik a dolgokhoz, ezeket valószínűleg mind fűszerezték, többé-kevésbé. Ezt már mondtam is egyébként a római időkben készült. Ha más alanyú volt a bor, akkor ezt kicsit fel lehetett dobni egy-két olyan komponenssel, amit...
2: Ez... És akkor megszületett a vermut, tudod, az íromes bor.
0: Igen, megszületett a vermut, tehát ez egy új remény. És hogy a söröket felfőzik fűszerekkel, meg esetleg sörrel. Tehát ez egy nagyon hülyeség, de ezt csinálták. Persze,
2: nem, hát az pont ilyen edényekből olyan. Tudjuk, volt is ilyen kísérlet, tudod, rekonstruálták az ókori egyiptomiaknak a sörét.
0: Aha.
2: Ami meg ugye ez korianderrel volt, koriandermaggal volt ízesítve. Igen, és olyan jellegű szívószállal kellett inni, ugye nem szűrték, mint a matéteát az argentinok, tehát tényleg ez a szívószálnak a végén volt egy ilyen szűrő betét, ne az legyen, hogy ennyiket, tudod, így hirtelen beúszik egy ilyen élesztő fátyol, vagy egy kis varadék izéjerjed zapszem, árpaszem inkább.
0: De szerintem a maténál ez mondjuk kevésbé zavaró. De mindegy, jó volt ez.
2: Minden, hát, hogy ne izé menjen be valami darabos dolog a szádba, mert az nem tudom, tud zavaró lenni. Akkor, igen, még nem itt, akkor még nem ittak mindenféle bubble tea-t, meg ilyen aloe verás és ilyen döglött medúzás üdítőket.
0: Az aloe verás, ez valóban, tehát így a... Ebben már valaki bele. Ja, ugye, hogy olyan tényleg ez a úr.
2: Nem, meg lehet szeretni. Nem, meg lehet szeretni egyébként. De... Csak tudom, először van az az érzésed, hogy ez kiköpött hát, egy slájmosat az üdítőmbe. De...
0: Igen.
4: Nem tudom, nekem már a kombucsa is sok volt.
0: Jaj, te pont fogok.
2: De jó, de mizit, leittad róla azért Scoobit, vagy? Vagy csak az izé, az erjedt tíz.
4: Ránézett. Ránéz.
2: Ja.
4: Úgy, én nem is
2: tudom. Hogy az a maga ott a kis hártya.
4: Igen.
0: Kis hártya.
2: Hát de nem tudom, hogy mondjam el. Hát olyan, mint hogyha mit egy bőrdarab úszna a tetején.
0: Így van, hát teljesen igazad van. Az is a része egyébként az organizmusnak, tehát az ott lezárja.
2: Az.
0: Lezárja, ezt pont meghallgattam kedves hallgatóinktól. Drága anyáiktól. Uh-huh. Így bizony ez az egész organizmusot megcsinálja az záró réteg, és ott látjuk tovább. Fejlődik a kultúra. Kedves telefonáló, szervusz!
7: Sziasztok, én a Csabi vagyok, és én azon gondolkoztam, szervusz. Hogy a mézből hogy lehet erjesztett italt csinálni, amikor a méznek elvileg van egy ilyen fertőtlenítő.
0: Mennyire jó, hogy ezt az előbb meg is beszéltük.
7: Így, online hallgatom, nem hallgatom.
0: Semmi gond, fel kell higítani, tudod?
2: Fel kell higítani, mert az a fertőtlenítő tartósítatás az leginkább a cukortöménységéből fakad.
0: Ez egy...
2: Van benne más is, de...
0: De csak 16% a víz, tehát a többi 84% zömmel mindenféle cukrok ilyen töménységben nem nagyon él meg benne semmilyen organizmus.
2: Ezért lehet a gyümölcsöket asszalni, kandírozni. Tehát itt tényleg ez a...
0: Ahogy hígül a dologot, már egyébként lefog. És tudod, mit csináltak? Kinyitották, és aztán mit csináltak? Beleköptek.
2: Igen, beleköptek.
0: Ez általában mindenfajta sörös ilyen erjedésnek az egyik titka volt akkoriban. Itt kezdődött a dolog. Ezt egyébként meg is lehet nézni, és szörnyűködve nézik az emberek, hogy ilyen erjesztettél.
2: Megrágni, visszakötni.
0: Visszakötik, igen, mert hogy igen. Hát meg azért is jó, mert ezek az enzimek, amik itt vannak a
2: persze, azok kezdik el a keményítőt.
0: Így van, összetett cukrot egyszerű mondani. Ami minden ilyen el.
7: Én egyszer még Olaszországban ittam egy ilyen mézes sört. Nem tudom, hogy olasz gyártmány, valószínűleg nem.
2: Az ízesítésé volt, vagy mézből készült?
7: Hát ez sajnos nem derült ki ott számomra, mert azért ennyire nem mentem bele.
2: De azért ott vannak különbségek.
7: Hát nyilván lehetett ez is, meg lehetett az is, de nagyon, nagyon patent sör volt. EQ 28, 30 éve ittem, de annyira jó volt, hogy még mindig emlékszem.
0: Nagyon szépen. Köszönöm szépen. Az lesz, hogy most egy egész kis szünetet fogok tartani nektek, jó?
2: Sőt, hát még annyit a cukorhoz, hogy a ugye porcukor sebbeszúrása, ami fertőtlenít, az is egy ilyen klasszikus dolog. És pontosan igen. Azért, mert egyfelől exió, másfelől a cukorteménysége.
0: Így van. Az az igazság, hogy van is egy ilyen híres a 80-as évekbeli hard rock számérző, vagy hajmetál, hogy hívják, hogy pontosan. De nem erről szól egész pontosan. De mindenki ismeri a Def Leppardot, ugye? Tényleg. De most nem ez jön, hanem The Session Oblivion című darabja. Ez jön most nektek. Meg lesz. Indulunk. Már is. Tolom, jövünk vissza, ez itt a Csonka. Négyen, itt mindannyian. Puszi, jövünk vissza rögtön.

0: Ja, szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók, szervusztok! Az elhangzott zenés blogban először. Ez először is a True Thoughts kiadó Shapes, Wires kompilációjából hangzott el két csodálatos szám. Először The Session, Oblivion, utána pedig Harley Blue, I Believe című remekének a Pichet remixe. Pichet nagyon szeretem. Úgyhogy...
1: Nagyon jó volt,
2: ezek régi,
1: ez régi.
0: Te kérlek szépen, az utóbbi az 2014-es, és az előző sem sokkal régebbi. Tehát mondjuk ilyen 12 éves darabokról van szó. Aha. Mindjárt megmondom neked. Az Oblivion is 14-es, ezek mind a kettő 2014-es darabokról van szó. Még így a Covid előtti aranykorból. Ennek még csak 12 éve volt. Illetve azt is lehet mondani, már az is 12 éve volt, gondolj bele.
1: Ti láttatok már olyan utcazenészeket, akik ilyen PVC csövekből épített ilyen nagy ilyen zeneszerszámon játsza papuccsal többnyire, vagy valami hasonlóval verik, és ilyen egy ilyen nagyon durva technót nyomnak általában.
0: Aha, nem láttam még sajnos, de érdekesen hangzik.
1: Állatiók. Keresetekre.
0: Istenem.
1: Nagyon szeretem, mikor ezt a fajta ilyen techno, meg house, meg ezeket a zenéket, tehát rendes hangszerekkel zenészek játszák, tudod, mint az operencia csinál ilyeneket, azt hiszem például.
0: Jó, ezek mindig úgy mennek, hogy mindig a rendes hangszerek is vannak, meg hogy ez alapvetően techno, tehát hogy ezeket a ritmusokat, egyéb hangképeket, ezek azért gépek állítják elő. Ha élőben adják elő, akkor ott kreatívan keverik a sávokat.
1: Mondjuk ezt a technót hozzá. A németeknek köszönhetjük különben?
0: Nem, ezt ennel kezdődik és errel végződik, de nem mondjuk ki, hiszen tudod, és ráadásul Detroitban laknak mindjárt. Nem. Egyébként tudod, de hogy nem.
3: De ott már nem lakik senki, nem?
2: A NER-nek, így van.
0: Ezt sem szabad kimondani, tudod, mert hogy bizonyos szuburbánokban megvernek érte, kedves telefonáló, szervusz.
4: Sziasztok, Norbi vagyok. Amire szia, Norbi. Beszél, az PVC csövekből van gyártva, és a különböző hosszúságú csövek, ha úgy van hangolva, hogy különböző hosszúságúra vannak vágva csövek, és akkor a strandpapucsa ütés, zseniális. Van amúgy egy ilyen banda, akik többek között ezt a hangszert is használják, meg hűtőajtót csapkodnak, meg ilyen különböző konyhai eszközöket használnak arra, hogy zenét csináljanak. Ja, zseni, nagyon imádom én is. Tök jók ezek. Sziasztok!
0: Köszönjük szépen, szia! Egyébként a kérdésedre válaszolva, Stéliz, ez nagyon érdekes, mert ugye, tehát amikor összerakják ezeket a korai ilyen prototechnókat ott Detroitba, akkor ők ezt nem előzmény nélkül teszik, és nekik ez ilyen vállalt erőképeik voltak, akiket hallgattak, meg kiinspirálták őket, és ez egy része volt ilyen környéken készített ilyen funk, diszkofunk szóval-szerű zenék, hanem rengeteg Kraftwerket hallgattak, Krautot, tehát ilyen német vonalat persze, olaszokat, ami ilyen nagyon korai italó, meg hát az ilyen gépdiszkon, mint amiket a Moroder csinált, franciákat, korai franciákat, meg rengeteg brit szinti popot.
1: Nem ezek is tudtam, hogy ezt feketék nyomták. Én azt hittem, hogy ez ilyen...
0: De ahogy ez kialakult, így van, ez nagyon-nagyon fekete zene volt, mind a house, mind a techno bizony fekete szubkultúrákban született meg. A house az jellegzetes módon feketék, részben hispanok által játszott zene, aminek nagyon nagy része ment le ilyen egyébként is szubkultúrális klubokban, például meleg klubokban, ahogy az előadók között és a korai előadók között is sok volt, akik vállalatom melegek voltak. Ja, és mondjuk az előzmények közé hozzátartozik ez a nagyon izgalmas, ilyen eklektikus diszkó, amit kint nyomtak sokat, így a New York Chicago tengelyen, ami Larry Leventtől kezdve, az Arthur Russellig például. Ja, tehát hogy valaki erre gondol, ezek a nagyon-nagyon hosszú remixek, amiket csináltak annó, még például a Donna Summer számoknak, az például inspirálta őket is, hogy még több ilyen És ott tényleg egyébként hosszasan csak a gépi alapok mennek. Úgy mondom, hogy ezt kitalálták. Tehát ez valószínűleg egyébként ez a sokak ajkán született meg, mint a, meg a keze alatt született meg, mint meg annyi népzene. De... Tehát mindegy, az eredmény viszont az meghatalmas volt. Azt egyébként utána hányan csinálják még utánuk meg velük együtt, ez egy másik kérdés persze. Utána
1: az ja, akkor a feleségemet félretájékoztattam. Azt mondtam neki, hogy ezt is a németeknek köszönhetjük, és hogy a Scooter ja, volt.
0: A Scooter például nem is techno. Tehát, hogyha, bocsánat, már ezeket így használják ezeket a műfaji határokat, hogyha nem egy ilyen nagy ernyő fogalomként használ a technót, hogy minden elektronikus tánczene az, az nem techno. Ez neki is kéri magának minden technós. Még egyébként, ha megengedőbb vagy a Scooterrel szemben, akkor is az egy ilyen érdekes határterület a dolognak.
1: Jó, nyilván valami nagyon negatívat akartam mondani, azért mondtam a Scootert.
0: Nem kell őket utálni, szerintem nagyon kedves emberek voltak, az H.P. Baxter például kifejezetten rokon szemves. Egyébként egy intelligens, kedves fiatalember, jó vele interjúkat olvasni, mert ilyenek ilyet csináltak, érted? Azt, hogy egyébként, hogy a minden nálunk német eredetű, azt hagyjuk már, mert hogy tényleg nem csak az jött be így, hanem hát bocsánat, minden a Miedertől kezdve ugye a Spice-ig és a Stelázsig minden onnan jött be. Hát, ettőlünk egyre nyugatabbra az ott található. De az is egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy kerül be ez az egész Angliába, tehát aki először, az többek között először elkezd ilyen, ami ilyen hamcsi zenék, nagyon hamcsi zenék, és ott is ilyen szubkulturális, az egy francia volt, megjelenik ott, érted, Manchester környéki partikon, Laurent Garnier-nak hívják, és elkezd ilyen zenéket csinálni. Ő maga is meg játszani ilyen zenéket. Tehát az egyik ilyen úttörő, mondom. És ez egy nagyon furcsa dolog, mert az angolok nagyon sovének ilyen zenébe, gondolj bele, és azért, hogy ezt egy francia kezdi el csinálni, érted, hogy az amerikai előzmények alapján. Ami magában nem gond, mert hogy a tipikus brit zenék valamennyien amerikai zenén alapulnak, amiből megcsináltak a sajátjukat. Tehát most érted, attól még a Beatles meg a Kings az nagyon-nagyon brit. De hát ezt, amit ők felhasználtak nyersanyagként, az amerikai és jó részt fekete zene. Tehát egy, van ez is. És ezt ennek így néztük, tudták is, és örültek neki. Így van. És aztán utána meg ottani fehér bluesgitárosok elhívják az eredeteket, hogy nézzék meg, ezt mi is csináljuk, és utána csak később jönnek le, hogy milyen ironikus megértésekkel fogadják ezt, amikor így megnézik a öreg fekete szemüveges. Amit
1: most
0: a
1: van ilyen új
0: csinálnak.
1: Zenei trend egyébként, ami ilyen újszerű.
0: Újszerű? Nem újszerű, szerintem nem újszerű, csak olyan, hogy...
1: Hallgatnak meg játszanak?
0: De ebben persze, nyilván van, igen. De az, hogy engem arra emlékeztetnek, ami már 35 éve is volt, az nem érdekes. Mert hogy van valami egy ilyen...
1: Nem, én a múltkor ezt a trap volt nekem újdonság.
2: És de a trap az...
1: Már az is
2: régi.
0: 14 éves. Istenem, trap. Hát ez már micsoda, komolyan. Miért nem mondtad a rockabilit? Azt szerintem most kifejezetten újszerűnek adtam ezek után. Jaj, de izgalmas, én is, hogy jó frizuráik vannak ezek. Hogy hívják, kacsafarok? Jaj, de jó. Nekem is lesz olyan nagyon jó lépőm, tényleg, komolyan. Egyetem, meghalsz, kapuk kategória.
1: Nem hallottam, ami új, tehát ami nem valami revival, vagy valami...
0: A trappereve, én most hirtelen nem igazán vagyok teljesen trappológia képben, de hagyj egyezzem meg, hogy szerintem...
3: Nem vagy trapper.
0: Kicsit a korábbi hip-hop ritmikához kicsit meglassított, meg voltak benne ilyen még... sompolygósabb, kegyetlenebb basszusok hozzárakva.
1: Hip-hop csak szarabb.
0: Nem tudom, nekem ilyen nagy bajaim nem voltak vele. Meg ezt egyébként csak jelezném, hogy ezt az egész műfajt ezt gyorsan felfedezték a brazilok például, és ők hozzáadták a saját, és akkor ott is keletkezett egy ilyen gettó-szerű tánczene, többfajta ilyen műfaj is. Ja. Úgyhogy...
1: De engem itt teljesen Spanyolországban tud rádiót bekapcsolni, amit itt már szinte csak a izé megy, ez a... Már nézd...
2: Micsoda?
1: Ez a reggae...
2: Kingbook zene.
0: Reggaeton. Fél reggaetont is lehet jól csinálni, meg izgalmasan.
3: Sikerült úgy hazamennünk a maratonról már vasárnap hajnalban, tehát egy szombati napról taxival, hogy a taxisofőr végig spanyol nyelvű reggaetont hallgatott a kocsiban.
0: Igen. Hát az akkor igaz, hogy a spanyol nyelvű, de hát egy... Elnézést, tehát így ennek is vannak ilyen mixtúrái, mint hogy a flamenco, meg reggaeton, meg, és akkor ott tartunk, hogy ugye Rosália, akit én nagyon-nagyon szeretek. Őt egyébként a spanyol nép adta a világnak, és világsztár. Ezért remélem, hogy az ő zenét is játsszák. Vagy nem, ugye? Vagy ők nem is ismerik.
1: Persze.
0: Rosália nagyon jó szerintem, úgyhogy. De mondom, tehát, hogy igazából én úgy érzékelem leginkább, hogy a popzenében régi hatáselemeket vesznek újra elő, kicsit azért más kontextusba rakják, más stílusokkal pakszatják egy kicsit.
2: Ami egyébként szerintem ebbe azért így, nem, csak azért így makogok, mert nem akarok annyira öreg tata lenni, de hogy én tényleg látok különbséget, mert amúgy volt, nem tudom, az 50-es évehez képest. Tehát, hogy mondjam, azt, ami a visszajövőben megcsinálja, hogy fú, hát nem is értik azt a zenét, amit ő ott játszik. Hogy ezt nem lehetne megcsinálni, mondjuk 2026-ból visszamenni 2000-be, mert értenék.
0: Ott már nem lenne probléma.
2: Nincs ez a nagy különbség.
0: Itt nincs ez a nagy probléma. Akkor, amikor visszarepülnél ezzel, amivel Stieglitz beszélt, és megpróbálnád megetetni őket 58-59-be, az nehézkes lenne, tudod?
2: Na igen, ez, de hogy
0: sőt, még 68-ba is.
2: Volt szerintem egy tök nagy innovációs, nem tudom, menet a popzenébe, amit én most nem látok az elmúlt, nem tudom, folytatódni. De mondom, lehet, hogy ez majd én vagyok öreg.
0: Szerintem azért úgy, hogy ebbe a típusú nem szomorú zenébe, vagy hogy fogalmazzak ez, hogy tudod, a szomorú zené, a bálistennek biztosan van innováció, ugye, hát hiszen folyamatosan újabb kortárzenei művek születnek, amelyek között nagyon izgalmas és érdekes dolgok vannak. Tehát mint csak mondanám, hogy az se halt meg azzal, hogy sajnos
2: ja.
0: Beethoven, nagyon sőt, Csajkovszki, Tivadar sem csen már közöttünk.
2: Világos.
0: Pedig, és ami Bélánk se, pedig ő aztán tényleg zseni volt, ennek dacára van még ilyen zene, nem fog meghalni, ez egészen biztos, és az, hogy mit fognak kitalálni, azt meg nem én fogom kitalálni, hogy mit fognak majd kitalálni, mert
2: na jó, de,
0: ennyire nem de tudok előre lőni a nyúl elé.
2: Szerintem az elektronikus zene az tehát ott lett új hangszer. Azóta nincs ilyen.
0: Nagyon érdekes, de ez egy ilyen mondás volt, hogy elektronikus zenében minden ilyen innováció, tehát a feltűnik új stílus, az gyakorlatilag a szoftverek fejlődése előzött meg, ami ezt persze kellene ilyen különböző tehetséges, néha zseniális emberek, akik ezt jó célra tudják használni, de hogy az, hogy én még arra emlékszem, hogy vékonyabb basszusokból hogyan lettek hirtelen kegyetlen vastag basszusok, érted így a 93-tól 99-ig, és csak ezt a Jungle Darembéz univerzumot nézve, és ez nem véletlenül volt, tehát ott ahhoz más gépek jöttek be, és, de aztán ezeket meg kell tanulni játszani, meg hogy ezek jók is legyen.

0: Cseppességbeli zenekara, Vah Vah Watsonnal meg.
1: Egyébként az AI-t nem lehet egy új hangszernek tekinteni ilyen szempontból,
0: az AI az hangszer.
1: Ez nagyon érdekes, ti próbáltatok már különben így zenét promptolni, mert ugye minek te állandóan zenélsz, te nem próbáltad még meg?
0: Ja, nem. Egy nyilvánvalóan használok AI-t, de nem a zenéhez. Tehát, hogy az én egyelőre még csak kérdezek leginkább.
1: Na, ugye most, amin együtt beszéltünk a cseten is erről a új válogatásról, ugye a Gajdics Otto Selection
0: különböző. Igen.
2: Jó, de hát, hogy tulajdonképpen az AI az egy csomó eddig is létező dolog, csak tulajdonképpen az interfész más. Tehát, hogy közelebb van az élő nyelvhez, hogy utasítod. És nem kell hülye parancsokat beírnod, meg itt a gombokat nyomogatnod itt, meg ott. Tehát, hogy...
3: Tényleg... Hát nem kell érted a zenéhez, hogy zenét írjál.
0: Igazából az valószínűleg egyébként, hogy én nem tudom, hogy ezek pontosan hogy születtek meg. Jó, lehet, hogy én is ki fogom próbálni, hogy állítsál elő nekem 2,5 óra hosszú ilyen smooth mellow acid jazz típusú zenét, tud, és akkor ott annyi a...
3: Ezt meg tudja csinálni.
0: Ez eleve egy eléggé generikusnak tűnő műfaj is, és akkor legyenek benne ilyen végtelen Hammond szólók, meg tudom én basszus futamok, meg ilyen kis vak-vak gitározás, jó dobos, akkor tudom, és utána jönnek a kommentelők, hogy jó, hát ezt egészen jól meg lehet csinálni, csak ne énekeljen senki, mert hogy az AI-ének az azonnal átüt, és akkor hülyét kapná, hogy ezt most én nem tudom megítélni.
2: Nem baj, majd az AI-nak a hangjára rátolunk egy kis autótyunt, és akkor egyből más lesz.
0: Így, az eleve, tehát úgy képződik a dolog, hogy megfelelő stílusú ének hangot állít elő, hogyha azok ilyen furán torzítottak, akkor olyat fog előállítani.
1: Igen, végül ebből én ezt hiányoltam egyébként, hogy nem a Gajdics hangját emulálták, hanem ugye egy ilyen valami generális hangot.
0: Igen, látod már, hogy akkor már az volt, hogy a Gajdicsból gyakorlatilag annyi maradt szegényből, hogy ő ezeket elmondja magyarul, ezeket lefordítja az AI különböző idegen nyelvekre, és azt adja elő valaki. Igen, azért az ő tónusa nem...
3: Én szerintem ez...
0: Igen?
3: Csak előfizetés kérdése, nem? Tehát, hogy amúgy lehet...
0: Tudom,
3: nem csináltam még ilyen zenéket, de hogy biztos, hogy... Tehát ahogy a Gajdics Otto hangját meg...
0: Értem.
3: Okay. Énekeltették, azt meg lehet csinálni, hogy akkor ezen a hangon csak másik nyelven beszéljen, vagy énekeljen.
0: Aha. Akkor vannak szerintem csomagok is tényleg, tehát hogy ez csak ilyen alapcsomag lesz, hogy akkor felhasználva aranymondásait. Igen.
1: Mert egyébként azt hiszem, hogy hogyha előfizető vagyok például Gemini-ra, de ott sem lehet olyan képeket csinálni, ami ismert közéleti szereplők arcával. Tehát ehhez szerintem valami ennél speciális.
2: Hát figyelj, vagy Gajdics Otto nem elég ismert, tudod. Gemini szerint még nem.
1: Egyszer úgy átvertem egyébként, hogy azt mondtam, hogy
2: hazánkban méltán világhírű.
1: Hogy ez én vagyok, és akkor megcsinálta.
0: Aha, jó, értem. Jó, oké. Biztosan beláthatatlanok a távlatok, melyek így feltárulnak előttünk. Csak hogy most konkrétan így a zenére fordítva a dolgot. Mondom, tehát, hogy amit az egész, már most is látom, hogy pótol, ez az a műfaj, amikor a 100 híres szám az Abbától CD-ket behozod, amit tudod, valami szimfonikus zenekar játszott el. Erre már nincs szüksége a szimfonikus zenekarra. Tehát, hogy ez a fajta, így a szürke zóna, kinek fizetünk jogdíjat, vagy nem tudom, vagy fizessünk kevesebbet, vagy akkor...
3: Ja, vagy a világslágerek kupikék törpikék előadán.
0: Aztán a másik, tehát hogy pont erről van szó, hogy ugye egy jó ideje már, hogyha te hangmintákat használsz, és részben, vagy fél részben abba rakod össze a számaidat, akkor gondolkodni kell azon is, hogy hát ezeket majd tisztázni kell, ami annyit jelent, hogy fizetni. És akkor ezzel kapcsolatban már régen megszületett ez a például jelentős produceri műfejekben, ahol akik úgy döntöttek, hogy ők nem fognak fizetni a régió kis szól és funk számok előállítóinak, szerzőinek, hanem ezt saját zenészeik majd kicsit, tudod, picit interpolálva újra lejátszák, és az már ja, nem is ad, és akkor nem is fizetünk semmit. Hát most ja, ezen túl már

0: csak a tudod, annak a szerencsétlen stúdiózenész brigádnak se kell fizetni, mert ezt a géppel megcsináltatom. Úgyhogy...
1: Igen.
2: Tudod, ez a... De arra gudjon, maga ezt a dallamot lopta valaki mástól. Én az AI volt.
1: Ja.
0: Hát perelje ült be. Komolyan. Anyámat szitta, és meg is lökött. Oldalba vágott, figyeltem. De akkor visszaszúrtam. Jó, hát ja, igen. Úgyhogy ezen felül biztosan sok lehetőség van, hogy ezt a teszteléssel hogyan tudod felhasználni. Szó szerint tehát, hogy zenék tesztelésére. Vagy arra is, amit lehet, hogy sokan kerülni próbáltak, mert nem sűrűn ahhoz képest, hogy ezért ez egy népzene, és ezen sokan használják más motivumait, hogy kedves AI, előállítottam ezt a csodálatos zenét. Nem emlékeztet téged valami másra? Mielőtt az ügyvédeik keresnének meg, tudod? És ráküldeni, hogy... Mert fordítva szerintem így használják ám a dolgot. Tehát, hogy nézd be meg, fiam.
1: Ez... Egyébként...
0: De úgy, hogy egyébként ez konkrétan, hogy keressél olyat.
2: Na, igen, plágium keresőként igen. Használni az AI-t. Ja, nyilván.
1: Ja. Szóval, amit nekem mesélt barátom, aki otthon zenélget magának, mert mint csinál számokat, albumot, hobbi szinten, hogy neki a zenéléstől teljesen elvette a kedvét az AI, mert tehát be lehet rakni a zenédet neki, vagy ő berakta, hogy akkor csinál vele valamit, és azt mondta, hogy sokkal jobb lett, mint amit ő tudott. Belerakott egy szaxofon szólót a szádba, ami rohadt jó volt, szóval, hogy egyébként azt mondja, hogy még jó is tud lenni egyébként, amit kitalál. De hát ez a Gajdics multiverzum, abban is tök jó számok vannak konkrétan. Csomó tök jó.
0: Gondolj bele, hogy az a helyzet, hogy ez úgy működik, hogy először ezt meg kellett etni ezt az egész rendszert. Mégpedig a...
2: Gajdics Ottóval.
0: Nem, az eddig keletkezett, nagyon profin produceri munkával előállított számok seregével. Még szerintem arra is kell ügyelni, hogy mit ne etessé, meg van-e szarokat, ne. Tehát, hogy azért ez konkrét műfajokat kell. Tehát így soha ne lásson a gép mondjuk lakodalmas rockot. Tényleg. Mert egyébként lehet, hogy én vagyok aki nem érzem át annak a nagyszerűségét, de mondom, hogy csak a legjobbakat eteted meg mindenféle műfajból, akkor persze, hogy lesznek ötletei, hiszen ezeket az ötleteket valahol már hallotta. Ott azon a ponton volt másrészt, valami, egy szaxofon szóló.
1: Másrészt az van, hogy itt ilyen a tömegével lehet, tehát az van, hogyha az első próba, tehát hogy nagyon-nagyon kevés energiába telik legyártatni bele 20 félét, és akkor abból a 20-ból lehet, csak az egyik oda érted, az neked nem került sok energiába, meg sok időbe se, szóval nem annyi, mint megírni 20 számot.
2: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, tudod, milyen lehet az AI-nak a saját ízlése, vagy tehát tényleg ez a mi veleteted. Nem tudom, lehet, hogy így tudod, úgy kezdődik, mint egy gyerek a kajálással, tehát hogy csak a rántott sajtot, meg a piros tésztát szereti.
1: Na nem, hát jó, tehát azért ilyen nincsen, tehát ugye azt rakod az be, amit akarsz.
0: Lehetőség, bocsánat, beírtam rossz helyre, most valamit akarok mutatni. Tehát, hogy eleve, tehát nagyon-nagyon sok információval láttuk el ezeket a nyelvi alapú modelleket, és ezeknek egy jelentős része zenei. És az az óhatatlanul eljut hozzá, azt tudom mondani. De ráadásul valószínűleg egyébként tudatosan is törekedtek rá, hogy különösen azok a modellek, amiket arra szántak, hogy ilyen célra is használják, azok kapjanak ilyen bemeneti információkat csőstül. És utána az a kérdéses egyébként, hogy pontosan milyen, mivel etették a jószágot. Tudod, nézzük már meg, hogy volt-e benne elég. Volt benne elég bolond gomba is, tudod, meg hanyaros.
3: A kezdetekben ezeket a publikus modelleket teljesen ugye az internetre állították rá, és ott ami publikus volt az interneten, azt is szkrépelték folyamatosan, ugye ez, ami összekaparták az információt, ezt úgy mondják azt, hogy hangolul, És akkor, de egy idő után kifogytak a publikus információkból, és akkor elkezdtek vásárolni már adatokat különben, jogvédett adatokat, és azokkal tömték utána ezeket a modelleket, de ezek az első modellek, ezek ilyen nagyon szelektálatlanok voltak különben. Nem tudom, hogy most ezen már, most már azt látom, hogy egyre több ilyen specifikus modell jelenik meg.
2: Moslékkal letettük, mondd ki.
3: Igen. Az ilyen első ilyen ChatGPT például, az első változatai.
0: Nagyon jó.
3: Most ugye vannak rajzoló modellek, most már szerintem akkor van zenei modell is, valószínűleg ez külön egy ilyen zenei modell lehet, ami ezt csinálta. És vannak ugye ezek a nagy szöveges, a Claude, a, nem tudom mik van most, de nagyon éppen a legújabbak. De hogy igen, valószínűleg az elején ilyen nem volt specifikus egyáltalán, de most már egyre inkább ilyen feladatorientáltak ezek a modellek.
0: Jó, hát figyelsz, meglátjuk, hogy mi a fenére tudják majd még használni, azon felül, hogy állítják, akik emberként készítenek zenét, hogy már pedig, és ugye ezen viszonylag sikeresek, meg elismertek, meg az előtt is sikeresek és elismertek voltak, hogy valaha is láttak volna ilyen nyelvi modelleket, hogy nekik erre korlátozottan van szükségük, meg hogy a zenetartályt eddig is elment el nélkül, ezután is működni fog. És az a kérdéses, hogy az a generáció, amelyik felnő, és ő sose látott egy olyan világot, amiben ne lett volna jelen a mesterséges intelligencia. Hát, hogy nekik milyen lesz a viszonyuk így zenéhez, tehát hogy mit jelent ilyen közegben az, hogy egy zene keletkezik. Bocsánat. Tehát, hogy tényleg érdekes lesz egy idő után, hogy ennek van egy ilyen romantikus imázsa a dolognak, ami nem a romantikával keletkezik, jóval korábban persze, hogy ez az én zeném. Ezt én szerzettem. Ez az enyém, és sokkal jobb, mint a tiéd, amit szintén te szeretettél. Bár te egy rohadt tolvaj vagy, és az összes ötletedet tőlem loptad. Na most ehhez képest tudod, amikor így akkor így ami az én éjjájom, az jobb, mint a tiéd, mert hogy be, apuka erősebbet vett. Nagyon izgalmas. Nem is ezen a poén szintig érdemes elmenni, hanem hogy tényleg, tehát hogy a zene az lehet, hogy elveszíti ezt a jellegét egy idő után, hogy ez egy ilyen bocsánat, szerzői szomszédos jogok által gondosan kerítések közé szorított és az egyediséget maximális mértékben tartalmazó valami, hanem ez egy ilyen kollektívunk, ami tehát ugye hát aztán forduljon a, nem tudom, a pszichiáteréhez, hogyha itt a problémái vannak, hogy ezt most ismerősnek találja ezeket a dolgokat. Szia, Pistix!
4: Szerintem egy idő után akkor csak rossz zenét fogunk hallgatni, mert az ilyen nagyon megcsinált, nagyon fülmászó, nagyon szuper, nagyon jó zenék, az mind AI lesz, és akkor amilyen esetleges, összecsapott, nem annyira jó ember által csinált, az lesz a rossz zene.
0: Az az igazság viszont, és az emberek énekre fognak járni.
2: De várjál, én eleve ilyeneket szoktam hallgatni.
0: Ez a baj, hogy az AI abszolút nem fog részegen gitározni a színpadra, és azt mondja, hogy beesik a zenekar járó.
4: Így van, ezért mondom,
0: hogy a magyar megkemmel
4: már nem fogjuk hallgatni, hanem gyakorlatilag visszatérünk az alapokhoz, legyen minden pont.
0: Igen, így van. Köszönjük, így versét gondolom, köszönöm. 2137-53 a telefonszámunk még egy.
1: Hát mert ugye nem is kell tudni zenélni valójában. Nem attól lesz jó.
0: Igen. Ez az a baj, hogy sajnos azok, akik azzal a mentalitással indultak neki a dolognak, hogy ebbe pont az a poén, hogy ők egyáltalán nem tudnak zenélni. És hogy... És ezzel mindegy valahol beleszóltak, de hát semmi gond. Tehát ezzel körülbelül fel is írjuk ezt a korábbi elnyomó zenekultúrát, ahol egyébként ilyen szabályokat tuszkolnak az emberbe. Az azért, hogy itt korábban vannak ilyen premature, tehát ilyen korábban beléd diktált modulok, és csak az alapján működsz, és nincs is igazi kreativitás, mert csak amiből kijön, azokból építgeted föl, és meg kell szabadulni ettől minél jobban, például és a kottának, meg az nem tudom, az ilyen akkordoknak a rapságából voltak ilyen mozgalmak, hát tudjuk jól, tehát is megkeverünk vasat, mert az sokkal az ilyen primér és hát egyedi és vad. Képzeld, a legtöbbük azoknak is megtanult zenén egy után. Ha benne maradtak a szakmába, egy idő után képzeld el, egyszerűen kényszeresen elkezdtek ezzel foglalkozni.
1: Például,
0: igen.
1: Például a tudósok. Hát,
0: na. Ja, pontosan így van. Tehát ez a,
1: nagyon jó a szaxofonozik, mert...
0: Jó, de ez voltak ilyenek, akik így kiszálltunk 3 év után, és akkor sosem fogtok megismerni többet, mert hogy ezen túl nem tudom milyen cégnek leszek a, tudom én, a CEO-ja, és vannak ilyen pont, amúgy az ilyen erre jó, ez a nézzük meg, mi lett gyerekkori kedvenceinkből cípusú, és annyi ilyen, tudod, ilyen, tudom én, hip-hop gitárosa volt, és most pedig jaj, de jó, hogy milyen szép céges karriert futott be című. És vannak jó páron ilyenek, akik így tetette. Ez volt a áldott termék, szöges Jack is gyerekkor, és most nem ezzel foglalkozik. De aki benne ragadt, az valahogy az Isten áldja meg, tényleg egy után mindig zenét kezdett el több mire csinálni. Már amilyen. Jó, ezt még külön lehet értékelni, hogy ezt mennyire tartod izgalmasnak meg, de hogy belül van azon a határon, amit zenének szoknak értékelni, vannak ilyen harmóniai jegyei, ami akár meg lehet ismerni. Jó, ez nem, ez zene, konkrétan nem a kisfiam találta meg a játék trombitáját. Jó, tehát egy... igen, ez egyébként szerintem igazolja a kezdeti hipotézist, hogy vannak ilyen a társadalom és az oktatás által belénk épített modulok, amiknek azért igyekszünk eleget tenni, meg a közönség elvárásait sem fogjuk végképp és minden esetben leszarni. Tehát, hogyha azok kicsit szórakozni szeretnének, akkor szórakozni fognak. És a szórakozásnak az a jegye, hogy hát valami olyan zenét csinálni, ami úgy izgalmas, hogy közben valami harmónia is felt megtaláltó benne, akkor ezt fogják kapni.
1: Meg úgy is a zenét, hogy lehet-e lassúzni, nem sem.
0: Így van, pontosan, vagy pont fordítva, lehet-e rá rockizni. Ha lehet rá rockizni, akkor jöhet a techno is, tudod.
3: Hát meg élő zenét hallgatni, az azért, szerintem az a legjobb, nem? Amikor ott
0: igen.
3: Tényleg ott vagy, és akkor tényleg a hanghullámok, meg nem tudom, tehát érzed a testeden, és tudod.
0: Igen, na, ez egy nagyon jó, amit mond most Télic, mert gondolj bele, hogyha ha 20 év alatt se tanultál meg gitározni, akkor tehát, hogy nem, nehéz úgy 80 percet végig a színpadon tölteni. Tehát, hogy főleg, hogyha a többiek se tanultak meg. Az úgy nagyon nehéz. Tehát, hogy nem is az, hogy a közönség kimegy a büfébe, hanem, hogy te magad elunod, leteszed és lemész. Érted? Tehát, hogy a nem zene az nem megoldás. Majd csak rövid távon az, én csak erre akarok kiukadni. De hát majd meglátjuk, hogy... Ezt most itt sajnos abba kell, hogy fejezzük ezt a csodás beszélgetést, és majd folytatni fogjuk, hiszen így van, a zene jövőjét először meg fogja érezni ez a jó ebédhez szól a nóta blokk, ami majd következik, de azelőtt mi híreket fogunk mondani, meg egy röviden időjárást és egy-két programot is
3: elhelyezni. Megpróbálok megcsinálni következő adásra egy részt, egy Csonka Magyarország AI műsort, jó?
0: Jó van, oké, tényleg. De legyenek benne a gondolataim is, amik közben vannak.
3: Persze, minden.
2: Most mondtuk el, hallgass vissza az adást.
3: Az egy pár szó benne lesz.
0: Na Istenem, egy jó emály mindent megbocsájt. Köszönöm szépen a szerkettő. Ez annyira szép, ez ütött. Na Istenem. Jó, oké. Okay. Jó, akkor itt vannak előttem a
2: jó,
0: szaklapok. Kezdjük el. Jó, 12.
1: Én most nem találtam hírt.
2: Jó, nem baj, most én találtam.
0: Megcsináljuk.
2: Menned kell? Búcsúzunk?
1: Nem. Lehet, hogy én akkor el is megyek egyébként, mert kell mennem dolgozni. Úgyhogy, akkor szevasztok.
2: Ez mindig szörnyű. Szia.
0: Kimész a szőlőbe, ugye? Kicsit igen, kapálni az. A tokait. Köszönöm.
2: Igen. Jó.
1: Szevasztok.
2: Hát akkor kezdem.
0: Köszönjük, sziasztok. Puszi.
2: A viszonylag alacsony alkoholtartalmú, ősi recepten alapuló mézsör segíthetett a vikingeknek a különböző kórokozók elleni harcban, állítják svéd tudósok, akik szerint a modern készítési nedükben már nincs meg ez a hatóanyag. Az ősi mézsör újbóli felfedezése azonban forradalmasíthatná az egészségügyet, ugyanis az antibiotikum rezisztens baktériumok ellen is hatásos lehet. A mézsör az egészségre gyakorolt pozitív hatása már évszázadok óta köztudott, és több forrás is igen jó véleménnyel van az alacsony alkoholtartalmú méz főzése révén természetes erjesztéssel készült italról, magyarázta Tobias Olofsson, a Lund Egyetem kutatója. A pusztán mézből és vízből készült nedűt gyakran nevezték az istenek italának, ugyanis a legendák szerint, ha ezt iszott, halhatatlanná válsz, vagy legalábbis makkegészséges leszel, tette hozzá. A mézsört nem csupán a vikingek, hanem az egyiptomiak és a maják is előszeretettel itták, és pontosan tudták, hogy rengeteg előnnyel jár a fogyasztása. A méhek révén tejsav baktériumok kerülnek a mézbe, és ez a két anyag egymással összekeveredve remekül tudta gyógyítani a lovak krónikus sérüléseit, amelyek korábban makacsul ellenálltak minden egyéb kezelésnek. Ezek a baktériumok kiirtottak minden emberi kórokozót, beleértve a rezisztens törzseket is, amelyek ellen tesztelték őket, mindezt úgy, hogy több száz antibiotikum-szerű antibakteriális anyagot termeltek.
0: Kinek a hírét hallottuk?
2: Múltkor.
0: Évtizedes kutatás után azonosították be Kelet-Ázsia legmagasabb ismert fáját Észak-Tajvan hegyei között. A példány egy hatalmas tajvania, Cryptomerioides, egy nagy méretű tűlevelű fa a ciprusfélék családjából, amelynek ősei már 100 millió éve ezelőtt is jelen voltak errefelé. A mennyei kardnak becézett fa 84,1 méter magas, és a Sesan hegységben található, a magasságára vonatkozó mérést 2023-ban egy hegymászó is megismételte, aki felmászott rá, majd a fal koronájából a földre ejtette a mérőszalagot. A kutatócsoport, amelynek projektbeszámolója a Frontiers in Forests and Global Change folyamatban jelent meg, először egy országos lombkorona térképet készített légi lézerszkennelési adatok felhasználásával, kezdetben 57.065 fát jelölve meg. A végső összesítésben 941 óriás fát térképeztek fel a szigeten, amelyek mindegyike magasabb volt 65 méternél, többnyire hegyi köderdőkben csoportosulva, 1500 és 2500 méter közötti magasságban. Végül itt találtak rá a végső győztesre is. A 10 legmagasabb közül 9 magasság is meghaladta 70 métert, és mindegyik egyed ehhez a bizonyos tajvania Cryptomerioides fajhoz tartozott. Magyar Narancs hírét hallottátok, ezek voltak a hírek mára. Időjárás jelentésen következik, amely örvendetes azok számára, akik sajnálatos módon elvesztették érzékelésüket, amely a hőre vonatkozik. A többség viszont valószínűleg szenvedni fog, hiszen hamarosan nagyon meleg lesz, ami kellemetlen. Kivéve, ha a rángos ütő vagy a Balatonon nyilván, mert nekik ez nagyon jó lesz. Na, ahogy melegszik a légkör, fokozatosan, és az első napokon még azért lehet számolni valami záporokkal, zivatarokkal is, például holnap is előfordulhatnak ilyenek, sőt helyenként ma is számoltunk záporral, zivatarral, idővel egyre szárazabb idő lesz, és melegszik is. A hétvégén kifejezetten erős kánikula várható, aminek a csúcspontja mostani számítás szerint talán a vasárnap lesz, tekintve, hogy utána holmi nedvességet is hozó légtömegek érkezhetnek hozzánk, de hogy ezekből végül is mennyi nyilván konvektív jellegű csapadék fog hullani, az még kicsit bizonytalan. Most úgy tűnik, hogy Budapest környékén azért a vasárnap délutára megérnek a zivatarok, és ezek mondjuk az előző napi 37 fokot a kellemes 34 fokos tartományba fogják enyhíteni, és utána is azért a következő napokon is zömmel kánikula lesz, néha zivatarokkal. Tehát ezt úgy szoktam mondani a meteorológus szakma, hogy egy ilyen heat dome, tehát egy ilyen hőkupola épül fel Európa fölé, ami egy magas nyomású rendszer, amiben leszáró régáramlás uralkodik, és ez meggátolja azt is, hogy jelentősebb, nagyobb felhőzet képződjön. Ami, mi ennek valamennyire a peremén leszünk egy idő után, és azért fordult elő, hogy ide besodrulnak ilyen érdekesebb légkörű rendszerek, és akkor lesznek majd zivatarok legalább, amik átmenetileg lehűtik a légkört. Addig mindenki gondoskodjon otthon arról, amiről tud, kapcsolja be a klímáját, bár ezt tudjuk, hogy igen, végeredményben majd nem vezet sehová, de hát lehet vele próbálkozni.
2: Én fizikai munkát fogok végezni.
0: Így van, az például közismerten hűti az ember szervezetét, tehát hogy 34 fokban a napon kapálsz, hanem
2: zsiráfozni.
0: Zsiráfozás, így van. Úgyhogy ezek lesznek
2: a héten. A pingvinek zsiráfoznak, és ja. Vakolni meg, nem tudom.
0: Igen. Na most...
2: Vakolni és pakolni.
0: Szabad egy programot ajánlanám mindenekelőtt, akkor azért azt mondanám, hogy holnap után este a telepen fogunk ketten rádiós DJ-k játszani. Zotyka versus Minek projekt lesz. Nehetek, ott leszünk a...
2: Ez hol?
0: Ez a telepen, tudod, ami a Madács téren található. Ugye megvan mindenkinek. Úgyhogy holnap meg attól nem sokkal messzebb lesz a hivatal születésnapja. Holnap lesz 17-e és a 16. születésnapja lesz a hivatalnak. Ezt minden emlékszem, mert ilyen ravasz, mert viszont 16-a ma van. De nem ma van a 16-dik, hanem holnap van ez a hivatal. Viszont mi meg a telepen leszünk egy nappal később csütörtökön. Mindenkit várunk. Sok szeretettel. Elköszönünk tőletek, mert kezdődik a smoking, úgyhogy puszi mindenkinek. Hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Igen. Mi volt az Csonka Magyarország a Tilos Ágya Komplex brutális ezoterikus wellness fitness és gerontológiai magazinja?
0: Így van, ez volt. Köszönjük szépen. Puszi! Cseh!

0: in deep space. Abandoned.
1: Any crew?
2: Negative.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig. A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a NatGeo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása, vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
0: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Bírói utasításra leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
2: A dunai ingola fokozottan védett, csak hazánkban honos halfaj, formája és életciklusa 360 millió éve alig változott. Pikkelytelen teste hangolnaszerű, állkapacs nélküli szájában szívófogak találhatók. Izomrostjai nem tagoltak, ivarszervei páratlanok. Lárvái 3-5 éves fejlődés után átalakulással érik el a rövid életű ivarérett formát, majd ívás után elpusztulnak. Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a rábából gyűjtöttek be ivarérett egyedeket. A mesterségesen nevelt, kikelés előtt álló ikrákat és párnapos lárvákat 2025 és 2026 között 10.105 egyedet visszatelepítették a faj természetes szaporodási helyére. A halászatfejlesztési tanszék közleménye szerint kísérletük világ első a maga nemében, számolt be a Greenfo.
0: Ezek voltak a hírek.

0: It's bollocks. Halló, halló, ez itt az Extázis és Agónia. Szeretettel üdvözöl mindenkit, a két műsorvezető, Bollocks és Disney. Hello!
1: Sziasztok!
0: Mai témánk Martin Atkins, a post-punk industrial zenei szcéna. Talán leginkább méltányolt dobosa. Ilyen jelzőket, vagy ilyen pseudonémeket aggatnak rá, hogy az élő metronóm, meg hasonlók. Szóval egy igazán fontos figura, de nem csak dobosként, hanem elindította az Invisible Records stúdiót és lemezkiadó céget. A Chicagóban ugye berendezte a post-punknak emléket állító és egyéb leágazásainak emléket állító múzeumát. 67 éves lesz idén. Többször visszajött a halál torkából, úgyhogy igazi legenda. Viszont a gyermekkora az nem annyira izgalmas, mint az előtte taglalt fiatalok, vagy zenészeké, fiatalkora zenészeknek. Ugyanis őt 9 éves korában egyszerűen az apja meglepte egy dobkészlettel, és onnan egyenes út vezetett a doboláshoz. Szóval, hogy ilyen is van. Ugye 16 évesen már képzett dobosnak számított ott Észak-Kelet-Angliában. 19 évesen már dobol a Public Image Limitedben. Szóval mondhatjuk, hogy ez nem véletlen, hogy azért ezekben a zenei közösségekben ő már egészen fiatalon kitüntetett szerephez jutott. Hát talán ő is egy ilyen glue guy-nak tűnik nekem, aki képes lavírozni a különféle problémákkal, traumákkal és szerhasználattá terhelt, hogy finoman fogalmazzak, zenésztársak világában. Ugye erről is majd fogunk beszélni, hogy mi volt Keith Levinnel a probléma a Public Image Limitedben, hogy szegény már nincs közöttünk. Vagy nem tudom, tudta, de most találtam rá, hogy kutakodtam utána, hogyan volt 3 napig tagja a Killing Joke-nak Andy Rourke, a Smithből kipenderített basszusgitáros. Szóval azért vannak sztorik.
1: Hát meg a Jazz Coleman-nel.
0: Jazz Coleman, igen, szóval fantasztikus.
1: Anyázás igazából, hogy gyakorlatilag, ha sikerül nekik kirúgni Jazz Coleman-t, akkor szerintem az a Killing Joke az nincs, amit ma ismerünk, mert ugye mindenki más szeretett volna itt csinálni.
0: Szóval egy igazán kacifántos élettörténete van, de vágjunk is bele. A legenda szerint ő a Public Image Limited Metalbox albumát már földobolta, de én több olyan sztorit olvastam, hogy ez nem igaz. Ami biztos, hogy igaz, hogy a Bad Baby című számot a Metalboxon már ő dobolta föl. Ugye meglehetősen kaotikus zenekarról van szó, meglehetősen kaotikus időszakáról John Lydonnek, Keith Levin súlyos anyagozásáról nem is beszélve. Aztán ugye ott van Jeff Abel, aki hát egy visszafogottabb figurának tűnik nekem, de hogy ő se egy könnyű eset.
1: Igen, hát őt például ugye az USA-ban nem is akarták beengedni, és akkor emiatt kellett itt cserebasszusgitárosokat beszerezni, de úgy látom, ez folyamatosan egy ilyen probléma volt igazából.
0: Igen, de a legneuralgikusabb pontja a Peel-nek, a Public Image Limitednek.
1: De várj egy pillanatot, tehát itt gyakorlatilag arról akarunk beszélni, hogy gyakorlatilag a Peel-be ő úgy került be, hogy nem meghívták, hanem addig ostromolta.
0: Betelefonálta magát.
1: Igen, amíg bele nem engedték, hogy és akkor doboljon már valamit ez a szerencsétlen. És hát gyakorlatilag ugye a 70-es években ő északkeleti részén élt Yukinek, ott engedte életét, és azt mondja, ilyen top 20 feldolgozás zenekarokban dobolt, akik striptease táncosokat kísértek, ezért egy költöztető furgonba stopolva ment le Londonba mindig a meghallgatásokra. És ugye itt van, hogy a fordulópont egy újsághirdetés volt, Melody Maker hátsó oldalain meglátott egy ilyet, dobost kerestetik, meglehetősen ismert énekessel működő zenekarba. Persze rögtön tudta, hogy ez John új dolga lesz, a Sex Pistols épp akkor oszlott fel. Felhívta a számot, és a Virgin Records jelentkezett. Közölte ő a megfelelő ember a posztra, fiatal, cinikus és vásult, de a meghallgatások szerdán lettek volna, neki viszont hétfőn vissza kellett volna utazni a éjszakra. Nem ez volt az első próbálkozása, korábban kétszer is már megpróbált bekerülni, először, amikor Lydon kilépett a Pistolsból, lejött Durhamből a meghallgatásra, de korán vissza kellett mennie, úgyhogy elszúrta. Másodszor, amikor Richard Dadinsky csatlakozott. Csak fölhívtam, hívtam őket. És ekkor Londonba költözik, hogy ne maradjon le újra.
0: Szóval kacifántos, na, de nem adta föl. Egyébként
1: de
0: az várjá, jellemző.
1: Várjá. Igen. Ezek után a telefonálása adta föl, megismerte a Virgin recepciósát, Jeanette-t, sőt Jeanette anyukáját is. A korszak hangulatát jól érzékelteti, milyen állapotban volt a zenekos dobos fronton. Egy ponton Atkins épp akkor telefonált, amikor a zenekor nemrég felgyújtotta Carl Burns-t. Ez nem vicc, a pildobos problémái legendásak voltak. Jim Walker kilépett a kiábrántultságból, utána jött egy sor ember, köztük David Humphrey és Richard Dadinsky, Jay Wobble pedig tényleg felgyújtotta a Fall-tól érkezett Carl Burst. Ebben a káoszban Atkins kitartása végül megtérült, sok rövid életi dobos után 79. szeptemberére végre csatlakozhatott, és befejezte a Metal Box munkálatait. Ő volt a hatodik dobos 18 hónap alatt.
0: Na, hogy a kitartása, és ugye ez kifizetődő volt az egész életében, mert ő azt mondja, amikor 9 éves korában az apja megvette neki a dobszerkót, úgymond egyfajta elköteleződő is volt ez az apja felé, akit nem sokat látott életében, és úgy döntött, hogy jó, hát hogyha ezt kéri tőle, ez az egy dolog, amit így hajlandó neki megtenni, és azt állítja, hogy 15-16 éves koráig, amíg kézdobossá avanzsált, hogy ő úgy gondolta, hogy akkor ő már egy kézdobos, ő minden nap véresre törte a kezeit a dobverőkön, annyit gyakorolt, tehát, hogy ő egy megszállott. És talán ez is az egyik olyan jellemvonása, ami miatt ennyire fontos személyiségévé avanzsált ő a post-punk industrial szcénának. És vele kapcsolatban még így előzetesen elmondható az, hogy valahogy nem érzem azt, hogy az amerikai zenei szcéna őt ne fogadta volna be. Sőt, mint hogyha ott jobban érezné magát, ami azért ritkaság. Egy angol, vagy Angliából, vagy a brit területről Amerikába átevickélő zenész esetében. Na, akkor hallgassuk meg ezt a szerzeményt a Metal Boxról, Bad Baby, tehát ez biztosan
1: Igen, ezt tisztázok, várja, hogy gyakorlatilag a meghallgatás, amikor beérkezett, akkor egy felvétel kellős közepén ült egy forgó szalaggal. Ez lett a Bad Baby. A többi szám, ez a téfit, amiről ugye beszéltél, gyakorlatilag már minden föl volt az előtte lévő 18 hónapban lévő dobosokkal véve, tehát csak ez az, amin az ő dobolása hallatszik.
0: Na, akkor hallgassuk is meg a Public Image Limited első zseniális korszakából a Metal Box lemezről a Bad Baby cím számot.

Na hát ez volt a Bad Baby a Public Image Limited-től. Mai témánk Martin Atkins, Excess és Agónia műsora vagyunk, és akkor ott tartottunk, hogy ez a srác 15-16 évesen, amit említettél, már alapembernek számított a helyi zenekarban, csak nem tetszett

0: meccsom a Londonban, és lemegy, és akkor, amikor mondják neki, amit meséltél, hogy hát nem úgy működik a meghallgatás, hogy öcsike, mondasz egy időpontot, és akkor összerántjuk a csapatot, és akkor téged meghallgatunk, hanem úgy van a meghallgatás, hogy hirdetünk időpontokat, és vagy eljössz, vagy nem. És ő pedig, mivel 16 éves volt, vissza kellett mennie haza, de fél úton a buszon, vagy a vonaton rádöbbent arra, hogy ő nem akarja ezt csinálni, amit ott csinálnak vele a szülővárosában, vagy ott a környéken, különböző helyszíneken, ahogy fölléptek. És úgy döntött, hogy visszajön, és próbálkozik tovább. Fölhívta a zenekar tagjait, hogy Brian Brain, vagy valami ilyesmi volt a csapat neve, és fölhívta őket, hogy nem tudta őket lerázni még másfél évig, ugyanis fölhívta őket, mondta, hogy hát bocs, én most lelépek Londonba, elegem van ebből a világból, amit vár engem, és nem látom ebből a kiutat, próbálni szeretnék valami mást. És akkor azt mondta neki a bandata, hogy jó, oké, mi is megyünk veled. és még másfél évig nem tudta őket lerázni, Londonban együtt maradtak, és utána lett végül is Public Image Limited tag, tizenvalahány hónappal később, 6 vagy 7 dobos elemésztése után. De ahogy említetted, vagy említettük, természetesen ez a csapat teljesen diszfunkcionális volt, és a legkülönfélébb vélt vagy valós indokokkal cincálták egymás idegeit, plusz belejött a képbe Keith Lavin, aki folyamatosan anyagozott, tehát egyszerűen nem lehetett vele különösebben együtt dolgozni. Annyi volt vele a probléma, hogy ő egy zseniális gitáros volt. De nem lehetett csak úgy megszabadulni tőle. A rossz nyelvek szerint a YouTube gitárosa The Edge mindent, amit hallottok a YouTube-on, azt tőle tanulta. Talán ez egy kicsit túlzás, de szóval ez egy fantasztikus figura volt, viszont egy elviselhetetlen kretén. Tehát
1: hát igen, azért egy kicsit, mert ez ilyen feszült és ellentmondásos, tehát gyakorlatilag nagyra tartotta Atkins a gitárjátékát, itt emberi tényezők voltak, illetve szakmailag, hiszen Lavin túl sok időt töltött a stúdióban, olyan szintetizátorokkal kísérletezett, amiket nem is értett igazán, és gyakorlatilag ezzel egy füstfüggönyt vont a munkaköré, tehát lassította igazából, és Atkins pedig próbálkozott azzal, hogy a dobnál az egyik számba a tempót duplára gyorsította, ezen föl kiakadt Lavin, viszont gyakorlatilag 3-szor rúgta ki őt Lavin a zenekarból is, spórolás céljából például elbocsátották, majd pár hónap múlva, amikor szükség lett volna rá, újra felvették, akkor volt ugye ezek a Lavin drog problémái, gyakorlatilag a 83-as japán turné előtt ment el végleg, ugye, az úgynevezett Paul McCartney záradék miatt, ez a szigorú japán kábítószerrelás törvények voltak, gyakorlatilag
0: kockáztatták ezzel. Mert ő bukott le először, Paul McCartney bukott le először Django-val. És illetve róla nevezték el.
1: micsoda siker, nem? És ugye hát itt a copyright jogok és a szerzőség is belejött már ekkor, ha bár ugye mindenki azt gondolja, hogy ezek a punk és post-punk zenekarok itt ilyen nagyon nagy szeretett béke van. Atkins szerint Lavin kisajátította a közös munkájukat, a Commercial Zone kapcsán ellopta a szalogokat, majd olyan
0: ami igaz is volt egyébként.
1: Ja. Jó, és akkor ott olyan számoknál is ott volt a felvételnél, a Miller High Life-nál, ami valójában nem is volt ott, és hát gyakorlatilag azért Lavint a kedvenc gitárosának tartotta. Igen, ez az egyre való hatás. Igaz, hogy utána a Killing Joke-os gitáros is hatott ugye a YouTube gitárosára, szóval ez elég érdekes, de mindegy. Itt azért vannak érdekes
0: inkább komoly emberektől tanulja, mint Lófasz Jancsiktól, nem tudom.
1: Viszont 2001-ben már úgy nyilatkozott Atkins, hogy bár nem értett egyet Lavin önfényező nyilatkozataival, szívesen találkozna vele és köszönne neki, mert már nem rágódik a múltbeli sértődéseken.
0: Igen. Én is azt hallottam, hogy öregkorára egy kicsit megszédült, de hát olyan ramaty állapota volt, hogy teljesen tönkrement a mája, és utána már nem tudott

0: Brian Breenről azért azt mondjuk el, hogy ez egy korai punk anarista performance arc és diszkó zenekar volt igazából. Gyakorlatilag ez azért alakult ez a zenekar, hogy Atkins kilépjen a dobok mögül, énekes, frontemberként mozoghasson és táncolhasson a színpadon. És egy híres Gloucester Shire-i kriketjátékosról, Brian Breenről nevezték el.
1: Na, azt nem
0: Na
1: tudtam.
0: És hát kik voltak ebben? Pete Jones basszusgitáron, Bobby Surgeon-el gitár, és aztán ugye Margot Olivária lett a gitáros, és Geoff Smith is megjelent, és hát ők azért kiadtak egy Unexpected Noise lemezt és egy Culture EP-t. És van egy 87-es stúdió album, és még gyakorlatilag 85-ben újra feltámasztotta, amikor kirúgták, vagy kilépett véglegesen a Pillből a projektet, és ekkor csinálták ezeket az új anyagokat. Tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, még a Pickface előtt lévő ilyen saját...
1: Open-minded kollektíva, ahogy hívta a Pickface-t is, ilyen open-minded kollektíva. Na jó, Pill egyik csúcspontja, Flowers of Romance, mármint nekem, nem tudom, te hogy vagy vele. Azért
0: igen,
1: ennyire kísérletező, és azért annyira meghökkentő egyébként még a post-punk világán belül is ez a lemez, mert hát ugye Rottennek van egy önéletrajzi regénye, ami kiadatódott magyarul is, azt hiszem a Kartafilusznál, mindegy, olvassátok el, szerintem egész jó lett. Ugye ezt az időszakot ő ott azért huzamosabban meséli, hogy mennyire diszfunkcionális volt ez az egész közös zenélés a Public Image Limited-en belül. Gyakorlatilag ez a lemez úgy vevődött föl, hogy a tagok bementek a stúdióba, ott szöszmötöltek a sávjukkal, és aztán elmentek. Tehát, hogy közös munka nem is nagyon volt, mert mindenki ki volt akadva a másikra, ugye Levin akkor éppen azon mesterkedett, hogy hetente egyszer-kétszer kirúgassa a csapatból Martin Atkinst. John Lydon lakásában folyamatos bulizások, legkülönfélébb szerhasználó csapatok,
0: hát a
1: rendőrségi raziák.
0: Viszonya is megér egy misét különben.
1: Persze. Ugye többször hívta vissza valamilyen projektbe, és soha nem válaszolt neki.
0: Tehát, hát, sőt, a Damage Manuelnél gyakorlatilag elküldte a kazettát neki, fölhívva, hogy jöjjön énekelni, de ugye Lydon soha nem válaszolt neki. De most már jól érzi magát, hogy mégse került bele ugye ebbe a szupergrupba. Hát azért Geordie Walker mellett érdekes lett volna.
1: Igen, és Geordie egyébként állítólag, a legenda szerint, Jevabel társaságában ragaszkodott volna hozzá, hogy ő legyen.
0: Sőt, figyelj, azt mondja, Los Angelesben még rá is nyomtatták a műsorfüzetre gyakorlatilag, amikor a Pickface-szel volt a Damage Manuel koncert, Lydon nevét,
1: ja,
0: de aztán végül is soha nem jelent meg ezes.
1: De hogy persze, ja, de igen, Jevabel aludt rá egyet, először azt gondolta, hogy jó ötlet, és akkor aludt rá egyet, és azt mondta másnap Geordie-nak, hogy azért akarod, hogy együtt zenéljünk, mert nem ismered. Na jó. Szóval a Flowers of Romance egy olyan lemez, ahol tulajdonképpen az együttes a stúdióban töltött vagy stúdió idővel úgy rendelkezett, hogy külön-külön mindenki a maga sávját játszogatta fölfelé, és a végén lett belőle egy lemez, és mintha ez érződne is rajta. De hát hallgassátok meg az egyik remek számot, Four Enclosed Walls, Flowers of Romance lemez 1981-ből.

0: Na, ez volt a Flowers of Romance-ről a Four Enclosed Walls, Public Image Limited, és akkor ezután, ahogy szaporodtak a rendőrségi zaklatások Lydon és a csapat körül, végül is elhajtották őket Angliából és Amerikába kötöttek ki. Talán nem volt ennyire egyszerű minden tag esetében, de ugye Atkins is ment New Yorkba, egyáltalán a Public Image Limited, ott még ott egy ideig koncerteztek, sőt, ugye említette a 83-as japán turné lehetőséget, ami súlyos problémákat vetett föl, hogy most hogyan jutnak be az országba, hogy Keith Levin droghasználati szokásai eleve kizárták, hogy őt oda beengedjék, stb. Tehát, hogy szépen lassan szétrohadt ez a hát a számomra, nem tudom, te hogy vagy vele, de számomra a legfontosabb Peel időszak, vagy a Peel formáció, tehát ez a Wobble, Levin, Lydon, Atkins 4-es, ez volt a csúcs nekem, és ugye ennek vége lett, de nem váltak el jól. Ahogy említettük, Lydon soha többé nem reagált Atkins megkereséseire. Amikor egyébként újjáélett a Peel és Lou Edmonds gitárjátékával valamennyire új energiákat hozott, akkor egyébként Wobble elmondása szerint Lydon őt megkereste, hogy mi lenne, ha visszajönne mert egyébként Lydon és Wobble közeli jó barátok voltak a Public Image Limited korszakában. Mi lenne, ha újra játszana, de Wobble azt mondta, hogy olyan nevetséges pénzt ajánlott ezért, hogy nem tudta ezt vállalni. Na mindegy, hát akkor már nem volt fiatal, egyik ők se, szóval már ez is egy szempont volt. Most a 80-as évek elején ez még nem annyira volt szempont, sőt, mondhatni, hogy hónapról-hónapra éldegéltek ezek a zenészek Amerikában. És nekem van egy olyan érzésem, hogy Atkins ezért is lett ennyire Money Wise típusú zenész az underground alternatív szcénán belül, tehát aki a pénzzel semmit se törődő zenészeket valahogy rávette arra későbbi korszakaiban mindig, hogy csinálják úgy, hogy nekik is jó legyen. Ne a pénzért csinálják, ne azért, hogy hírnevet szerezzenek és beinduljon a szórakoztatóért gépezet, és akkor hülyére keresik magukat, miközben föladják az elveiket, és teljesen meghasonulnak. De csinálják úgy, hogy nekik is jó legyen, és csinálják úgy, hogy ne azon kelljen agyalni, hogy hova rakják a koncertcuccot, mint a Killing Joke esetében, mert még arra sem volt pénzük, hogy a raktárat kifizessék. Szóval amikor ő belépett a Killing Joke-ba, egy hihetetlen pénztelenségtől nyűglődő zenekarba lépett be, ráadásul ugye Jazz Coleman, Max, és akkor most már ugrok a Killing Joke korszakra, amiért talán azért nem túlzás, mert ugye ez volt életében a legfontosabb projekt, ahogy én értem, az ő elmondása szerint is, ha nem így látod, majd mondod, hogy az Extremities albummal, amit összehoztak, megmutatni annak a hihetetlen nagy underground rajongói körnek, hogy ők mégis képesek továbbra is vinni a lángot ott elől, és olyan zenét csinálni, ami inspiráló továbbra is a post-punkból kinövő industriumától, mit tudom én, ezeknek a szcénáknak, és ez egy nagyon fontos dolog volt, ugyanis az Outside the Gate az egy hihetetlen nagy pofon volt ezeknek a csapatoknak. Olyannyira, ezt el is meséltük, hogy az Outside the Gate felvételeinek a közepén lépett ki Big Paul Ferguson a Killing Joke-ból, és utána, ha jól emlékszem, 21 vagy 22 évig egy kurva szót nem szólt egymáshoz Jazz Coleman és Big Paul. Hát ez egy nagyon, nagyon komoly időszak volt ez a Killing Joke történetében. Úgyhogy ezek az emberek szétválaszthatatlanok voltak egymástól, egy lakásban laktak a Notting Hillen, egyhívásúak voltak intellektuális mindenfajta érdeklődés, spirituális érdeklődésükben. Tehát ez egy szétválaszthatatlan duett volt is tizenvalány évig. És aztán meg 20 évig egy kurva szót nem szóltak. Na, persze ez nem egyedi eset a az underground zenei alkotók történetében, de hát azért na, jelentős probléma. És akkor hogyan lett ez az Extremities?
1: Egyébként Paul Reeven is ekkor távozott különben. Tehát gyakorlatilag szétesett a zenekar, tehát Atkins nem csak dobosként, hanem menedzserként is elkezdte a formációt összerakni, pénzlendületet szerezzen nekik, de ő tervezte a színpadi díszleteket és a merchandise termékeket, és ugye itt a probléma rögtön kijött Jazz Coleman-nel, Jordynak kellett megvédeni, mert hogy Coleman középszerű elképzeléseket támogatott, és ugye balladákban gondolkodott, és az Extremities készítésekor hát hogy is mondjam, egyfajta ilyen késelés, knife fight volt macskakörömben, vagyis folyamatosan konfrontálódott Jazz Coleman-nal, és hát gyakorlatilag Jazz csak ilyen baladákat küldözgetett, Atkins és Jordy ugye akkor Detroitban él, Jazz nélkül vonultak be Steve Albini stúdiójába, hogy rögzítsenek 6 demót, és kész tények elé állítsák az énekes, ez az, amit csinálni fogunk. Tehát gyakorlatilag ez a törzsi jellegű doboktól kezdve a dalszövegek átdolgozásaig, Age of Greed, mindenbe belefolyt Atkins. Hát ezek után ki is lépett, és hát ilyen személyes, illetve világnézeti okai voltak, mert ugye Jazz megbízhatatlan volt, ekkor volt ugye az öböl háború, és hát Jazz folyamatosan arra készült, hogy bármikor elhagyhatja a zenekart, sőt, Atkins ekkor már Chris Canalit is készelétbe helyezte, hogy ugorjon bármikor behelyettesítőként. És hát ugye előtte már a Pigface is, mint projekt ment, szerintem, ami fontosabb itt az életében, és baromira zavarta az Atkinst, ugye ez egy kollektíva volt, itt a Killing Joke-ban lévő távolságtartó rideg viszony a közönséggel, gyakorlatilag az utolsó londoni koncertben Atkins egyszerűen levonult a koncert után a színpadról, és átadta a pergődobot a technikusnak, és kilépett. Ez volt a történet vége. De Jordy Walkerrel megmaradt a barátság, ő volt az esküvén a tanúja is, és több projektben is dolgoztak. Murder Inc., The Damage Manual, ugye, amit már említettünk. De azért a Chicagói Múzeumban számos relikviát őriz erről a korról is különben, és hát a 35. évforduló alkalmával szervezett emlékkoncertre még Jazz Coleman-t is meghívta.
0: Na most, ugye miért volt ez neki ennyire fontos? Hát azért, ha jól értem, mert ő 85-86-tól ugye belép a chicagói industrial szcénába, rájön, hogy ő ott egyfajta közösségszervező, zenei ötleteket halmozó figuraként szükség van. Ugye bejárta Amerikát, élt New Yorkban, Los Angelesben, mit tudom én, Chicagóban érzem a legjobban, és ott is él azóta is, tudtommal. Tehát, hogy ő, amikor 86-ban belefogott, úgymond az ő kis projektjeibe, olyan együttesek, most itt időrendben ugrálok, de azért érzékeljétek, olyan együttesek nagy műveinek létrehozásában segítkezett, mint Skinny Puppy, The Process, Nine Inch-nél, zenei világának összerakása, mert ez egy nagyon képlékeny dolog volt egyébként. Aztán ugye mondtam a Murder Irons in Damage Manual, Pigface, a Ministryben is játszott egy hosszabb, rövidebb ideig, és ezektől a zenei közösségektől, tehát itt úgy értsétek, hogy a legnehezebb melót a színpad összerakás, mint tudom, a crew membertől a hangmérnökön át a különféle segítőkig, az egész kollektíva neki az jött le, hogy számukra a legfontosabb inspiráció a Killing Joke. És akkor ő eldöntötte valamiért, nem tudom, küldetést tudott, mindegy, eldöntötte, hogy az Outside the Gate, amit tényleg egy iszonyat nagy pofánverés volt ennek a zenei szcénának, ugye Jazz Cohen mondta, hogy ő ezentúl ilyen zenével akar foglalkozni, de hát ezt nem vette be a gyomra se a Ravennek, se a Fergusonnak, se a zenei rajongói körnek, se azoknak a zenészeknek, akik az inspirációikat ebből az együttesből merítették, vagy beismerték, vagy nem. És akkor ő eldöntötte, hogy sokkal több van bennük, nem kell föltétlenül jazznek az agymenéseit a többieknek mindenféle kritika nélkül elfogadni, próbálják meggyőzni őt. És ugye ebből lett tulajdonképpen az Extremities, és ebből lett ez a gyilkos rivalizálás. Bár én úgy érzem, hogy Atkins egyébként nem akart rivalizálni jazzzel, jazz viszont, mivel egy autoriter személyiség, finoman fogalmaztam, ezért jazz nyilván úgy érezte, hogy elveszi tőle az együttest, de maga, én szerintem az, hogy megmentette a Killing Joke-ot, sőt, többen úgy gondoljuk, hogy ez a magnum opus a Killing Joke munkásságában, tehát ez a csúcsok csúcsa lemez, szóval, hogy ez azért egy, hogy mondjam, küldetésnek azért fontos volt, és azért lássuk be, hogy sikeres volt. Ez nem lett egy akármilyen anyag. És akkor ugye, amit mondtál, hogy mindig volt egy különösen fontos éle ennek a zenekarnak, ez a társadalomkritika, fennálló hatalommal szemben megfogalmazott legkülönfélébb kritikák. Ilyen az, hogy a pénzuralma, a fogyasztói társadalom mindent legyak, és semmi esélyünk emberhez méltó életet élni egy ilyen felállásban. Ezzel ellen tenni kell valamit. Ugye jazz nagyon sokszor elmondta, hogy a Killing Joke volt az egyik utolsó zenekar, aki hitt abban, töretlenül egész fennállása során, hogy a művészet a zene eszközeivel a világ, vagy legalábbis az a közösség, amelyik ragaszkodik hozzájuk, és egyfajta útmutatást vár tőlük a világról, megváltoztatható. És hát bizony emiatt, hogy mondjam, az Extremitiesről ez a fajta mentalitás, vagy ez az attitűd, ami jellemezte is a Killing Joke-ot, ugye sugárzik, úgyhogy jöjjön is a Pénz nem a mi Istenünk című szám, hát már sokszor lejátszottuk az Excess Agónia történetében, de hát nem elégszer hallgatjuk, úgyhogy jöjjön most ez. Money is not our God, really?

0: Na hát ez volt a Pénz nem a mi Istenünk című alapmű az Extremities albumról, Martin Atkins közreműködésével, és akkor ott tartottunk, hogy...
1: Hogy ki is lépett már a Killing Joke-ból, és megalapította a Murder Információt a Killing Joke összes zenészével, kivéve Jess Coleman.
0: Igen, és...
1: Jó Pigface emberei is voltak benne, jó Chris Connelly, ugye az énekes, ugye, ja, és ugye hát Paul Ferguson a dobok mögött, aki szintén ugye ismerős lehet.
0: És hát ez a véget nem érő tánc a zenekari tagok között is, ugye láthatjátok, hogy ez egy elég szűk kör, tehát ez az angol, ezek az angol zenészek, ez a 10-12 ember, akik így rendkívül módon ragaszkodtak egymáshoz, utálták egymást nagyon gyakran, de nagyon szerették is, hogy valahogy ragaszkodtak egymáshoz, és ugye, amikor, mert Ravent például egyszerűen nem lehetett követni. Ugye Ravennek egy olyan élete volt, ő egy plebejus, teljesen plebejus szellemiségű anarchista ember volt, aki egyáltalán nem törődött azzal, hogy miből fognak megélni a szerettei, és hát több nagy szerelme volt, Argentinától Angliáig, mit tudom én, ezt nem tudom követni egyébként, viszonylag fiatalon meghalt ugye Révön, 47 vagy 48 éves volt, tehát semmit nem jött senkire, mert anarchista volt, és egyszerűen nem érdekelte a pénz, foglalt házakba lakott, hogyha elhívták valahova zenélni, vagy segíteni zenei projektek összehozásához. Meséli Atkins, hogy az Extremities felvételi alatt az argentin barátnője folyamatosan hívogatta, hogy állapotos és segítség kellene, hogy ha megszületik a baba. Szóval ez egy teljesen őrült életet élt. És ugye ki is lépett többször a Killing Joke-ból. A leghíresebb talán, amikor a Hosannas from the Basement of Hell prágai felvételeik közepén Jörgensen elcsalta a Ministry turnéra és elment, és a Jess Coleman a kamerában mondta, hogy meg tudnám ölni, amire ezt csinálta velünk. Azzal a félelmetes démoni arcával, ahogy szokott magyarázni ugye a klippekbe. Na most, és ugye azt mondta a Jordi az Atkinsnek, hogy szerezd meg Andy Rourke-ot, ki van baszva a Smithből, vagy akkor már nem is volt Smith, maga alatt van, fantasztikus basszusgitáros, én szívesen játszanék vele, mondja neki Jordi. És akkor becserkézték Andy Rourke-ot. Hát tényleg egy fantasztikus basszusgitáros volt. És akkor ugye beszélgetés, két napja ott van, elkezdenek dzsemmelgetni, fasza minden, jól érzik magukat, és akkor egyszer csak kipattan a kérdés. Azt mondta Atkins, hogy nem ilyen durván, hanem az a törődöm veled típusú kérdés, hogy Andy ugye a herkázástól te leálltál, mert akkor nem fog menni ez a dolog. Persze, minden rendben van. Leálltam, nem herkázok. És másnap este nézték a híreket. A harmadik hír az volt, hogy Andy Rourke-ot elkapták heroin vásárlás közben. Úgyhogy Andy Rourke-nak így ért véget a Killing Joke-os szerepvállása. Ez csak a zenetörténeti érdekes, fogalmas sem volt róla, de mondja Atkins, hogy 3 napig a Killing Joke tagja volt Andy Rourke. Ami azért fasza, nem? Tehát, hogy...
1: Ja, hát végül is be lehet írni a életrajzba.
0: Na mindegy, már ő sincs velünk, ugye? Na. Pigface, és akkor a Pigface, ami egy ilyen open-minded kollektíva, amint mondtad, hogy ez mindig is foglalkoztatta Atkinst, olyan emberek keveredtek hát, fel a színpadra,
1: mint... A Pigface előtt azért még volt jó. Egy Ministry turné különben.
0: Ministry turné, oké, abból nem fog játszani számot.
1: A Terrible Thing to Taste turné, amikor ugye gyakorlatilag dupla dobolásba beleízlett a Bill Rieflinnel, ugye ő volt akkor a miniszteri állandó dobosa, játszott a színpadon, és akkor In Case You Didn't Feel Like Showing Up élő albumon, és filmen is látható, ezt érdemes megnézni, szerintem a YouTube-on feltalálható, és hát gyakorlatilag itt 9-10 ember állt itt a turnén, itt volt Ovechnie Grace a Skinny Puppy-ból, Chris Connelly, Paul Barker, KMFDM, és akkor a NS, ugye, és ugye ezt a közös zenélést élvezte nagyon Atkins, de azt mondja, hogy ezt a Ministry cover band, hogy is mondja, feelinget azért annyira nem szeretette, ezért megcsinálta ebből a kollektívából a Pigface-t igazából, ami hát gyakorlatilag azt hiszem, hogy majdnem 500 tagja volt, egyfajta ilyen revolving door industriális szupergrup, ami 500 művész, igen, tehát nem csak a zenészeket, és hát gyakorlatilag bárki közreműködött belőle, aki megfelelhetett, például a közös kedvencünk Trent Reznor, ugye a Nine Inch Nails-ből, de Flea is, a Red Hot Chili Peppers-ből, a túlos Danny Carey dobos, például Smashing Pumpkins-ból, Jello Biafra, akkor a Pixies-ből is voltak, a Lamb of God-ból, szóval itt aztán lehet sorolni, sőt, még hát Genesis Porridge is itt volt, ugye, meg Steve Albini, Lydia Lunch, akkor az összes Killing Joke tagot kivéve a Jazz Coleman-t, úgyhogy, ja, és itt van Mick Harris is, természetesen a Napalm Death-ből, és a Fetus-os Jim Searle-vel is. Szóval nem tudom, igazából, ja igen, Michael Gira is megtalálható, gyakorlatilag nem tudok olyan embert mondani, akiről nem csináltunk már műsort.
0: Szóval, hogy ő tényleg egy ilyen glue guy, az a gyanúm.
1: És neked a Pigface az különben hogy tetszett zeneileg?
0: Hát...
1: Annyira nem lettél rajongója?
0: Nekem az a bajom vele, hogy nem tudtam, én egy ilyen rendszerező típusú zene hallgató vagyok, hogy azt szeretem, hogyha egy életmű átlátható.
1: És, ez meg túlságosan ilyen.
0: És a Pigface-nél meg egyszerűen, hát egyszer letöltöttem a teljes anyagot, de olyan vargabetűk és kanyarok vannak benne, hogy egyszerűen nem...
1: Embert próbáló, tehát csak hardcore rajongóknak ajánljuk.
0: Igen, embert próbáló, ez egy jó kifejezés. Na hát akkor hallgassunk meg tőlük egy számot, Point Blank, Pigface-től. Most nem megyünk bele jobban, mert még azért van miről beszélni. Szóval ez az ő, hogy mondjam, együtt tartom a szcénát, és egy olyan projekt, amelyik azt mutatja meg szerintem ennek az embereknek, hogy itt vagyunk egymásnak. Tehát van ennek egy ilyen üzenete, de hogy zeneileg ezt most hova rakjam, hát jó. Na hát hallgassátok egyébként, mert azért érdemes. Point Blank, Pigface-től. There's always some hope.

0: Na, ez volt a Pickface-től a Point Blank, és ugye egy, csak egy apró probléma mondjuk a Pickface, hogy a Gab albumon a Point Blank, hát szóval ennek annyi verziója van.
1: Tehát, igen, hogy... de mondom is, hogy miért lényeges a Pickface mint projekt, mert ugye itt nem már a hang a lényeg, meg a zene, hanem az, hogy hálózatként és módszerként mutatkozik meg ez a nyitott kollektíve, ami ugye egyfajta antisztár etikát képvisel, a végtelen remix logikáját, ami téged ennyire zavar. Tehát, hogy gyakorlatilag egyfajta szervezeti kísérlet, ugye ide tartozna még a Fetus, a Revolting Cox, a Sun Bizarre kísérlet, de gyakorlatilag a Pickface rögzíts mindent ösztöne, vezet egyenes vonalban ugye Martin Atkins múzeumáig. Atkinsnél a zenélés, a dokumentálás és az archiválás ugyanannak az egyetlen impulzusnak a három állomása. Pickface így nem előzménye, hanem ugyanaz a gesztus, ugye, hiszen a Pickface gyakorlatilag egy mozgásban lévő archívum ezzel a forgóajtós modellel, bárki bármikor felmehetett ugye a színpadra, vagy beülhetett a stúdióba, mindent rögzítettek folyamatosan, gyakorlatilag a diszkográfia furcsa ilyen torz alakja, és emiatt látszik úgy, hogy minden stúdióalbumhoz tartozott egy koncert, ennek egy remix változata, tehát a Fook, Washing Machine, Mouse, Notes, Feels Like Heaven, Glitch, Son of Glitch, számtalan válogatás, és ez nem egyfajta kiadói mohosság, hanem ez a egyfajta Atkinsre jellemző dokumentációs archivista kényszer, de ezért utazott később 2006-ba Pekingbe is, nem egy albumot akart, hanem magát a szcénát rögzíteni. Itt ugye készült egy dokumentumfilm is róla, hogy a kínai zenekarokat megpróbálta leszerződtetni és anyagot fölvenni velük, és hát gyakorlatilag a film a nyelvi akadályok és a rossz felszereltségű stúdiókkal való küzdelméről szól igazából, tehát egyszerre volt ő zenész, producer, dokumentumfilmes, mindent fel kell venni, a kamera és mindig ott van, tehát gyakorlatilag itt kezdődött ez, ami a Chicago-i múzeumba torkolt.
0: Na, hogy igen, tehát, hogy szóval ő egy különleges figurája ennek a közösségnek. Ugye a másik ember, akivel összefonódott az ő élete, Steve Albini, aki a Big Black után ugye producerként és hangmérnökként segítette zenekarok százainak a működését, vagy felemelkedését is akár. Ugye egy különösen önzetlen figura volt, de Atkinsről is elmondható ez. Őről is azt érzem, hogy egy önzetlen valaki. Említetted a Murder Agency-t, amelyik ugye az angol post-punk történetének talán legmasszívabb szupergrupja volt, kiegészülve Chris Connelly énekhangjával. Ugye Paul Raven, Big Paul Ferguson, ez a dupla dobolás, Martin Atkins és Jordi Walker. Hallgassuk meg a Murder Agency bemutatkozó, talán egyetlen lemezét ugye 92-ből, a Murder Agency címadó számot.

0: Na, ez volt a Damage Manual-től a, nem is Damage Manual, Murder Inc.-től a címadó daluk, és akkor a múzeum, ugye tanító is, tehát ott a Chicagói Zenei
1: Hát
0: Művészeti.
1: véletlenül került a Chicagói Columbia College-ba The Business of Touring kurzust tolja igazából, de most Decatur-be, a Milliken University-n tanít Music Industries, Music Business koordinátor programban, ahol ilyen előadói eseménymenedzsment, online marketing és turnézás kapcsán tart előadásokat. És van egy expójuk is évente, ahol ilyen zeneipari szakemberek jönnek, szóval ő az üzleti részét fogja meg egészében. Tehát mit mondtál, hogy a zenészeket ne zsákmányolják ki, hanem gyakorlatilag pénzt is tudjanak
0: Ja, igen,
1: keresni.
0: írt is erről egy könyvet, a Tour Smart, hogy...
1: Igen, 2007-ben turné logisztikai biblia, de van egy Band Smart is, az a karrierépítés saját feltételeid szerint, valamint a Welcome to the Music Business, ez egy pamflet igazából, és a Memories My Time in and Out of Public Image Ltd., ez a készülő memoárja a Pilles évekről.
0: Na hát az még azért jó lesz. Na, és akkor ugye a halál. Volt csípőprotézis műtétje, akkor egyszer bejelentette, valahol láttam a Facebookon, nem tudom, valami követője vagyok valaminek, és akkor ott bejelentette ő egy ágyon fekve, hogy neki meszeltek, mert olyan súlyos gerincműtét vár rá, hogy utána örül, hogyha járni fog. Nem, hogy dobolni, tehát befejezi a dobolást. De hát ugye azóta tudjuk, hogy visszaerőtette magát valahogy. És utána kapott egy tüdőembóliát, valamiért be kellett feküdni, és tüdőembolt kapott, és egy hétig élethalál között lebegett az intenzív osztályon, és 50, azt mondja, 50 fontos súlytól szabadult meg, és akkor utána erőltette vissza magát olyan szintre, hogy említetted, hogy Chicagóban volt a 35. évfordulója a Extremities albumnak, ami hát egy ilyen, hogy mondjam, egy mérföldkő volt sok értelemben ennek a zenei színának a történetében. És akkor elkezdte összehozni, elkezdett újra tanulni dobolni, már egy év alatt mondta azt, hogy nagyjából képes úgy ledobolná, hogy ő elvárná magától, mert ugye ezt említettük többször, hogy dobolás technikai értelemben az egyik legnehezebb.
1: Hát gyakorlatilag mind a négy végtagot úgy kell működjön, hogy külön-külön és beszinkronizálva.
0: Igen, és tehát, hogy ez egy iszonyatosan nehéz anyag, és ezt, hogy fölkérte a Gemini Twaite nevű faszacsávó egyébként, egy gitáros, aki a Peter Murphy Bauhaus utáni korszakában volt a leggyakrabban a koncertgitárosa, és akkor, hogy megpróbálták hosszas agyalással rekonstruálni a Jordi gitárhangzását, úgyhogy ebből lett egy koncert, aki akarja nézni a YouTube-on, van belőle egy-kettő valami, lett egy koncert és egy megemlékezés, és az érdekesség az, hogy ő úgy döntött, és Jazzt is meghívták, szerintem nem ment el, nem tudom, róla lehet, hogy volt ott, nem tudom. Ugye ő majdnem 70 éves, de hát állandóan kóvál.

0: De voltak kétségeim, mert azt mondtam, hogy nem vagyok lázadó, lázadó vagyok, de nem az a kamasz lázadó, aki performanszokkal búcsúztatja el a barátait a Chicagói utcán. De végül belement, és eldöntötte, hogy úgy búcsúzik el Jordytól és Paul Raventől, 80-valány ember társaságában, akik mind azért jöttek oda, hogy így emlékezzenek erre a két kiváló emberre. Meghívta volt az első feleségét is, aki Detroitban él, aki eljött, és azt mondta, hogy egy össznépi bőgés lett, olyan jól sikerült a performance, hogy azt találta ki, hogy kivisz egy pénztár, egy kasszagépet a valahova ott az utcán, és fölgyújtja. És olyan jól sikerült a performance, hogy mindenki bőgött, úgyhogy így, azt mondta, hogy így búcsúzott elő a maga módján, meglepően sikeresen, az érzelmeket megmozgatva Jody Walkertől és Paul Raventől, a két örökbecsű zenésztől. Na, és akkor a Damage Manual egy másik szupergrup, mondhatni, hogy az örököse, a Murder INC-nek persze más felállással, de azt hiszem Wobble, Connelly és Atkins adott volt.
1: Na, közben megtaláltam Jazz Coleman-t.
0: Most a Genfi filmikus zenekarra van szerződése, nem? Főleg ott van.
1: Április 16-án a Royal Festival Hall-ban lépett föl, gyakorlatilag Dr. Jazz Coleman Symphonic Interpretation Kashmir című darab, és áprilisban is ugye, igen, az Aleister Crowley féle Liberal Well Legis kapcsán jelent meg, de ingázik, ugye igazad volt, Argentina, illetve a Buenos Aires-i klubja között, és Dél-Amerikában is fölbukkan. A remete szigetre most nem igazából ugrott el.
0: Na jó. Szóval, hogy igen, ő továbbra is mozgulódik. Damage Manual, Blame and Demand című számát hallgassátok meg.

0: Demand.
1: Na, hát ez volt a Damage Manual-től a Blame and Demand. És akkor Exercise és Agóniát hallgattátok ma. Martin Atkins volt a témánk. Egy olyan embert próbáltunk bemutatni nektek, aki hát ugye messziről indult, mert tényleg egy észak-kelet-angliai 16 éves srác megindul Londonba, és akkor most ugye Chicagóban él. Olyan zenekarokban vállalt szerepet, vagy olyan zenekarokat tartott hosszan életben, vagy revitalizált, amelyek számára és annak a alkotói közösségnek a számára, amelyikben ő tevékenyen részt vett, mindig is fontos volt. Vagyis azt mutatta meg, hogy hosszú távon hogyan maradhatsz hű ahhoz a zenész közösséghez, amelyikben vagy, anélkül, hogy kinyírnád magad. Tehát, hogy ő 67 éves lesz, és láthatóan ragaszkodik az élethez. Ő mondta, hogy fiatal elég sokat ivott, de soha nem anyagozott. Tehát, hogy így próbált úgy példát, vagy utat mutatni azoknak az embereknek, akik számára fontosak voltak, és azért én azt mondom, hogy sose árult el őket. Tehát azért ez egy fontos szempont így ebben a világban, és a másik, amit így említettél többször is, hogy ő hajlandó volt gondolkodni azon, hogy velejárója-e ennek a zenész létnek, ennek a fajta underground zenei közösségi létnek az állandó pénztelenség, vagy meg lehet szervezni úgy az életet, hogy ne erről szóljon, viszont tudjunk úgy élni, hogy ne egymás torkát haraddáljuk el 0-24-ben.
2: Én úgy fogalmaznám meg, hogy ugye ez a DIY etika intézményesítője lett, aki megmutatta, hogy a punk lázadása és a tudatos üzleti gondolkodás nem zárja ki egymást, ugye ez az Invisible Records független kiadóján, ami körülbelül mára már 350 underground albumot jelentetett meg, illetve ugye a írói munkássága, a turnézizás bibliája, és hát maga ez a múzeuma is, tehát ez az archivátor szerepe is szerintem a nagyon fontos dolog, tehát hogy lehet így is csinálni.
1: Igen. És akkor ez az üzenetünk nektek. Két hét múlva találkozunk. Age of Greed-del búcsúzunk az Extremities albumról, hogy milyen világ az, ahol a kapzsiság az úr. Na jó. Bollocks és Dismay voltunk, reméljük élveztétek az adást, sziasztok!
3: Juicy steak. Well, right now you can buy 300 pounds of USDA choice beef sides for $1.35 per pound for 26 weeks at only $15.57 per week. At no extra charge, you receive a 60-pound free bonus, 10 pounds of pork chops, 10 pounds of lean bacon, 10 pounds of pork steaks, 10 pounds of ham, also 20 pounds of frying chickens. A total of 360 pounds for only $15.57 per week for 26 weeks.

0: Pilos Rádió hírei következnek.
1: A Proceedings of the Royal Society B folyóiratban közzétett kutatásban azt vizsgálták meg laboratóriumi körülmények közt, hogy milyen az optimális munkadal, írta a Nat Geo. Két fontos jellemzőt találtak, sok esetben a munkadalok nem csak a munkafolyamat alapritmusát követték, hanem a fő ütemek közti üres járatot is kitöltötték. A másik érdekesség szerint pedig gyakran egy külön ritmusadó volt, aki énekelte, mondta vagy ütötte az ütemet, néha a dolgozó csoport tagjai az ő kántálására válaszoltak is a munkafolyamatuk közben. A hajózásban számtalan olyan folyamat volt, amelyet így összehangoltan kellett irányítani, de hasonlóan koordinált munkát igényelt a gyapjú kallózása vagy a vasútépítésnél a cölöpverés. A világszerte elterjedt munkadalok a kutatók szerint kimondottan azt a célt szolgálták, hogy segítségükkel a dolgozó csoport azonos ritmust tudjon tartani.
2: Az eurázsiai hód territoriális, gyakran támadékony állat. Csatornákban, patakokban él, bejut lakott településekre is. Taktaszadán egy családi portára merészkedő példány verekedett össze a házőrző kutyával, a lakók fogták meg. Számolt be a Büki Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldala. A hód harapásokat kapott, vérzett. Az Alsó-dobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesület munkatársai látták el és tartották felügyelet alatt. Tudták, hogy a védett emlős a taktából vagy más környező vízfolyásból származik. Mikor felépült, természetvédelmi őr kísérte szemmel, hogyan tér vissza élőhelyére. Elsőre neki úszott ugyan egy betonáteresznek, de aztán a nyílt víz felé vette az irányt, és eltűnt. Írta meg a sokszínű vidék.
1: Az 1825-ben alapított Magyar Tudományos Akadémiával szinte egykorú az a platánfa, amely június 9-től a Tudományfája címet kapta. A platán a Margit-szigeti szabadtéri színpad és Kodály Zoltán szobrának közelében áll, a tövében elhelyezett táblán magyarul, illetve angolul az alábbi szöveg olvasható. Amikor 1825 körül kis csemeteként gyökerezni és sarjazni kezdett ez a platán, gróf Széchenyi István felajánlása nyomán megalakult a Magyar Tudományos Akadémia, a haza és haladás ügyét szolgálva. A fácska hatalmas koronájú faóriássá terebélyesedett, az akadémia pedig a magyarországi tudományos élet legfőbb intézményévé vált. Szellemi központja a tudomány művelőinek, ápolója a magyar nyelvnek. Több mint 200 éve arra törekszik, hogy alapítója Széchenyi István gondolatához híven a tudományos emberfő mennyiségének gyarapításával járuljon hozzá a nemzet erejének növeléséhez, írta a Kubit.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

0: Sziasztok, ez itt a Tudás és a Hatalom, minden második kedden este 6-tól fél 8-ig. Én Lőrinc Viktor vagyok, és a mai vendégünk az Ádám Zoltán, aki a, hát most éppen ELTE, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, de most nem a klasszikus munkájáról fog beszélni, hanem egy könyvről, aminek az a cím, hogy az Ellopott Egyetem, és ez, ha jól tudom, akkor már megjelent, vagy hamarosan megjelent. Tehát, hogy fizikai formában itt van, de azt nem tudom, hogy a boltokban lehet-e már kapni, vagy még csak előjegyezhet, és akkor ez lenne az első kérdésem. Szervusz!
1: Sziasztok! Szervusz, Viktor! Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az Oriolt kiadó adta ki a könyvet, hivatalosan megjelent már a kötet, úgy tudom, hogy június 15 a hivatalos megjelenési időpont, de gyakorlatilag az ünnepi könyvhétre már megjelent a kötet, és én ott dedikáltam is, és az Oriolt kiadónak a honlapján megrendelhető. A boltokba hamarosan eljut. Uh-huh. Úgy tudom, még nem jutott el, aminek az az oka, hogy a könyvhétre egy viszonylag limitált mennyiséget nyomott ki a nyomda, és most folyik valójában az első kiadásnak a nyomtatása ezen a héten, és amikor, hát ez logisztikailag lehetséges lesz, akkor már a boltokban is ott lesz hamarosan, de mindesetre a kiadói honlapon már megrendelhető.
0: És hát ugye ez a korábbi munkaviszonyodhoz kötődik elsősorban, a Corvinus Egyetemen dolgoztál te, mint oktató, és akkor hát már korábban beszéltünk arról az ügyről, ami ennek az egész könyvnek az alapja. Egy klasszikussal így a végéről kezdeném a Corvinus kapcsán, hogy de sikerült az a része, hogy akkor itt majd egy csodálatos egyetem fog létrejönni, ami bele kerül, nem tudom én, a top ennyi százba, mert hogy ugye, és aztán majd eljutunk odáig, hogy az egész szervezeti változás, aminek azért tulajdonképpen az egyik ilyen, hát nem várt vagy negatív mellékhatása volt ez az egész történet, az tulajdonképpen állítólagosan azért indult el, hogy akkor itt nem tudom én a rangsorokban a Corvinus Egyetem az előre lépjen.
1: Jó, indítsuk innen a beszélgetést, egyetértek, szerintem is ez egy jó kiindulási alap. Ugye, amiről beszélsz, Viktor, ez a Corvinus Egyetemnek a kekvásítása, hogy csúnyán fejezem ki magamat, ugye ez a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, az a KEKVA, és a Corvinus volt az első magyar állami egyetem, ami KEKVA formában került átszervezésre 2019-ben, és valóban az átszervezésnek az egyik kimondott indoka az ambíció volt, hogy ebben a formában a Corvinus az egy globálisan versenyképesebb egyetemmé fog válni, és a cél valóban az volt, hogy a globális top 200-ba kerüljön be az egyetem, amire eddig nem került sor az én ismereteim szerint. Én van ez a QS ranking, ami egy sokat hivatkozott nemzetközi egyetemi rangsor. Nem biztos, hogy minden szempontból a legjobb, de erre szokás leggyakrabban hivatkozni. Itt speciál rontott a Corvinus a helyezésén, tehát 2019-ben a 800 és az 1000 közötti sávban volt, és úgy tudom, hogy ma az 1000 és az 1200 közötti sávban van globálisan az egyetem. Ennél egyébként jóval jobb helyeken vannak magyar egyetemek, tehát az ELTE, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem, talán a Pécsi Egyetem is 550 és 600 zadik hely között található ezen a listán. Sőt, nem is nagyon rontottak egyébként, úgy tudom, az elmúlt években, talán még javított is egy kicsit. Azt hiszem, a Műegyetem is körülbelül ilyen régióban van, velük szemben a Corvinus az rontott.
0: Te ismered az amerikai egyetemi világot is, és hát ugye az a látszat összefüggés volt az egész átalakításnak az alapja, hogy hát az angol és amerikai egyetemek közül jobbak a magánegyetemek. Nem tudom, hogy ezen kívül még annak idején elhangzott-e bármi más érv, mert hogy ugye itt azért a konkrét összefüggést azt azért nem sikerült kimutatni, hogy akkor ez miért fogja javítani önmagában az úgymond magánosítás, majd aztán abba is belemettünk, hogy ez akkor mit jelentett a
1: csak annyit egy picit pontosítanám, amit kérdezel. Mm. Az amerikai egyetemek közül valóban jobbak a magánegyetemek, tehát az MIT, a Harvard, a Stanford, ezek magánegyetemek, de azért vannak állami egyetemek is, tehát például a Berkeley, az a University College Systemhez tartozik, ami azt hiszem, hogy az egy public university system Kaliforniában, tehát vannak kiváló állami egyetemek, ha nem is nemzetállami, hanem tagállami szinten tartják ezeket fent Amerikában, de a brit egyetem, az igazán elit brit egyetemek, az Oxford, a Cambridge, ezek public universities, ezek nem magánegyetemek. Nyilván valamilyen sajátos formában működnek, amit én most nem fogok tudni pontosan leírni, de azt hiszem, hogy ezek nem magánegyetemek. És általában az európai top egyetemek, azok egyébként nem magánegyetemek, sem Németországban, sem Svájcban, sem Franciaországban.
0: Csak még annyit, hogy ugye az amerikai egyetemeknél az pont a Trump kapcsán derült ki, hogy azért ott is jelentős állami forrásokat kapnak, még azok a magánegyetemek is, amelyek elvileg.
1: Persze, tehát a kutatás támogatásnak egy nagyon jelentős része az amerikai magánegyetemeken is az államtól származik. Ezek több százmillió dolláros szerződések, amikből viszont hát a közjavára folyik kutatás, tehát az amerikai egészségügy, az amerikai hadipar, az amerikai kompjúteripar, ugye hát vannak ezek a híres történetek, maga az internet, mint olyan, hát az egy állami finanszírozású projektből nőtt ki, szóval mármint egy állami finanszírozású kutatási projektből, tehát hogy természetesen az államnak a legkapitalistább kapitalista országban is nagy szerepe van a kutatás finanszírozásban, hiszen tehát a közgazdaság értelemben itt olyan externáliákat generál egy kutató, amelyeket a magán szféra nem biztos, hogy hajlandó megfinanszírozni. Vagy hogyha hajlandó megfinanszírozni, akkor olyan intellektuális jogok társulnak hozzá, ami nem biztos, hogy lehetővé teszi a közcélú felhasználását. Ugye ez az egész gyógyszeripari kutatásnak a legnagyobb problémája. Tehát az hogy kutatást finanszíroz az állam, az egy teljesen normális helyzet, hogy hogyan finanszírozza, az a nagy kérdés, és valóban igazad van abban, hogy ez a Trumpi Amerikában is egy neuralgikus pontja az akadémiai életnek.
0: És akkor visszatérve, tehát, hogy te mennyiben érezted azt validnak, azt az érvet, hogy itt a kvázi magánosítás az majd növelni fogja a...
1: Nézd, azt kell, hogy mondjam, hogy én ezzel kapcsolatban, bár nem szeretném is a saját vállamat veregetni, de azért szkeptikus voltam kezdettől fogva. Tehát én egyébként egy intézményi közgazdász vagyok történetesen, és sose gondoltam azt, hogy önmagában a privatizáció az bármit megoldana, intézményi rendszereknek a minősége tud fejlődést generálni, és önmagában attól, hogy valamit privatizálnak, vagy magánkézbe adnak, vagy kivonják a közvetlen állami kontrollt, még szerintem semmi nem lett jobb a világon, és hogyha ez egy átláthatatlan magánszervezet, mint ahogy a kekvák azok egy átláthatatlan magánszervezetnek bizonyultak, intencionálisan egyébként, kifejezetten az volt a szándék, hogy ne is kelljen elszámolni sem az állam, sem más entitás felé a gazdálkodásukkal. Életük végéig kinevezték a kuratóriumi tagokat, és a rendelkezésükben majd a tulajdonukba adták az állami vagyont. Mi más lett volna a cél, mint hogy ezzel az állami vagyonnal a továbbiakban a kormánynak ne kelljen elszámolnia. Attól nem nagyon gondoltam, hogy jobb lesz a helyzet.
0: És akkor tehát ugye a másik kérdés, amit mindig felszoktak tenni, hogy hát jó, ez így alakult, stb., de hogy akkor ennek mi a gyakorlati korlátozó eredménye ennek a kekvásításnak. Ugye ez nálunk is felmerült a Hunren kapcsán, hogy hát jó, most ez átalakult, de hogy ez mennyivel rugalmasabban működik, stb., és aki mondjuk ugyanezt, tehát hogy aki ezt elmondta, hogy hát őt, mert ugye ott vannak ilyen hangok, hogy továbbra is szeretnének kitartani az emellett az államháztartáson kívüli rugalmas szervezet mellett. Ugyanaz egyébként nem érti, hogy ott milliárd forintok azok miért nem jutottak el a kutatókhoz. Tehát, hogy itt is akkor milyen összefüggés van a szervezet és a szervezetben előállt bizonyos problémák között.
1: Hát erre nem nagyon tudok mást mondani, mint amit az előbb mondtam. Tehát, hogyha egy szervezet az nincs jól szabályozva, abban az értelemben nincs jól szabályozva, igazából nincs is szabályozva, tehát hogy ez a legvadabb vadkapitalizmus, odaadni 340 valahány milliárd forintnyi állami részvény tulajdont egy jogilag magán alapítványnak számító entitásnak, és azt mondani, hogy akkor ezzel most gazdálkodj te mostantól kezdve, hogy ez a Corvinus esete, ugye ez az állami 10%-os állami MOL részvénypakettet kapott meg, az alapítvány és 10%-ot szintén állami tulajdonú részvény formájában a Richterből. És azt mondták az alapítványnak, hogy akkor ezzel most gazdálkodjatok ti mostantól kezdve, és tartsátok fenn belőle ezt az egyetemet, meg még amit jónak láttok, csináljatok, nem kell elszámolnotok azzal, hogy ezzel a vagyonnal mi fog történni, hogy ennek az osztalékait, vagy más jövedelmeit hogyan hasznosítjátok, az rátok van bízva. Most ez a világ legátláthatatlanabb gazdálkodási formája. Ráadásul még azt is tudjuk, ezt fontos hozzátenni, hogy a Kekva Alapítvány kuratóriumának az elnöke az nem más, mint Hernádi Zsolt, aki, hát, hogy is mondjam, tehát politikailag és gazdaságilag is az Orbán rendszer egyik legoszloposabb tagja, ha szabad ilyet mondanom, tehát az, hogy a rendszer az gazdasági értelemben működik, hogy képes, hogy működött és képes volt az infrastruktúrát működtetni, hogy államilag determinált árakon értékesíteni a kőolajat, a saját maga által finomított kőolajat, aztán értékesíteni benzin és dízelolaj formájában, hogy az egész magyar energia infrastruktúrát a politikai szándékoknak megfelelően működtetni, beszerezni az orosz olajat, és geopolitikailag pozícionálni Magyarországot különböző stratégiai szereplők között. Éppen mai hír, hogy a MOL az megállapodott a szerb kormánnyal arról, hogy a szerb olajvállalatot hogyan fogják működtetni, amit egyébként az oroszoktól kellett átvenniük az amerikai szankciók következtében. Szóval az egész dolog, ez tulajdonképpen egy állam volt az államban, és teljesen átláthatatlanul gazdálkodott. A legfontosabb célja az én megítélésem szerint az egész Kekva konstrukciónak az az volt, hogy Hernádi Zsolt pozíciója az megerősödjön a MOL-ban, hogy legyen 10%-nyi MOL részvény, amit ő maga kontrollál, úgy ráadásul, hogy azzal még szavazhat is a közgyűlésen, úgyhogy ha egy cégnek van saját részvénye, azzal a saját közgyűlésen nem szavazhat. Ehhez képest ő úgy kapott meg, mint Hernádi Zsolt magánszemély 10%-nyi MOL részvény feletti kontrollt, hogy még szavazhatott is vele annak a cégnek a közgyűlésén, aminek ő maga volt az elnök vezérigazgatója, és megjegyzem, ez a mai napig pontosan ugyanígy van.
0: Igen, hát egyelőre annak nem látszódnak jelei, hogy itt egy szakítás lenne Hernádival, de hát lehet, hogy ennek ugye csak stratégiai okai vannak, de egyelőre még ő a MOL-nak a vezetője.
1: Hát a MOL-nak ő a vezetője kétségkívül, nem tudom, őszintén szóval fogalmam sincs, tehát hogy arról legfeljebb találgatni tudok, hogy az új kormánynak mik a szándékai a MOL-lal, a MOL vezetéssel kapcsolatban, és az állami tulajdonú MOL részvények feletti kontrollal kapcsolatban, hogy azt lehet tudni, hogy a Kekva vagyont azt visszaveszi nagyon helyesen a kormány állami tulajdonba. A Kekvákat megkívánja szüntetni, és a Kekva vagyont az állami vagyonnak tekinti. Következésképp a Corvinus Kekva által tulajdonolt MOL és Richter részvények is visszakerülnek majd állami tulajdonba, ami még egyszer mondom, szerintem ez nagyon, nagyon helyes, hogy a MOL menedzsmentnek mi lesz a sorsa, ezt én nyilván nem tudom, és azt se tudom, hogy Hernádi Zsoltnak mi lesz a sorsa, mint a Corvinus Kekvának a kuratóriumi elnöke, de nagyon remélem, hogy ezt a pozícióját minél hamarabb el fogja veszíteni. Egyszerűen azért, mert az egyetemnek, meg egyébként szerintem az egész országnak is ez az érdeke.
0: És akkor ugye, tehát valahogy még ebbe az egész struktúrába aztán a végén, mint egy ilyen utolsó kekvesított egyetemet a BME-t is belerakták, ahol viszont ugye a MOL a tulajdonosa annak a ZRT-nek, ami a BME-t működtet. És az már papíron nem Kekva, de...
1: Így van, ezt akartam mondani. Tehát hogy az nem Kekva, az egy furcsa összvér, valamilyen furcsa konstrukció, ami nem Kekva, amit részben maga az egyetem tulajdonol, részben a MOL, ha jól értem, de effektíven nyilván a MOL ellenőrzés, hát az látható is a személyek, tehát nem tudom, Barta Márton, a működtető részvénytársaságnak azt hiszem az igazgatója, aki korábban a Corvinusnak volt a stratégiai vezetője, és az Anthony Radev, aki a Corvinusnak volt az elnöke, ő tagja a BME-t fenntartó részvénytársaság igazgatóságának, tehát teljesen nyilvánvaló személyében is ott van a folytonosság. Hogy ennek mi lesz a sorsa, azt nem tudom, de azt is nagyon fontos fontosnak tartom, hogy a BME visszanyerje a teljes autonómiáját, mert hogy ugyanezt ezt a kifejezést még nem mondtuk ki, de itt valójában azon kívül, hogy persze az állami vagyonról van szó, maga a BME is állami vagyon, azt sem szabad szerintem kivinni egy félig, legalább félig magán részvénytársaságba, de itt ezeknek az egyetemeknek az úgynevezett akadémiai autonómiájáról is szó van. Tehát a KEKVÁK és az én megítélésem szerint a BME-t fenntartó részvénytársaság is ezek kifejezetten veszélyeztetik, korlátozzák. A Corvinus esetében hát az egy empirikusan felmutatható tény, hogy korlátozták, erről szólt többek között az én könyvem, ezeknek az akadémiai intézményeknek az autonómiáját, ezek a KEKVA kuratóriumok, ezek meghatározták a szervezeti és működési szabályzatot, a költségvetést, és akadémiai programok indításáról és bezárásáról döntöttek, és maguk nevezték ki természetesen a rektort és a Corvinus esetében az elnököt, aki akkor még egy külön funkciót betöltő személy volt, illetve a kancellárt, tehát egy súlyosan alárendelt helyzetben tartották az egyetemet, és tulajdonképpen a partvonalra szorították az egyetemi szenátust, egy másodlagos szereplővé tették, aki valójában az érdemi döntéshozó testület kellene, hogy legyen, és a rektort kellene, hogy válassza egy autonómiával rendelkező egyetemen.
0: Mégis vannak olyan hangok, akik ugye azt mondják, hogy hát azért vannak a KEKVÁ-nak megőrizhető, megőrzendő elemei. Ezek mennyire valósak szerinted, ezek az előnyök, vagy mennyire van arról szó, hogy nem tudom, itt a 16 év alatt, meg ugye a KEKVÁ-nál nem tudom, 7 év alatt ugye már ebbe szoktunk bele, és nem nagyon tudnak az emberekettől elvonatkoztatni.
1: Hát ez bizonyos értelemben, én azt gondolom, hogy ez egy filozófiai kérdés. Tehát valóban nekem van olyan volt kollégám, Kovács Gergő például, akit nagyon sokra tartok, és az egyik legkiválóbb magyar felsőoktatás kutatónak tartok, a Corvinuson dolgozik, aki azt gondolja, hogy nem biztos, hogy a KEKVÁ-t, mint intézményt, vagy legalábbis valamilyen alapítványi konstrukciót, mint intézményt, azt ne volna érdemes megpróbálni legalábbis megőrizni, és az, ha jól értem, amit a Gergő mond, azt mondja, hogy ez egy rugalmasabb működést tehet lehetővé, mint egy klasszikus állami egyetem, és hát vannak olyan európai állami egyetemek, amelyek valamiféle alapítványi konstrukcióban működnek. De ezt szerintem azt kell hozzátenni, hogy minden egyes, és ezzel a Gergő is egyetért, azt hiszem, de majd kérdezd meg esetleg erről az ő véleményét is, tehát hogy ezek az alapítványok, ezek a világ legtranszparensebb alapítványai, tehát nem tudom, az Aalto Egyetem Finnországban, hát annál transzparensebb valószínűleg nem sok van. És nem durván üzleti érdekeknek alárendelt egyetemi működési módokat jelentenek ezek, hanem ezek akadémiai intézményeket jelentenek, akadémiai autonómiával felruházva és azt intézményesen biztosítva, és valamiféle rugalmasabb működési modellel próbálkozva, ahová esetleg némi akár üzleti életből származó tudást, inputot is megpróbálnak becsatornázni, ha jól értem, többek között ezeken az alapítványokon keresztül. Őszintén szóval én egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy Magyarországon ez a modell, ez egy jobban működő modell volna, mint egy klasszikus állami egyetem. Én sosem gondoltam azt, hogy mondjuk a közbeszerzés az egy működési nehézséget kellene, hogy jelezzen. Szerintem a közbeszerzés, ami ugye az állami egyetemi költségvetési intézmény működésnek a velejárója. Egyébként megjegyzem, a KEKVÁK esetében is megmaradt. Tehát, hogy még csak meg se szűnt, de szerintem nem az a, ha nem vagyunk megelégedve a közbeszerzéssel, mint működési móddal, akkor szerintem nem az a megoldás, hogy akkor ne legyen közbeszerzés. Azért van közbeszerzés, hogy ne legyen korrupció, hanem akkor meg kell javítani a közbeszerzési rendszerünket, lehet azt rugalmasabban csinálni, és igenis az átláthatóságnak pontosan az egyik legfontosabb feltétele szerintem, hogy nagyon szigorúan kell elszámoltatni a közbeszerzéseket mindig, amikor állami vagy bármilyen közpénzről van szó. Megjegyzem, az Európai Unió pont ezért zárta ki az Erasmusból és a Horizontból ezeket a KEKVÁ-kat, mert azt mondta, hogy egyáltalán nem biztosította azt, hogy az Európai Uniónak a közpénzeit átlátható módon fogják felhasználni. Nagyon igaza volt benne, nagyon helyesen tette, hogy kizárta ezeket az egyetemeket az európai kutatási együttműködésekből. Én nem hiszem, hogy meg lehetne, vagy meg kellene úszni a közbeszerzést, nem hiszem, hogy meg lehetne, vagy meg kellene úszni az állami jogilag meghatározott működési szabályoknak a kikényszerítését. Lehet, hogy nem pont úgy kell ezeket a szabályokat meghatározni, ahogy azt mi eddig meghatároztuk, de az én számomra minden esetre egyáltalán nem volt meggyőző ez az elmúlt 7 év, amit Kekva körülmények között töltött a magyar felsőoktatásnak a nagy része.
0: És olyan előnye volt a modellnek, amit ugye szintén állítottak, és amire itt utaltál te is, hogy akkor a gazdasági kapcsolatokat ez növelte volna, vagy javította volna?
1: Hát ugye abban az értelemben kicsit növelte, hogy mondjuk a bekerült Váradi József úr, a Vizer vezérigazgatója, a Corvinus fenntartó alapítvány kuratóriumába, és cserébe ugyanazon a napon, amikor Váradi úrat megtették kuratóriumi tagnak a Corvinuson, akkor Anthony Rader úr, a Corvinus elnöke, meg bekerült a Vizernek az igazgatóságába. Szóval a gazdasági kapcsolatok, hogy úgy mondjam, ebben az értelemben bővültek, de hogy ez az egyetemnek az érdekét szolgálta volna, azt kötve hiszem, szerintem ez a MOL-t kontrolláló elit csoportnak az érdekét szolgálta, mert ezen keresztül tudott networkölni a gazdasági szereplők körében. Én nem hiszem, hogy ezt az egyetem javára fordította volna bárki.
0: És ugye a működés az mennyire ment el a business school irányába, mert ugye tehát egyrészt ugye amit így prioritásnak tűntek ezeknél a Kekva egyetemeknél, az volt, hogy nem tudom, tehát ezt a Moholy Nagy Egyetemnél is láttuk, hogy talán így megpróbáltak külföldi hallgatókat bevonzani fizetősebb képzésekre, tehát hogy ez mondjuk a korábbi működéshez képest mennyire tolódott el?
1: Hát nézd, én azt hiszem, hogy a Hernádi úr, meg a Radev úr, ők őszintén azt gondolják, hogy a gazdasági felsőoktatás az legjobb, hogyha egy business school. Tehát ők maguk egyébként alapítottak egy business school-t, még mielőtt átvették volna a Corvinust, és valószínűleg ezt komolyan gondolják, hogy ilyet érdemes csinálni. A Corvinus társadalomtudományi jellegű képzéseinek nem vált javára ez az átalakítás, ugye a szociológia, a mesterszakot bezártak, a közgazdasági képzésnek sem vált a javára, az sem erősödött. A business szakok azok inkább erősödtek. Ugye nehéz azt megmondani, hogy ebből pontosan mennyi volt a tudatos, fenntartói döntés, de minden esetre nem investáltak a társadalom tudományos képzésekbe, ezt biztosan el lehet mondani. Tehát a szociológia oktatásnak például a visszaszorítása az ennek az egészen nyilvánvaló jele, ami hát egy ilyen provinciális megközelítése, azt gondolom a közgazdasági jellegű társadalomtudományos egyetemi modellnek, tehát szerintem, hogyha valaki ilyet akar csinálni világszínvonalon, akkor mondjuk a London School of Economics and Political Science legyen a referencia, ahol igenis van társadalomtudomány, igenis van szociológia, igenis van politikatudomány, igenis van nemzetközi kapcsolatok, oktatás, tehát hogy nem egyszerűen csak egy business school, az a London Business School, az egy másik iskola, nem egyszerűen csak egy business school, hanem egy komoly társadalomtudományi egyetem, amint belül van közgazdasági oktatás és üzleti képzés is, és szerintem a Corvinuson ez nem ebbe az irányba mozgott az intézmény fejlesztési stratégia, hogy úgy mondjam. Hogy ez általában mennyire igaz a magyar Kekva egyetemekre, arról nem mernék nyilatkozni, és még egyszer mondom, hogy itt ugye azért arról is szó van, hogy a bevételtermelés, mint kényszer, az nyilván azért ott van, és minél kevésbé van eleresztve egy egyetem anyagiakkal, minél kisebb az endowmentje, hogy a Corvinusnak egy hatalmas vagyona van, mármint a fenntartó alapítványnak, de hát azért a legtöbb Kekva egyetemnek nincs ekkora vagyon tömege, amivel gazdálkodhatna mögötte a fenntartó alapítvány. Tehát minél inkább rá van valaki kényszerítve arra, hogy ő maga bevételt generáljon az oktatási tevékenységéből, az valószínűleg annál inkább tolja az üzleti képzések felé. Az, hogy külföldi hallgatók jönnek, azt szerintem önmagában egyáltalán nem baj, nyugodtan jöhetnek külföldi hallgatók. Nyilván az baj, hogyha hogyha a szelekciós kritérium az kizárólag az, hogy ki hajlandó megfizetni a tandíjat, tehát ha nincs egy érdemi szelekciója a külföldi hallgatóknak, ahhoz hasonlóan, ahogy egyébként a magyar hallgatóknak van, az baj, de én egyébként egyáltalán nem vagyok külföldi hallgató ellenes.
0: Uh-huh. Például a külföldi hallgatók egy jelentős része is kapott magyar forrás, mert ugye nekik van egy olyan ösztöndíj, amivel jöhetnek, vagy ők azért jellemzően önköltségen tanultak.
1: Hát ugye, itt most ez megint két dolog, ugye szerintem ez a Stipendium Hungaricum, amire utalsz, és persze, hát aki Stipendium Hungaricummal jön, az magyar állami pénzből jön, tehát itt a magyar állam finanszírozza az ő oktatását, ez a kormányzatnak a döntése, ez még csak nem is a fenntartó alapítványnak a döntése, hanem ez egy állami kormányzati döntés. Ez egy dolog, és természetesen vannak olyan külföldi, meg egyébként belföldi, tehát magyar hallgatók is vannak, akik fizetnek tandíjat, akik megkifizetik a tandíjat. Tehát, hogy de azzal önmagában semmi baj nincsen. Tehát, hogy én még egyszer mondom, tehát, hogy elmenni egy egyetemre tanulni, és tandíjat fizetni érte, az teljesen rendben van. Csak az nincs rendben, hogyha a tandíj az hogy is mondjam, helyettesíti az akadémiai teljesítményt egy egyetemen. Az nyilván nincs rendben.
0: És akkor a könyvnek az alapját az ugye a saját ügyet képezi. Ez mivel kezdődött? Mert ezt ugye számtalanszor elmondtad, meg ugye a sajtóban is. Ez elérhető, de azért egy pár szóban, hogyha össze tudnád ezt nekünk foglalni.
1: Jó, persze, természetesen. Azon gondolkozom, hogy hol kezdjem el. Mindig úgy kezdem el, hogy ezt röviden elmondom, és aztán ritkán sikerül nagyon röviden elmondani, de a dolog lényege az, hogy 2022 őszén tanítottam egy hallgatót, egy mikroökonomia kurzuson, aki a fél éves teljesítménye alapján nem szerzett jogot arra, hogy vizsgázhasson, egyszerűen nem teljesítette azokat a kritériumokat, amik a vizsgázáshoz kellettek a szorgalmi időszakbeli teljesítménye alapján, és amikor jeleztük, hogy szeretettel várjuk a hallgatót a következő évben ugyanezen a kurzuson, akkor furcsa módon aktivizálódott a hallgatónak a családja, az édesanyja és az édesapja írt leveleket az egyetem vezetésnek, illetve az édesanyja személyesen is megjelent az egyetemen, aminek az lett a következménye, hogy az egyetem vezetés úgy döntött, hogy akkor ez a hallgató mégiscsak vizsgázhasson, és végül egy dékán, maga egy dékán, egy egyetemi dékán vizsgáztatta le az én hallgatómat, és adott neki az elégtelennél jobb érdemjegyet, és egy másik dékán ezt igazolta, és a rektor ezt tudomásul vette, és helyeselte, megköszönte az igazoló dékánnak az alapos és kimerítő jelentését, és én ezt annyira elfogadhatatlannak tartottam, hogy 3 darab etikai eljárást indítottam, 2 dékán, Habis Helga és Szántó Rihárd és az akkori rektor Takács előtt ellen, amiket első fokon az egyetemi etikai testületek az illető egyetemvezetők elmarasztalásával zártak, majd másodfokon, miután mindhárman fellebbeztek, a másodfokú döntéshozók, akik a dékánok esetében Szabó Lajos akkori általános rektorhelyettes volt, és a rektor esetében maga a kuratórium, a Hernádi Zsolt által vezetett kuratórium, ők viszont felmentették mindhárom egyetem vezetőt. Akkor én a bírósághoz fordultam, a bíróság ezt elutasította, mondta, hogy ezzel neki nincs dolga első és másodfokon is, és közben viszont indult az egyetemen Szabó Lajos kezdeményezésére egy úgynevezett szabálytalansági eljárás, ami azt volt hivatott kivizsgálni, hogy milyen szabálytalanságok történtek a kurzus oktatása során, többek között én és az oktatótársai milyen szabálytalanságokat követtünk el, és...
0: Csak hogy ilyen eljárás indult még más ellen is.
1: Nem, tudomásom szerint ez volt az első szabálytalansági eljárás a Corvinus Egyetem történetében. Ez egy 2016-os egyetemi rendelkezés, ami alapján ez indult, és tudomásom szerint ez volt az egyetlen. Az biztos, hogy ezelőtt nem volt ilyen, és a szabálytalansági eljárásnak a végén engem bocsájtott el az egyetem azonnali hatályú felmondással. Majd egy munkaügyi pert indítottam, amit elvesztettem első és másodfokon, mert a munkaügyi bíróság úgy gondolta, hogy én súlyos kötelességszegést követtem el azzal, hogy nem küldtem el a kancellárnak, tévedésből nem küldtem el a kancellárnak 2 darab e-mailt, ami hát az én megítélésem szerint nem volt nagyon pontosan körülhatárolva, pontosan egy ponton túl már körülhatárolt volt, de nem volt könnyű azonosítani, hogy pont mire gondolnak, mert hogy nem kaptam meg azt a jegyzőkönyvet nagyon hamar. Konkrétan egy nappal az eljárás lezárása előtt kaptam meg, ami alapján én megállapítottam volna biztosan, hogy valójában mit kérnek tőlem. Tény, hogy nem küldtem el, az egyetem erre azt mondta, hogy én súlyosan kötelességet szektem, meg még udvariatlanul is beszéltem a kancellárral, ami kétségtelenül igaz, nem beszéltem vele nagyon udvariasan, és azt mondta erre a bíróság, hogy ez jogalapot teremtett arra az egyetem számára, hogy engem, hogy a legszigorúbb, a legsúlyosabb munkahelyi szankciót alkalmazza velem szemben, azaz azonnali hatállyal elbocsásson. Miközben én egy etikai eljárásoknak voltam a bejelentője, azaz whistleblower, közérdekű bejelentő, és szakszervezeti vezető voltam a Corvinuson, akit nem lehetett normál eljárással elbocsájtani, mert szakszervezeti védettségem volt, tehát csak szakszervezeti egyetértéssel lehetett volna engem elbocsájtani. Ehhez képest bocsájtott el az egyetem azonnali hatályú rendkívüli felmondással, és erre mondta azt a munkahelyi bíróság első és másodfokon, hogy ez oké. Az ügy az itt tart, mi alkotmányossági panasszal éltünk, ezt benyújtottuk az Alkotmánybíróságnak, és erről még nem született döntés, alkotmánybírósági határozat még nincs ezzel kapcsolatban. Uh-huh.
0: És akkor a könyvben tulajdonképpen dokumentumokat is közölsz ezzel kapcsolatban.
1: A könyv az egyrészt az én olvasatom a Corvinus Egyetem elmúlt éveiről, és általában azokról a körülményekről, amelyek formálták ezeket a körülményeket. Egészen 2013-ig visszamenőleg találtam saját magamtól egy cikket, amiben 2013-ban a Hernádi Zsolt akkori horvátországi korrupcióval való megvádolását kommentálom az akkori beszélő online-on. Ezzel a cikkel kezdődik a kötet, és 2026. júniusában fejeződik be, részben a március 9-i fővárosi önkormányzati rendezvényen, elmondott beszédemmel, részben egy kvázi kötet lezáró írással, amiben megpróbálom összefoglalni, hogy a mai perspektívából visszagondolva mit gondolok a történtekről, a Corvinuson történtekről, és hát bizonyos értelemben a magyar felsőoktatásban történtekről is, bár ehhez az esethez ragaszkodva. És ezt az esetet, ezt úgy is megpróbálom érthetővé és követhetővé és transzparenssé tenni az olvasók számára, hogy az egyetem által titkosnak minősített etikai határozatokat közlök, tehát mind a hat első és másodfokon megszületett, a három egyetem vezető esetében megszületett első és másodfokú etikai határozatokat közlök, és közlöm például a saját szabálytalansági eljárási meghallgatásomnak a jegyzőkönyvét is azért, hogy érthető legyen, hogy mi történt, hogy egy közfeladatot ellátó magyar egyetemen, ugye egy egyetem az egy közfeladatot ellátó intézmény, hogyan menedzselte, hogy úgy mondjam, az egyetem vezetés, akik egyébként maguk közszereplők természetesen, egy egyetemnek a vezetői közszereplők, ezt az ügyet.
0: Mennyiben gondolod azt, hogy a Corvinusnak a működése az mondjuk így a NER-nek a szeretménye? Nyilván ez egy ilyen globális kérdés, amire nem feltétlenül egyszerű magyar, vagy válaszolni, vagy pedig, hogy azért itt a magyar egyetemi világ az azért olyan, amilyen, és akkor adott esetben már előtt is olyan volt. Például az, hogy a bíróság nem hajlandó foglalkozni egyetemi ügyekkel, az tulajdonképpen már 2010 előtt is így volt, tehát hogy nagyon szűk körben lehet mondjuk felülvizsgálni egyetemi döntéseket, ami tekinthet az autonómia egyik elemének is, és majd akkor erre is kitérünk, hogy akkor itt most ez mennyire érvényesült ezekben az esetekben az autonómia, de hát ugyanakkor meg azt is mondhatjuk, hogy ez akár önkényhez is vezethet.
1: Hát, hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, hát ez nettó NER. Tehát, hogy ami a Corvinuson történik, az gyakorlatilag minden elemében megfelel a NER működésének. Mert ugye mi történik? Az történik, hogy az egyetemet, ami hát nyilván, mint a világ minden egyeteme, hát nem a létező világok legjobbika, tehát lehet sok szempontból kritizálni, de azért mégiscsak egy egyetemszerűen működő entitás, ahol egymással vitatkozó álláspontok találkoznak az oktatásban, a kutatásban és adott esetben a szenátus ülésein is. Tehát az a normál működési mód, hogy emberek egymással vitatkoznak, racionálisan megpróbálnak érvelni az igazuk mellett, és aztán persze valamilyen módon valakinek igaza lesz, és akkor eldől, hogy mi merre hány méter, de mégiscsak ez egy vitahelyzet, ez egy ez egy diskurzív tér, ahol érvek feszülnek egymással szembe, és ez egy legitim magatartásmód. Ezt a teret, ezt átszervezi a kekvásítás magad gyakorlatilag, és ilyen szigorú személyi függelmi viszonyok hálózatába szervezi az egyetemet. Tehát az történt, az a neve, hogy one over one elv, egy ember van mindenki felett van valaki más, és és mindenkinek a felettesével kell egyeztetnie, és jóváhagyatni azt, amit csinál. Ezt a MOL-ból hozza az egyetemi menedzsment, ezt nem is titkolják, one over one, ez az elvnek a neve, és azt gondolják, hogy így kell működni egy egyetemnek. Nem egy vállalatnak, hanem egy egyetemnek így kell működnie. És ennek megfelelően működtetik az egyetemet, és aki nem ennek megfelelően működik az egyetemen, az előbb-utóbb valamilyen konfliktusba kerül az egyetemi menedzsmenttel, azaz végső soron magával az egyetemmel. Átszervezik a szenátust, gyakorlatilag kiherélik a szenátust, felszámolják azt a lehetőséget, hogy a szenátus az egy túlnyomó részt alulról szervezett módon akaratot nyilvánító testület lehessen, a reprezentativitását azt durván visszametszik, gyakorlatilag kisebbségbe szorítják a valódi képviselőket a szenátusban, és a kinevezett emberek és az ilyen szűk körben megválasztott, mit tudom én, az intézetvezetők által megválasztott három intézetvezető az például a szenátusi tag lesz, és akkor azt mondják rájuk, hogy ők is választottak, de hát őket a 11 intézetvezető közül választják ki. Tehát, hogy a szenátus az egy bólogató testület lesz, nagyjából ugyanúgy, hogy a parlament egy bólogató testület volt az Orbán rendszer 16 éve alatt. Tehát minden felülről dől el, mindenkinek az a dolga, hogy végrehajtsa azt, amit felülről mondanak neki, és ez gyakorlatilag ki is van nyilvánítva, ez az egész szervezetnek a működési módja, és a normatív elvárás is ez minden résztvevővel szemben.
0: Ugye neked az eljárásaid azok még a... Hát most eltekintve az alkotmányjogi panasztól, azok még ugye a választások előtt befejeződtek. Tehát hogy ilyen szempontból az is egy érdekes kérdés, hogy hogyan döntött volna. Az egyébként független és politikailag nem motivált bíróság a te ügyeidben. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van valamilyen észrevételed, hogy mi az, ami nagyon furcsa volt mondjuk az eljárásban, vagy amit... hogy a magyar jognak a NER nélkül is vannak speciális aspektusai, és emellett még ugye az is ott van, hogy azért a munkajogi eljárások azok, nem tudom, hogy klasszikus munkajogi jogviszonyokat szoktak lemodellezni, tehát akár ebből is eredhet az, hogy mondjuk egy, nem tudom én, egy akadémiai szabadsággal nem tudnak mit kezdeni, ebben mi is ugye többször belefutottunk például a kollektív szerződés kapcsán.
1: Ez pontosan így van, ezt meg tudom erősíteni első kézből származó tapasztalattal. A munkahogyi bíróság az teljesen süket volt arra, hogy itt ez nem egy vállalati jellegű munkáltatói jogviszony, amiben én vagyok. Aminek persze az volt az alapja jogi értelemben, hogy ez egy magánegyetem, amire egyszerűen a munkatörvénykönyve érvényes. Tehát, hogyha a munkatörvénykönyve érvényes, akkor én pont ugyanolyan alkalmazott vagyok, mint bárki más, és hogyha én csúnyán beszélek a kancellárral, aki egyébként nekem nem közvetlen felettesem, és nekem, mint akadémiai szereplőnek nem is igazán dolgom az, hogy az egyetem pénzügyi, meg ilyen műszaki működésért felelős kancellár igényeinek megfeleljek, az, hogy úgy mondjam, hát idegen az én habitusomtól, mint egy akadémiai embernek a habitusától. Szóval az, hogy ez egy teljesen abnormális helyzet az egyetemen, amikor nekem elkezd a kancellár leveleket küldözgetni, hogy én milyen e-maileket hová küldjek el. Szóval erre teljesen süket volt a bíróság. De arra is süket volt, hogy én egy közérdekű bejelentő vagyok, hogy egy whistleblower vagyok, akit védeni kellene. Arra is süket volt, hogy az etikai eljárások és a szabálytalansági eljárás vége között lehet valami okozati kapcsolat. Azt mondták, hogy eltelt 8 hónap az októberi kirúgásom és a februári etikai eljárást kezdeményező bejelentésem között, és ez olyan hosszú idő, ami kizárja azt, hogy a kettő összefüggjön. Szerintem ez egyszerűen teljesen megalapozatlan álláspont volt az elsőfokú bíróság részéről, amit a másodfokú bíróság az minden további nélkül jóváhagyott. Egyébként a másodfokú bíróság szerintem önmagában jellemző, az gyakorlatilag nem is tartott tárgyalást, az első tárgyaláson egyszerűen közölte, hogy hogy mindenben egyetért az első fokkal, és ítéletet hirdetett. Tehát szerintem teljesen nyilvánvaló volt, hogy egyrészt van egy a munkáltatói érvekre nyitott, és az én érveimre süket bírói magatartás első fokon, ami teljesen érzéketlen mindenféle akadémiai szabadsággal kapcsolatos érvelésre, de mindenféle szólásszabadsággal, vagy mindenféle munkavállalói érdekvédelmi megfontolásra is süket. Tehát az, hogy én egy szakszervezeti vezető vagyok, akit nem lehet csak úgy egyszerűen kirúgni azért, mert nincs ínyére az egyetemvezetésnek az, ahogy én beszélek velük, erre is teljesen süket volt a bíróság első fokon, és a másodfokú bíróság pedig nem is érdemben nem is foglalkozott az üggyel valójában, egyszerűen csak az első adandó pillanatban lezárta azt, és mindent jóvá hagyott, amit az első fok mondott.
0: Ez csak egy ilyen jogi finomság, de ugye maga az ügy az még ugye az új panasztörvénynek a hatályba lépése előtt történt, tehát ez 23-as a panasztörvény, ez nem tudom, hogy, mert ezt nem tudom, hogy pontosan mikor lépett hatályba, de hogy ugye van ott jelentős változások.
1: Ez a közérdekű bejelentéssel kapcsolatos?
0: Igen.
1: Azt hiszem, tehát amikor én a bejelentést tettem, akkor ez még nem volt hatályban, de ugye, és én hivatkoztam egyébként, tehát az és ez olvasható a könyvben. Tehát benne van a könyvben az a bejelentés, amivel az etikai eljárásokat kezdeményezem, a rektor ellen is, és a két dékán ellen is, és én elmondom azt, hogy Magyarországon az EU direktívának megfelelő szabályozás még nem lépett életbe, de az EU direktíva ismert, és ismert az uniós norma, hogy ezt figyelembe veszi a jogalkotó egy uniós tagországban. És felszólítom az egyetemet arra, hogy ezt legyen szíves figyelembe venni, és ennek megfelelő védelemben részesíteni engem. De valóban igazad van, tehát amikor az etikai eljárások megindulnak, akkor ez még nincsen Magyarországon hatályban.
0: Mert ugye ez elég jelentős jogokat biztosít szintén uniós nyomásra a bejelentőknek, tehát ugye se a magyar kormány jó indulatából lép hatályba, és hát ugye ennek azért még annyira nincsen gyakorlata sem, de hogy elvileg ugye ez már egy létező és már hatályban lévő jogszabály.
1: Amikor az ítélet születik első fokon, akkor már hatályban van ez a jogszabály. Őszintén szóval én nem vagyok jogász, nem tudom pontosan, hogy ebből mi következik, de mindesetre a bírósági ítélet, az elsőfokú bíróságnak az ítélete, az nem gondolja azt, hogy én egy közérdekű bejelentő vagyok ebben az ügyben, a munkaügyben, mert azt mondja, teljesen elfogadva az egyetem álláspontját, azt mondja, hogy ami miatt engem kirúgnak, az teljesen független attól, hogy én etikai eljárásokat kezdeményeztem, kizárólag azért rúgtak ki, mert nem küldtem el két e-mailt, ez egy súlyos kötelességszegés, és csúnyán beszélek a kancellárral, és úgymond lejáratom az egyetem vezetést a szakszervezeti tagság előtt, a munkavállalói közösség, illetve a szakszervezeti tagság előtt, amikor olyan e-maileket írok a tagtársaimnak, amelyeknek a hangvétele nem felel meg az egyetemvezetés elvárásainak. Az elsőfokú bíróság azt gondolja, hogy ez szolgáltatott okot az én kirúgásomra.

0: egyik szakszervezeti vezetővel egy műsorban, tehát hogy azért ők kiálltak érted, és most ugye a kuratórium ellen is felszólaltak, tehát hogy azért van valamilyen működés ott, meg hát mondod, hogy te is vezető voltál.
1: Szóval azzal kell kezdenem, hogy én borzasztóan fontosnak tartom a szakszervezetet, elképesztően sokra tartom az egyetemi szakszervezet munkáját. Ugye ez egy szakszervezet, aminek Toronyai Gábor a vezetője, sok éve már. Én magam is a Gáborral dolgoztam együtt, és a Gábor az a szakszervezeti elnök, aki végignyomta ezt az egész 7 éves időszakot a szakszervezet élén, vagy majdnem az egészetben, most nem vagyok teljesen biztos, hogy mikor választották először elnökké, de mindesetre a szenátusi tagságával is élve harcolt a mindenkori egyetem vezetéssel, és velem szemben is full szolidáris volt. Miközben egyébként mi ellenfelek voltunk a legutóbbi szakszervezeti elnök választáson, tehát én elindultam a Gáborral szemben, alul maradtam, ő győzött, én gratuláltam neki, és folytattuk együtt a munkát, és a Gábor abszolút mellettem állt az ügy során végig, és minden egyes tárgyaláson ott volt, ezt le is írom a könyvben, hogy ezt én borzasztó sokra tartom egyébként Sárosi Máriával együtt, aki pedig a szakszervezetnek az irodavezetője volt ezekben az években. Mármint, hogy a Mari is ott volt a tárgyalások jó részén. Na most, tehát, hogy ezzel kell kezdenem, és a szakszervezet tagsága is kifizette az én különböző perköltségeimet, és mármint, hogy én először 2022-ben indítottam pert az egyetem ellen az új kommunikációs rendelkezés miatt, ami szólásszabadság sértő volt, és ott nekem egy perköltséget kellett fizetnem, és azt átvállalta tőlem a szakszervezet, és aztán amikor a munkaügyi pert elvesztettem, akkor is kellett egy perköltséget fizetnem, és annak is egy nagyon jelentős részét szakszervezeti tagok dobták össze, tehát hogy ezer módon juttatta kifejezésre a szakszervezet velem szemben a szolidaritását, a mellettem vállalt szolidaritását, volt dolgozói fórum, annak állásfoglalása, ki volt plakátolva az egyetemen az én ügyem, szóval tehát hogy én minden szempontból köszönettel tartozom ennek a szakszervezetnek, és nagyon, nagyon büszke vagyok arra, amit ők letettek, és ma is letesznek az asztalra, így van, ahogy mondod, éppen ma van egy szenátusi ülés, talán még most is, amikor beszélünk, be lehet, hogy már vége van, ahol a Gábor amellett érvel, hogy a szenátusnak fel kell szólítani a KEKVA kuratóriumot a lemondásra. Tehát, hogy nem maszattól, hanem azt mondja, hogy rendszert kell váltani a Corvinuson, itt az ideje, hogy távozzon Hernádi Zsolt az egyetem éléről, mármint a fenntartó alapítvány éléről, amiből az is következik valószínűleg előbb-utóbb, ezt nem mondja a szakszervezet, de hogy hát nyilván egy új szabályok szerint kell szenátust választani, valódi demokratikus képviseletre alkalmas szenátusnak kell döntenie majd az új rektor személyéről. Ezt mondja a szakszervezet. Bocsánat, ezt visszavonom, hogy nem mondja. Azt nem mondja, hogy most azonnal le kellene mondani a rektornak, de hát nyilván ebből az következik, hogy a rektori pozíció betöltésének is hát nyíltá kell válnia. Nem biztos, hogy nem lehet a jelenlegi rektor a leendő rektor, de hogy nem lehet úgy kijelölni rektornak, ahogy eddig ki volt jelölve, azon az alapon, ahogy most betölti a pozícióját, az egész biztos. Szóval a szakszervezetben nagyon keményen beleállt szerintem. Egyfelől. Másfelől azért azt látni kell, hogy ugye ez Magyarország, és itt hát egyrészt én azt gondolom, hogy az elmúlt, nem tudom, 70 évben azért a szervezett dolgozói érdekvédelemnek az étosza és a praxisa is sok csorbát szenvedett. Nem gondolom azt, hogy feltétlenül a második világháború előtti korszakban brilíroztak volna a szakszervezetek, de hát azt tudjuk, hogy az államszocializmusban viszont hát az ilyen hajtószíj szerepet töltöttek be, ahogy a történészek mondják, és hát gyakorlatilag elvesztették az integritásukat. Na most ezt az integritást ezt szerintem nem igazán sikerült újra építeni még a rendszerváltás után az elmúlt 36 évben. Szerintem nagyon tiszteletreméltó erőfeszítések történtek ebbe az irányba, de azért még van hová fejlődni egyfelől. Másfelől ez nyilván nem csak a magyar szakszervezeteknek a hibája, tehát világszerte leépül a szakszervezeteknek a befolyása, az a fajta technologizált és individualizált világgazdasági működés, ami És egyáltalán, tehát, hogy

0: nagyiparnak a visszaszorulása egy fejlett országban, az nyilván a hagyományos szakszervezeti modelleket alássa. Most a magyar szakszervezetek azok hát korlátozott érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Általában vannak kivételek, de ez a jellemző. A felsőoktatási szakszervezetek, ugye maga a felsőoktatási dolgozók demokratikus szakszervezete, aminek a része a Corvinus szakszervezet, az szerintem egy ilyen jó közepesen teljesítő szakszervezet, mondjuk, hát, hogy mondjam ezt, tehát sztrájkot például sosem voltunk képesek szervezni, tehát az tök nyilvánvaló volt, hogy vannak olyan helyzetek, amikre mondjuk legalább egy érdemi, hiteles, kredibilis sztrájk fenyegetéssel kellene tudni válaszolni. Odáig sosem jutottunk el, legalábbis amíg én a szakszervezetnek a vezetője voltam. Egyszerűen, noha ez egy reprezentatív szakszervezet, tehát a szervezettsége alapján jogosult kollektív szerződéseket kötni, és köt is, de annyi szervezeti ereje azért nem volt, hogy mondjuk egy igazán erős érdekképviseleti fenyegetéssel tudjon előállni szemben néhány mondjuk autóipari szakszervezettel Magyarországon. Tehát odáig nem jutott el. A legsúlyosabb normasértésekre korlátozottan tudtunk válaszolni, de megpróbáltuk. Ez szintén benne van a könyvben, tehát van például egy eset, amikor két intézeti kollégámat teljesen méltánytalan módon rúgják ki az egyetemről 2022 nyarán, az akkori intézeti átszervezésre hivatkozva, és akkor megpróbál, mindenféle felületen ezt szóvá tesszük, és van egy tárgyalási helyzet, amikor a rektorral próbálunk meg tárgyalni, a Gábor és én. A rektor csak a Gábort fogadja, és én írok egy levelet a rektornak, egy nagyon mérges, nagyon dühös levelet, ahol ugyancsak nem nagyon szép hangon beszélek vele, és ezt direkt beletettem ebbe a kötetbe, bár ugye hogy is mondjam, tehát ma nem pont ezen a hangon írnám meg ezt a levelet, de talán abból a levélből látszik, hogy mennyire frusztráló dolog egyetemi szakszervezeti vezetőnek lenni igazán nehéz helyzetekben Magyarországon.
1: Mennyire van kényszerítő ereje, amit említetted a sztrájkot, tehát hogy ez nálunk is a kutatóknál felmerült, ugye nálunk ez még kevésbé lenne feltűnő, hogyha nem tudom, hogy mi egy napig nem kutatnánk, de ugye én elég sokat éltem Franciaországban, és akkor ott volt például olyan év, amikor a minisztériumi döntés elleni tiltakozások kvázi egy órát sem tartottak meg blokkoltak épületeket, stb. Tehát, hogy az egyetemeknél azért erre van lehetőség, szerinted Magyarországon egyébként ezt lehetne felhasználni érdekérvényesítésre az egyetemeken?
0: Abszolút egyetértek, tehát szerintem se zárja ki semmi azt, hogy az egyetemeken sztrájkoljanak az oktatók, és szerintem ennek lenne is érdekérvényesítő ereje. Egyszerűen nincs hagyománya, és szerintem nem volt meg eddig hozzá a szervezeti erő. De ez nem jelenti azt, hogy ezután sem lehet ezt felépíteni és működtetni. Én pillanatnyilag a TDDS-nek vagyok tagja, nem az FDS-nek, mert egy kutatóintézetben dolgozok, nem az egyetemen, de a magam részéről minden ilyen erőfeszítést lelkesen támogatok, és biztatnám arra az egyetemi kollégákat, hogy igenis ezt tartsák a talomban, és dolgozzanak azon, hogy legyen ilyen kártya a szakszervezet kezében, mert hogy durva normasértésre, vagy durván a dolgozói érdekeket figyelembe nem vevő munkáltatói magatartásra igenis kell tudni sztrájkkal is válaszolni egy szakszervezetnek.
1: Egy pár percet zenélünk, és aztán hamarosan visszajövünk.

0: újra itt vagyunk, és hát ugye azzal fejeztük be, hogy itt a, akkor a szakszervezet az lemondásra szólítja fel a kuratóriumot, és hogy akkor ugye ez hogyan hat ki a rektornak a pozíciójára, és hát az is mostani hír, hogy a Lannert Judit, az új miniszter, az a rektorokkal tárgyal, és ez egy érdekes kérdés, ami már itt többször felmerült így vagy úgy ebben az adásban, hogy hát rendben van, hogy akkor a kuratóriumokat, azokat előbb-utóbb kidobják, vagy nem tudom én, először megváltoztatják, tehát hogy itt azt majd meglátjuk, hogy pontosan a vége ennek mi lesz. Ugye az Unió az nem csak ezt várja el a kormánytól, hanem ott tényleg az akadémiai szabadságnak a helyreállítását. Tehát, hogy nem csak azt mondta, hogy sőt, az inkább ugye a magyar érdek, hogy akkor a közvagyon az kerüljön vissza a köztulajdonba. Tehát ez a része, ez nem az Uniónak a feltétele. De hogy akkor ez, arról mit gondolsz, hogy akkor itt mondjuk azok a rektorok jutnak újra a szerephez, akik például Brüsszelben ugye a korábbi magyar kormány nevében perelték tulajdonképpen a bizottságot. Azok a szenátusok jutnak újra a szerephez, amelyek megszavazták a kekvásítást, és ugye ezzel Hankó Balázs mindig érvelt, hogy hát mit akarunk itt mi az autonómiától, hogyha hát ezt mindegyik szenátus ez megszavazta. Corvinusnál nem emlékszem, hogy ott volt a szavazás, ott talán még nem volt, nem? Mert hogy utána vált ez fontossá, hogy akkor kérdezzük meg a népet, hogy nem tudom, hogy ez nálatok hogy volt.
1: Őszintén, ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy 2019-ben ez pontosan hogy zajlott. Arra emlékszem, amikor a Hernádi megjelenik az egyetemen, tart egy ilyen fórumot, azon én is ott voltam. De hogy a szenátus, gyanítom, hogy volt valamilyen szavazás a szenátusban. Tehát én azt hiszem, hogy ez, hogy úgy mondjam, le volt papírozva. És az akkori szenátus az még egy érdemi döntéshozó, autonómiákkal is rendelkező testület volt. De ennek utána kellene néznem, vagy meg kellene kérdezni valakit, aki tagja volt az akkori szenátusnak. Hogy az általánosabb kérdésedre megpróbálják válaszolni, én azt gondolom, hogy először is újra kell választani a szenátusokat. Tehát teljesen nyilvánvaló az, hogy az Orbán rendszerben, egy durván autoriter rendszerben választott egyetemi testület a döntését azt nem demokratikus körülmények között hozza meg, még akkor sem, hogyha adott esetben netán ő maga demokratikusan működik a nem demokratikus körülmények között, mert hogy az maga az optimalizálás az a rossz és a rosszabb választások közötti döntést jelenti. Tehát ugye azt igyekszik mindenki elősegíteni, hogy túlélje az autoriter kormánynak a nyomás gyakorlását. Tehát itt veszteség minimalizálásról van szó minden egyetemi döntéshozó esetében. Bizonyos értelemben természetesen ez a rosszul megválasztott rossz embereknek a felelősségét is árnyalja. Megjegyzem, úgy közben azért ők valószínűleg nem jártak nagyon rosszul azzal, hogy pozícióban voltak, de mindenki zsákban futott nyilvánvalóan. A Corvinus is természetesen zsákban futott, a Corvinus szenátus is zsákban futott. És most van egy új helyzet, amikor nem kell zsákban futni, amikor ez az ország kezd egy új korszakot, egy demokratikus korszakot, és akkor demokratikusan kell dönteni, demokratikusan választott testületeknek kell dönteni, és ennek az a feltétele, hogy először is valódi demokratikus szabályok szerint, valódi képviseleti viszonyokat lehetővé tevő szabályok szerint megválasztott szenátusok döntsenek arról, hogy kit választanak meg rektornak, és természetesen az illetőt azt ki kell nevezni az államnak, mint fenntartónak, rektornak, de a akadémiai oldalról a döntésnek a szenátusnál kell lennie. Na most én azt el tudom képzelni, hogy demokratikusan választott szenátusok olyan rektorokat válasszanak meg, akik korábban pozícióban volt. Tehát itt van mondjuk a Momé-nak az esete, ugye a Momén volt rektorválasztás, és a szenátus úgy döntött, hogy azt a szemét választja meg rektornak, aki a Kekva kuratórium által utoljára ügyvezető rektornak kinevezett személy. Mert úgy döntött az újonnan megválasztott szenátus, hogy ő beléveti a bizalmát. És akkor természetesen, hát én milyen alapon kérdőjelezném ezt meg, én mint érdeklődő, hogy is mondjam, akadémiai ember, ezt tiszteletbe tartom, és tudomásul veszem, hogy ők így döntöttek. Ők ezt a demokratikus döntést hozták, ezzel nincsen baj szerintem. Lehet ilyen döntést hozni, de hogy a régi rektoroknak bármilyen automatizmus alapján a régi szenátus jóváhagyásával folytatódhasson a mandátuma, az teljesen elfogadhatatlannak tartom. És azt kell mondanom, mint volt Corvinusos, azt kell mondanom, hogy a Corvinus jelenlegi rektora meg szerintem egyszerűen rosszul méri be itt a helyzetet. Tehát amikor azt mondja van Pottersberge úr, hogy a Kekva kuratóriumban nincs kormányhoz közel álló személy, miközben a Kekva kuratóriumot Hernádi Zsolt irányítja, és egy másik MOL ügyvezető igazgató is a tagja, meg mondjuk a Palotai Dániel, aki az MNB-nek van, vagy volt, de most nem vagyok biztos az egyik elnök helyettese, meg Lánci András volt rektor, aki hát még egy másik Kekvának is egyébként közben a vezetője. Szóval, hogy ha ez nem, meg ahogy mondtam, Váradi József úr, aki valóban egy magáncéget vezet, de hát hogy is mondjam, nyilván a Corvinus Kekvában ő sem a kormány elleni partizán harcáról volt ismert. Szóval, hogy ha ez a Kekva nem kormány közeli, akkor nem tudom, hogy ki az. Tehát, hogy egy Hernádi Zsolt által vezetett testület, az hogy nem kormány közeli, az előző kormányhoz való közelséget értve ezen, az nem fér a fejembe, hogy mondhat ekkora butaságot egy egyetemnek a rektora, az akadémiai vezetője. És szerintem ez a butaság, amit ez a egyébként nyilván nagyon tiszteletre méltó rektor úr elkövet, ez jól jellemzi azt, hogy ő hogyan látja rosszul, hogy milyen torzan látja ennek az egész egyetemnek a helyzetét, és benne a saját szerepét is.
0: Még ugye a Kekva rendszerkel kapcsolatban azért az is folyamatosan felvetődik, mint probléma, és ez nem csak egy magyarországi probléma, hanem Nyugat-Európára is jellemző, hogy ez az egyrészt, hogy akkor termelje ki a saját működéséhez szükséges pénzeket, ezt ugye nem csak itt mondják, hanem ez mondjuk egy ilyen liberális irányba történő eltolódás a nyugati modelleknél is, beleértve ugye ezt az egyetemi prekariátust, hogy az emberek nagy részének ugye nincsen fix, határozatlan idejű állása, stb. És akkor hát ugye az egyik előnye az lenne a Kekvának, hogy akkor itt, már ahol ugye ezt egyáltalán biztosították, hogy itt van egy olyan saját vagyon, ami a finanszírozásnak a függetlenségét biztosítja. Hát ezt elmondtad, hogy ez miért nem volt így ugye, illetve hogy mi más érdekeket szolgált el ez a Corvinus esetében, de hogy szerinted arra például van-e valami használható megoldás, hogy akkor, tehát hogy jó, visszaállítják az egyetemeknek a függetlenségét, szenátus, stb., de hogy mondjuk nem adnak pénzt, mert ugye ez is jellemző volt a NER-re, hogy azt mondták, hogy nem tudom én, hogy hát lehet ilyen-olyan szakokat indítani, de mondjuk azt akkor nem finanszírozzák, stb., és ezt máshol is láttuk, mondjuk ilyen posztszovjet köztársaságokban, például a kutatóhálózat kapcsán, hogy ott is volt olyan eset, amikor a kutatóhálózatot nem zárták ugyan be, csak azt mondták, hogy hát be lehet járni, de pénzt azt nem kapnak érte. Tehát ugye az intézményi függetlenség mellett ugye ez a pénzügyi függetlenség is egy komoly probléma, amire ugye egy megoldás lehetne az, hogy akkor itt tényleg vannak olyan vagyonelemek, amiből közvetlenül forrás származik.
1: Szóval szerintem nincs annyi vagyon, amit az egyetemek rendelkezésére lehetne, meg kellene bocsájtani. Szerintem ez egy tévedés. Tehát állami vagyont azt nem kell odaadni egyetemeknek. Ez eleve ez a koncepció, ez téves volt, és pontosan az lett belőle, amitől félni lehetett. Umbulda állami vagyonnal való visszaélés, annak a teljesen elfogadhatatlan és a közzel szemben méltánytalan magánérdekű hasznosítása. Erre semmi szükség. Ezt be kell fejezni, ezt a gyakorlatot. Az új kormánytöbbség nagyon helyesen azt mondta, hogy a Kekva vagyon az állami vagyon, és visszakerül állami kézbe, és ez így van rendjén. Közvagyonhoz tartozó vagyonelemeknek a delegálásával nem kell egyetemeket működtetni. egyetemeket, állami egyetemeket, a világon mindenütt állami támogatással szokás működtetni, és ez így van rendjén. Én nem gondolom azt, hogy ezt, hogy is mondjam, tehát lenne bármilyen olyan ideológiai ok, ami ezt legitim módon megkérdőjelezni. Nem gondolom azt, hogy csak az előbb azt mondtad, hogy a liberális gondolkodás az valamiféle gazdasági önállóságot és önfenntartást vár el az egyetemektől. Én speciál liberális vagyok, nyilván sok mindent lehet érteni liberalizmus alatt. Szerintem nem szükséges, hogy egy valójában liberális, azaz korlátozott hatalmi kompetenciákon alapuló politikai rendszert helyeslő gondolkodás az azt várná el, az valamiféle full piaci modellt várna el az állami felsőoktatástól. Szerintem ez nem így van. És az akadémiai autonómiába igenis beletartozik az, beletartozhat és bele is tartozik. Például a német alkotmányos modellben igenis beletartozik az, hogy akkor autonóm egy akadémiai intézményrendszer, és azon belül konkrét akadémiai intézmények, egyetemek, kutatóintézetek, hogyha annak a gazdálkodási alapjaival is rendelkeznek. Arról természetesen demokratikus vitát lehet és kell folytatni, hogy milyen intézményekre van szükség, és azoknak az intézményeknek hogyan kell működnie. És erről egy átlátható, ha úgy tetszik, képviseleti elven működő parlamenti politikai vitát érdemes folytatni. Azért választunk képviselőket, hogy a közügyekről vitatkozzanak. Erről szabad vitatkozni. Ez egy legitim vita. De aztán, amiben megállapodunk egymással, mondjuk a képviselőink útján például a parlamenti törvénykezés során, az annak megfelelő működést igenis kötelessége finanszírozni az államnak, mert az része az akadémiai autonómiának, és csak ebben az esetben várható el az, hogy állami egyetemek, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek, például a közös munkahelyünk, a Társadalomtudományi Kutatóközpont, az megfelelő akadémiai színvonalon fog majd teljesíteni a saját akadémiai autonómiája birtokában és az ott dolgozók akadémiai szabadságát tiszteletben tartva.
0: Ja, most megint van egy átalakítás az egész rendszerben, amit most úgy veszünk, hogy akkor jó, ezen meg túltesszük magunkat, mert hogy ilyen hangok is voltak, hogy nem tudom én, akkor már maradjon minden így, de hát ez lenne a legrosszabb állapot, legalábbis a kutatóhálózat szempontjából, de hogy egyébként meg ugye az egy érték lenne, hogy azért ne évente változtassák ezt az egész rendszert, tehát hogy pont a Corvinusnál erről van egy ilyen, nem tudom én, humoros jelenet is, hogy milyen neveket és milyen struktúrában működött már korábban, tehát a kertészeti kartól kezdve minden volt ott, és ez ugye azért nem csak a NER-re volt jellemző, hogy gyakorlatilag az egyetemre vonatkozó koncepciók azok is változtak, tehát hogy volt, amikor azt mondták, hogy akkor nem tudom én, egy egyetem csak az legyen, ahol számos tudományterület van, akkor ugye azt mondták, hogy a főiskolákat is emeljünk egyetemre, tehát azért az elmúlt, tehát 89 utáni időszak az egy csomó olyan barkácsolás is volt, ahol azért volt, hogy jó indulatú volt, mondjuk tegyük fel a kormányzat, vagy az országgyűlés, aki ezt átalakította, de hogy azért mégis érez egy olyan furcsaságot az egészben az ember, hogy nem tudom, ott vannak a több száz éves történelmi egyetemek, és akkor azt így eléggé szabadon alakítják.
1: Hát nézd, most nem tudom pontosan, hogy mi az én feladatom ebben a vita helyzetben. Nyilván védhetem a Corvinust, ami nem több száz éves, de azért jelentős múlttal rendelkezik. De hát szerintem arról nyilván nincs vita, hogy fontos dolog a társadalomtudomány, hogy fontos dolog a minőségi, közgazdasági társadalomtudományos képzés. Egyébként a business school sem egy Isten ellen való vétek, tehát hogyha valahol felvilágosult és jól képzelt üzletembereket képeznek, valószínűleg az se tesz rosszat egy gazdaságnak és egy társadalomnak. És természetesen, hát, hogy is mondjam, tehát, hogy ez nyilván nem mehet a több száz éves egyetemeknek a kárára, még véletlenül sem, tehát, hogy félreértés ne essék. Az, ami mondjuk az ELTE-vel történt az elmúlt 16 évben, hát az a magyar felsőoktatásnak a legnagyobb botránya, hogy kvázi kiéheztettek egy állami egyetemet, a legnagyobb magyar állami egyetemet, ráadásul a legjobb minősítésű, nemzetközi legjobb minősítésű, vagy majdnem a legjobb minősítésű, talán a debreceni jobb, de azért sokkal jobb minősítésű egyetemet nemzetközileg, mint amilyen a Corvinus egyébként az ELTE esetében. Szóval ez egy botrány, és nyilván teljesen méltánytalan és elfogadhatatlan, hogy az ELTE-n dolgozó kollégák, egyetemi oktató kollégák azok olyan éhínségben töltötték az elmúlt éveket, amilyenben, és hát ezt mindenképpen sürgősen rendeznie kell az új kormánynak. Nyilván az is jó, hogyha stabilak a viszonyok, hogyha tudunk nagyjából szolíd, kialakult intézményi rutinok között működni, de hát azért, hogy is mondjam, tehát, hogy azért nyilván mindenhol vannak költségei az átalakításoknak, és nem biztos, hogy elsőre sikerül a legoptimálisabb megoldást megtalálni. Önmagában szerintem az egy normális dolog, hogyha valahol próbálkoznak azzal, hogy jobbá tegyék a működést, az is előfordul, hogy ez sikertelen, az nagyon fontos, hogy ez transzparens legyen, hogy elszámoltatható módon történjen, és hogyha valami nem jó, akkor sajnos megint változtatni kell. Tehát hogyha kiderül, hogy nem jó ötlet kertészeti kart csatolni a Corvinushoz, én nem voltam akkor a Corvinushoz, nem tudom, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó, akkor legyen inkább a kertészeti kar a Gödöllői Egyetemi. Tehát, hogy erről nekem nincsen álláspontom. Szerintem nem az volt a baj, hogy elcsatolták az úgynevezett budai karokat annak idején.
0: Még egy ilyen, valamivel több mint 10 percünk van, és a Wissenschaftskollégnak, a berlini Wissenschaftskollégnak is voltál most ösztöndíjas, és ezzel kapcsolatban ugye van egy projekt is, amit te megvalósíthatsz. Mi ennek a témája, és ez hol áll most?
1: Nagyon szívesen válaszolok erre, köszönöm a kérdést. Valóban én abban a szerencsében volt részem, hogy 2025. szeptember és 2020. februárja között a Wissenschaftskolleg zu Berlin Institute for Advanced Study kutatója lehettem, tehát ez egy ilyen úgynevezett Advanced Study intézet, ez olyasmi, mint amilyen a Collegium Budapest volt, pontosabban a Collegium Budapest volt olyan, mint amilyen a WIKO, a Wissenschaftskolleg zu Berlin, mert hogy a WIKO mintájára, a WIKO részvételével hozták annak idején létre, 90-es évek elején. Ez a Princetoni modell, amikor kutatóknak az a dolguk, hogy egymással kapcsolatba kerüljenek, és a saját kutatási témájukon dolgozzanak húzamosabb időn keresztül egy önálló intézményben, és én ebben a berlini Advanced Study intézetben tölthettem egy fél évet, ahol úgy alakult, hogy leginkább az akadémiai szabadság projekten dolgoztam, én Elkána fellow voltam, ami egy akadémiai szabadság fellowship ösztöndi ebben az intézetben, és ugyan nekem a kutatási területem az egy politikai gazdaságtani terület, és én autokratizáció intézményi gazdaságtanával, politikai gazdaságtanával, intézményi gazdaságtanával foglalkozom, és gondoltam azt, hogy majd azzal is fogok ott foglalkozni, de végül annyira dominánssá vált az akadémiai szabadság téma, hogy igazából ezen a könyvön dolgoztam ott, azt kell, hogy mondjam. Amikor ott voltam, és miután hazajöttem, akkor fejeztem be már itthon a kötetet. Viszont igazad van, abban a szerencsében is részem van, hogy egy projektet csinálhatok itthon, egy akadémiai szabadságprojektet, ami a TK-ban az jelenleg ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontnak nevezett intézetben zajlik, azon belül a Politikatudományi Kutatóintézetben, aminek én a munkatársa vagyok, az a neve, hogy Academic Freedom Initiative, akadémiai szabadság kezdeményezés, és hogyha valaki felmegy a TKPTI honlapra, akkor fog egy ilyet találni, és ez az akadémiai szabadság kezdeményezés, ez részben interakcióknak a generálásán alapszik, tehát az a cél, hogy beszéljünk egymással arról, hogy hogyan lehet olyan intézményi körülményeket teremteni, ahol biztosítva van az akadémiai szabadsága az egyetemeken dolgozó oktatókutatóknak és a kutatóintézetekben dolgozó kollégáknak egyaránt, és másrészt, tehát és ez viszonylag szervezett és rendszeres formában, üljünk le és erről beszélgessünk, és akár gyártsunk ezzel kapcsolatban közös, hát ilyen policy dokumentum-szerű anyagokat, és másrészt a másik ambícióm az az, hogy egy a, hát a német Verfassungsbloghoz, ami egy ilyen alkotmányjogi bloghoz hasonló Academic Freedom, akadémiai szabadság blogot szeretnék létrehozni, ahol hát ilyen rövid, de tudományosan nagyon igényes blogbejegyzésekben tárgyaljuk ezt a témát magyarul és angolul, hazai és nemzetközi kollégáknak a részvételével. Ennek zajlik a kialakítása, és azt remélem, hogy még az idei évben talán nem is olyan nagyon sokára sikerül felállítani egy ilyen blogot, ahol majd nagy szeretettel fogom várni a kollégáknak a kontribúcióit.
0: És akkor ez nemzetközi együttműködést is jelent, ha jól értem. Ugye azért ezt talán el lehet mondani, hogy az Európai Unióban a legrosszabb helyzetben Magyarországon került az akadémiai szabadság, hiszen a kekvásításra azért például minden más olyan ország, ami egyébként valamennyire Magyarországhoz közel áll, tehát akár Lengyelország, Szlovákia is azt mondta, hogy az Csehország is bizonyos szempontból, hogy azt nem fogják meglépni, ugyanez volt ugye a kutatóhálózatnak a privatizálása idején, tehát akkor konkrétan a lengyel kormány azt mondta, hogy ezért ezt ők sem. De hogy nem tudom, hogy akkor vannak még ilyen kurrens problémák más országokban is?
1: Hát abszolút vannak, természetesen az akadémiai szabadság az egy kurrens probléma a világnak nagyon sok pontján. Tehát még azokban az országokban is, ahol alapvetően rendben vannak a dolgok, mondjuk a német akadémiában nagyjából rendben vannak a dolgok, többek között pont azért az alkotmányos szabály miatt, amire az előbb hivatkoztam, hogy ott igenis része az akadémiai autonómia jogi koncepciójának a finanszírozás állami biztosítása is. De hát ott is vannak akadémiai szabadsággal kapcsolatos kérdések, hogy mit tudom én, mondjuk Izraellel kapcsolatban például mit enged, hogyha mondjuk Gázában, hát hogy úgy mondjam, erősen vitatott módon lép fel Izrael, akkor azzal kapcsolatban mit engedhet meg magának mondjuk egy német egyetemi oktató, vagy mondjuk egy konferencián kit láthatnak vendégül, és kit nem láthatnak vendégül, hogy egy aktuális kérdést említsek mondjuk a német akadémiai életből. De rengeteg akadémiai szabadság probléma van, részben finanszírozással, részben szólásszabadsággal, részben oktatásszabadsággal, részben kutatási kérdéseknek a szabadságával. Ide tartozik az, hogy üzleti szereplők hogyan befolyásolják, és milyen mértékben befolyásolják mondjuk a kutatási irányoknak a meghatározását. Ide tartoznak intellektuális jogokkal összefüggő kérdések, ide tartoznak egyetem kormányzati kérdések, szenátusok szerepe, ide tartozik az, amire az előbb utaltál, hogy mit várunk el egyetemektől, mennyi bevételtermelő képességgel kell rendelkezniük, és ahhoz képest hogyan dönthetik azt el, hogy kit vesznek föl, és milyen akadémiai programokat indítanak, vagy zárnak be. Tehát rengeteg kérdés tartozik ide, az egyetemek, kutatóintézetek szervezeti formája is, de nem csak ez. Ez egy nemzetközileg sok felületen diszkuszált téma, ugye maga az egész amerikai politikai helyzet, a Trumpnak az egyetem ellenes fellépése is ebbe az irányba tereli a figyelmet, szóval erről nagyon sok szó van, és én azt gondolom, azt remélem, hogy a magyar tapasztalatokat is felhasználva egy fontos nemzetközi diskurzusban tudunk majd részt venni.
0: Igen, ez lenne az utolsó kérdésem, még 5 percünk van, hogy egyrészt mi is már foglalkoztunk korábban azzal, így az adásban is, de konferencián is például tartottunk előadás kollégákkal arról, hogy ugye ezek az illiberális rendszerek, ezek tanulnak egymástól, és hogy például az Oroszországban hatályba lép, tehát törvény, a magyarországi szöveg, akár az izraeli, és mondjuk a floridai az nagy átfedéseket mutat, tehát hogy mint aki rálátással rendelkezik az amerikai rendszer, egyrészt mennyire látod azt, hogy ők például magyar példákból tanultak, illetve most lehet-e majd tanulni abból, hogy Magyarországon hogy állítják helyre az egyetemi autonómiát?
1: Abszolút, amire az előbb utaltál, tehát a floridai állami egyetemi rendszer, az egy példa erre, de például a texasi állami egyetemi rendszerben is van hasonló új elem, tehát mondjuk be kell mutatnia egy oktatónak a silabuszt, tehát hogy a tantárgyi leírást, vagy például azt hiszem az Iowa-i nem, bocsánat, az indiánai egyetemi rendszerben is van ilyen elem. Tehát gyakorlatilag ezek olyan államok mindig, amik azt hiszem, hogy kivétel nélkül republikánus vezetésű államok, ahol az állami egyetemi rendszerben vezetnek be ilyen típusú ideológia vezérelt és az oktatói, kutatói szabadságot korlátozó intézkedéseket, és akkor, hát hogy is mondjam, fekete listára tesznek bizonyos témákat. Tehát mondjuk a gender studies az egy ilyen téma ebben a floridai szabályozásban. És ez egyáltalán nem független a magyar gyakorlattól, tehát azt lehet tudni, hogy kifejezetten tanulmányozták a magyar szabályozást, mielőtt bevezették Floridában az ottanit. Hogy mi lesz ezután? Ez egy nagyon izgalmas és nagyon fontos kérdés, és szerintem az, hogy Magyarországra olyan nagy figyelem vetült a választás előtt és a választáskor, meg azután is, az pont ezért van. Tehát, hogy a demokratikus világ az egy lakmusztesztnek tekinti azt, hogy mi meg tudunk-e szabadulni az Orbán rendszer intézményi, társadalmi és politikai örökségétől. Ami nyilván nem egyszerű dolog. Tehát, hogy mi lenyomtunk 16 évet egy ilyen rendszerben, és a működésmódunkat, a magatartásformáinkat óhatatlanul idomítottuk ehhez a rendszerhez. És amikor valaki nem idomította eléggé, akkor pórul járt. Bizonyos értelemben én nem szeretném magamat hőssé avatni, de hát nyilván valami ilyesmi történt egy kicsit velem is. Vagy hát bizonyos értelemben nagyon. Tehát, hogyha ha nem alkalmazkodtál az elvárásokhoz, akkor annak súlyos következményei voltak. És most kell kezdenünk egy új lapot a történetünkben, amikor demokratikus elvárások szerint kell együtt élnünk egymással, és fejlesztenünk az intézményeinket, és beillesztenünk saját magunkat a világ működésébe, és amikor beleillesztjük magunkat, akkor igen, szerintem az fontos ambíción kell legyen, hogy azzal a világot is demokratikusabbá próbáljuk megtenni, és azt érdemes látni, hogy ez a világnak is fontos. Tehát senkinek nem ajánlom, hogy hosszú ideig tartson életben autoriter rendszereket, ahogy mi tettük az Orbán rendszer esetében, de mindesetre annyi előnye idézőjelben származik ebből most ennek az országnak, hogy az átlagosnál egy kicsit több tapasztalata van egy ilyen rendszer tartós működése kapcsán, és úgy tűnik, hogy ezekre a tapasztalatokra sokan kíváncsiak a világban.
0: Mit gondolsz, hogy úgy, ha visszatérünk, akkor mondjuk mekkora hátrányt kell nekünk ledolgozni? Mert azon felül, hogy ugye nekünk egy jelentős harc volt ez az egész, azért azt is látjuk, hogy így akár a régió országa is elmentek mellettünk, tehát az egyetemek is, tehát mondjuk egy Károly Egyetem azért egyértelműen jobb helyzetben van, Krakkói Egyetem, de már lassan a Pozsonyi Egyetem is elhúz mellettünk. Hát ugye nyilván Ausztriáról nem is beszélve.
1: Szóval én az nekem mély meggyőződésem, hogy egy autoriter rendszer az sok módon roncsolja a társadalmi viszonyokat és a fejlődési kilátásokat a társadalomban, a gazdaságban, a kultúrában, a tudományos oktatásban is, a tudományos kutatásban is természetesen. Minden, ami szabadságot korlátoz, az ambíciókat metsz vissza, és térít el azoknak a természetes helyéről, és elüldöz tehetséget egész egyszerűen a társadalomból. Úgyhogy ezek nagyon súlyos hátrányok, amiket elszenvedtünk, de még egyszer mondom, hogy közben most kaptunk egy lehetőséget arra, hogy tanuljunk, hogy egy nagyon gyors korrekciós folyamatot kezdjünk el, és szerintem hallatlan érdeklődés mutatkozik tényleg a korrekciós folyamat levezénylése iránt külföldről is. Nyilván nem tudjuk, hogy ezt pontosan hogyan kell csinálni, de azért az alapvető célokkal szerintem tisztában vagyunk. Igen, tök súlyos hátrányokat kell ledolgoznunk, és közben, hogy úgy mondjam, saját magunkat kell a hajunknál fogva kihúzni a csávából, mert közben hát nem tudjuk leváltani saját magunkat, hát azok vagyunk, akik voltunk az előző 16 évben. Meg kell állapodnunk új működési módokban. Ez nem könnyű, egyetemeken se könnyű, kutatóintézetekben se könnyű, de abban a pillanatban, hogy átveszünk nemzetközileg működő és nemzetközileg legitimált, mondjuk az Európai Unióban legitimált működési módokat, intézményi formákat, intézményi standardokat, sokkal-sokkal kedvezőbb helyzetben leszünk, mint amilyenben április 12-e előtt voltunk.
0: Köszönöm szépen Ádám Zoltánnak, akivel az Ellopott Egyetem című könyvéről beszélgettünk, mi pedig 2 hét múlva, ugyanígy este 6-tól fél 8-ig fogunk találkozni. Köszönöm, hogy minket hallgattatok, sziasztok!
1: Én is köszönöm, szia Viktor, és viszont hallásra a hallgatóknak!

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól. Béla kisasszony. Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyos széki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett. Volt aranyos széken egy király, és annak egyetlen leánya Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán minden birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a feltétellel, hogy két névvel éljen. Az egyik neve Béla legyen, a másik meg Etelka, és egyszer fiú, másszor leány ruhát viseljen. Még jóformán el sem temették a királyt, hírül adják Béla kisasszonynak, hogy jönnek a tatárok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a várfalvi hegyen nagy, erős várat építetett. Na, mondta, most már jöhetnek a tatárok. Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a várban. Ki kijárt a vár mellé a rétre, leány ruhában. Ott, a vár tövében volt egy kút. Oda járt itatni a juhaival egy Petúr nevű juhász, és ott minden nap találkozott vele Béla kisasszony, Etelka képében. Dali szép legény volt Petúr. Megtetszett Béla kisasszonynak. Szerette volna, ha ő is feljő a várba. Hívta is nem egyszer, de Petúr mindig azt mondta, elmennék én veled a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gondolt, mit nem Béla kisasszony? Egy reggel kiment a kúthoz, és mondta nagy búsan Petúrnak. Hej, szegény Petúr, rossz hírt hozok neked. Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a kutat, mert ma holnap jönnek a tatárok, s azt akarja, ne találjanak vizet. Bizony, ha betölteti a kutat a nénéd, mondotta Petúr, eladom a juhaimat, mert csak nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak. Petúr még aznap vásárra hajtotta a juhait, eladta, s felment a várba. Kereste Etelkát, de helyette Béla kisasszony találta férfi ruhában, s nem ismert rá. Kérdezte Béla kisasszony, mi jóban jársz, szegény juhászlegény? Hallottam a hugottól, hogy betölteted a kutat. Mit volt, mit tennem? Eladtam a juhaimat, s most ide jöttem, ha szolgálatot találnék nálad. Jól van, szegény juhászlegény. Én meg is fogadlak, mert látom, hogy ügyibe való legény vagy. Az legyen az első dolgod, hogy menj ki a várbéli népekkel, s töltsd be a kutat. Kiment Petúr, vagy század magával. Töltötték a kutat egy hétig, éjnap szakadatlan, be is töltötték. De a víz azért hol itt, hol ott puttyant ki. Oda ment Béla kisasszony is, és mondta Petúrnak, aki erősen szomorú volt, hogy a dolgának nem tudott embere lenni. Hej, Petúr, Petúr, többet hittem felőled. Oltatlan mésszel, s kovács szénnel kell beforrasztani a likat. Többet nem fakadt fel a víz. Petúr megszégyelte magát, de úgy tett, amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak ugyan többet a víz föl nem fakadott. Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat betöltötték. Megjöttek a tatárok, körülfogták a várat. Annyian voltak, mint a fűszál, a rét csak úgy feketén lett tőlük. Hét álló hétig vívták, döngették a várat. Egyszer-egyszer 10, 20 fel is másztak a vár fokára, de Petúr s Béla kisasszony csak úgy haigálták le a cudarokat. Közben-közben Béla kisasszony leányruhába öltözött, s míg a tatárok békében hagyták, Petúrral sétálgatott a kertben. S csak a jó Isten tudja, mi szép szavakat mondottak egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomorú volt Béla kisasszony. Mondta Petúrnak, hallod-e, Petúr, egy hétig sem tart már az elesség, s akkor tatárok kezére kerülünk. Gondoljunk ki valamit, különben csak a más világon leszünk egymásé, mondta Petúr. Én már gondoltam valamit. Átszököm a Torockó-Szentgyörgyi várba, segedelmet kérek Zúzótól.
Ez az úzó híres vitéz volt. Övé a Torockó-Szentgyörgyi vár. Mindjárt elhatározták, hogy Petúrt, mintha halott volna lepedőben, leeresztik a várfokáról az aranyos folyóba, s addig úszik, míg valahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a partra. Csak ugyan, amint alkonyodott, sötétedett, Petúrt lepedőbe csongolították, kötélen az aranyos folyóba eresztették. De hiába volt sötét, a három orrú kán, ám bátor Béla kisasszony kilőtte volt a középső orrajukán keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek, s kifogadta Petúrt a vízből. Petúr halottnak tettette magát, de ez is hiába való volt, mert a három orrú kán nem hitt a halálában. Égő parazsat tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a 20 körme alá. Ettől majd csak felébredt, ha nem igazi halott. Hiszen tétethetett égő parazsat a tenyerébe, verethetett szeget mind a 20 körme alá. Petúr meg sem mozdult, meg sem szusszant, úgy feküdt, mint egy igazi halott. Hát csak, mondott a három orrukán. Mindjárt felébresztelek. Oda hívatta a leányát, Irinkát. Olyan szép volt, hogy az igazi halott is felébredett, ha ő ránézett. Jő Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Petúrt, de őt ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem mozdult. Mert hogy Béla kisasszony, akarom mondani, Etelka volt az ő fejében és szívében. No, ez csak ugyan halott, mondott a három orrukán. Dobjátok vissza a folyóba. Egyszeriben visszadobták. De bezzeg, mindjárt felébredett Petúr, úszott a víz alatt, aztán mikor jó messzire haladt, kibukkant a vízből ki a partra, s utcu neki, szaladt a Torockó-Szentgyörgyi várba. Megy egyenes Zúzóhoz, s mondja neki, hogy mi jóba jár. Jól van, Petúr, adok segedelmet. Minden épemmel mellétek állok, de annak nagy az ára. Legyen a feleségem Béla kisasszony, mondotta Petúr. Ne félj, Zúzó, Béla kisasszony a tiéd lesz. Hallottam is már több rendben, hogy feléd hajlik a szíve. Még az éjjel felverte Zúzó a katonáit, rácsapott a tatárokra a sötétségben, s még hírmondónak sem maradott belőlük. Reggel megy föl a várba Petúr, s jelenti Béla kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de nagy ám ennek az ára. Feleségül kell menni Zúzóhoz. Ő már ezt meg is ígérte. Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért csak mondta Petúrnak. Jól van, Petúr, üzen meg Zúzónak, csak jöjjön a nász néppel, várom. Üzen Petúr Zúzónak, hogy jöjjön, de nem is várt az két üzenetet, jött a nász néppel, de milyennel? Halljatok csodát, csupa leányruhás legényekkel jött Béla kisasszonyért. Ez meg most is férfi ruhában volt, úgy várt a Zúzót a várkapujában. Ej, de sok szép leány bajtásod van, mondotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt, mit nem bevezette Zúzót a virágos kertjébe. Mutogatta a leányoknak a szép virágokat, egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyörködtek, kisurrant a kertből, s a kaput rájuk zárta. Szaladt Zúzó a kapuhoz, s átkiált Béla kisasszonynak. Mit akarsz, Béla kisasszony? Azt akarom, Zúzó vitéz, hogy maradj a leánypajtásaiddal a virágos kertben. Hiába könyörgött Zúzó, nem eresztette ki onnét. Három nap, s három éjjel ott tartotta. Akkor leszólt Zúzónak az ablakból. Dobd fel a kalapodat, Zúzó vitéz, akkor kieresztlek. Mit volt, mit nem tenni? Zúzót gyötörte az éjség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejébe csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve. Most már én vagyok az úr, fejemen a kalap, mehetsz haza, Zúzó vitéz. Zúzó nagy szégyenkezve elkullogott a leánypajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta Béla kisasszony Petúrnak. No, Petúr, Zúzó többet nem jöv vissza. Most már itt a kezem, tied vagyok halálig. Felelte Petúr. Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony, hogy megcsaltad Zúzót, mert mi úgysem lehetünk egymásé az életben. Etelka húgodnak adtam a szívemet. Jól van, Petúr, ha nekiadtad, légy az övé. Várj, mindjárt beküldöm a húgomat. Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé, visszajött.
földig sejem aranyos szoknyában. Itt vagyok, Petúr. Hát a nénéd hová lett? Az is itt van, Petúr. Nézd meg jól. Hely, édes Istenem, örült Petúr, hogy a szíve majd kiugrott. Egyszeriben papot hívattak, nagy lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.

Lótó, futó, füllentő. Magyar népmese. Mivel anyám előtt születtem, apám a lakodalmára készültében a malomba küldött lisztet fűrészeltetni. Fölraktam ökreimet a kocsira, a rúd mellé fogtam a búzászsákokat. Odaérek, mondják, malom elment kocsmázni. Leszúrtam az ökörhajtó ostoromat, megyek a malomért. De már akkor nagy nyugodtan szalonnázott az árok parton. Egy husánga jó végig vágattam rajta. Biztatásul mindjárt elkezdte kovácsolni a rétes lisztet. Az ostoromból ez alatt égigérő fa nőtt. Körülötte keresem az ökreimet. Hát felmásztak a hegyébe legelni. Megyek utánuk. Hát uram, fia, 1000 seregély az ágakon. Rakom az ingem derekába. Egyszer csak megindultak velem. Szállunk a maros fölött. Asszonyok mossák ott a ruhát. Rám csodálkoztak. Ojjé, te nagy madár! Úgy értettem, oldjam meg a gatyám. Megoldottam. A seregélyek kihussantak az ingemből. Én meg zuhantam lefelé. Volt nálam egy félmarék korpa. Sebesen sodortam belőle kötelet. Ereszkedtem hát lefelé. Hanem egy egér elrágta a korpa kötelet. Belecsapódtam a marosba. Kivágtam belőle annyi halat, 12 ökrös szekér nem bírta el. Egy mesztelen cigány gyerek a kabátja zsebében elvitte. Hajamnál fogva ráncigáltam ki magam a marosból. Mire partra vergődtem, elvesztettem a fejem. Hogy lehetek meg anélkül, mire tegyem a kalapomat? Gyorsan kerekítettem sárból. Szerencsémre, mert apám már nagyon keresett. Hazavittük a lisztet, tapostuk belőle a rétest. Ekkorára nagyon megéheztem. Udvarunkon egy kazalverép tojásból hátastovak dagasztották a tésztának való csöves kukoricát. Egy tojást feltörtem, eszegetek a szélén. Belejtettem a bicskámat. Hogy menjek utána? Szemöldököm kitéptem, abból raktam létrát. 3 napig megyek lefelé. Sírtam a jó bicskám után. Ott bolyongok estig a verép tojás alján, odajön egy lovatlan huszár. Vigasztalt, hogy ő már 1 hete itt keresi a pejkót, annyira ellegelészett a tojásban. Apám már türelmetlen volt, utánam üzent a sütőlapáttal, hogy de siessek a gémes kútra a borért. Fölnyergeltem a fakót, ülök a szürkére, vágtattam a sárgával. Este kipányváztam legelni a nyerget, itattam a kantárt, párnának fejem alá gyűrtem a sárgát. Arra ébredtem, hogy megint éhes vagyok. Fölmásztam az uborkafára, ráztam lóra annyi krumplit, hogy csak úgy hullott a sok répa retek mogyoró. Oda seregeltek a mókusok, eszegették előlem. Egy mókust a farkánál elkaptam. Ilyettében ugrott akkorát, engem fölvágott az égbe. Ott még sosem jártam. Gondoltam, ha már sorsom ide vetett, megnézem Panna ángyomat. Nagy munkában találtam. Templom toronnyal foltozta a legfárazó füst fenekét. Őrült a jöttömnek. Szúnyog tojásból kicsépelt rántottát vágott a hátamhoz, úgy vendégelt. Amit nem bírtam megenni, mind a hajamra kente. Alig nézhettem széjjel, éreztem égbe járni.

vagyok Istenvilág óta, amikor anyám megszületett. Szaladjak a Tiszára fürdestő vizért. Forró nyár volt, a folyó befagyva. Lekapom a fejem, beverem bele a jeget, rostával feneketlen vödörben veregetem a fűzfát. Éppen delet harangoztak éjfélkóra, hogy hazaérek. Már a feje tetején állott a lakodalom. Neki feküdtem táncolni. A szoba sarkában, zsákokba kötve a Duna, Tisza, Dráva, Száva, madzaga támasztója. Fakilincs mindegyiken. Nagy bőgővel citerázták a talp alá való tücsök ciripelést. A táncosok közé perdülve elaludtam. Tök hajból való sarkantyum pengett, akár az ágyudörgés. Sarkantyum kivágta a Duna, Tisza, Dráva, Száva zsákját. Vitte a víz a lakodalmat. Szaladtam a bába asszonyhoz, két ágú horgot hímeztetni. Orruknál fogva húzgáltam ki a fullákolókat. Azóta két lyuk van, mindenkinek az orrán. Aki nem hiszi, járjon utána.

Az élet titka. Lázár Ervin meséje. Gyerekkoromban az alsó rácegresi nagyszederfa alatt hallottam egy történetet. Nem hinném, hogy abban a pillanatban, amikor elhangzott, megértettem volna minden ágabogát. De a gyerekkorban hallott történetek együtt növekszenek velünk. Virágot hoznak, kiteljesednek, gyümölcsöt érlelnek. Semmi más nem kell hozzá, csak meg kell őrizni őket. Én őrizgettem máig, éppen itt az ideje, hogy elmondjam. Élt Rácpálcegresen két család. Rácegresiék és Pácegresiék. Mind a két családnak 12 fiúgyermeke volt, úgy nagyjából egyidősek. Csak a természetük volt nagyon különböző, mert a rácegresieké jókedvű, összetartó család volt, csak úgy zengett a házuk a nevetéstől. A pácegresieké meg ordítozós tohonya, csak úgy zengett a házuk a veszekedéstől. Egy bizonyos napig. Mert azon a szép napon maga elé hívatta mind a 12 fiát, Rácegresi is, meg Pácegresi is. Azt mondta Rácegresi a 12 fiának. Ahhoz, hogy derék emberek legyetek, nem árt megtudni, mi az élettitka. Az élettitkát az Óperenciás tengeren túl őrzi egy nagy szakállú öregember. Az üveghegy tetején lakik egy 365 tornyú várban. Oda kellene eljutnotok, de ezer veszély leselkedik rátok, csak akkor juthattok el hozzá, ha nem hagyjátok cserben egymást. Soha. Közben a másik házban Pácegresi

beszélt a fiaihoz. Az élethez szerencse és sok kincs kell, mondta nekik, s a szerencse és kincsek tudója egy nagyszakállú öregember az Óperenciás tengeren túl. Ott lakik az Üveghegyen, egy 365 tornyú várban. Őhozzá kell eljutnotok minden áron, és azután már semmi gondotok se lesz, éltek, mint Marci hevesen. Csak hát nehéz odajutni. Nem ártana összefognotok legalább arra a kis időre, amíg odaértek. Akkor aztán egyenként elővették a fiaikat, és mindegyiknek elmondták a feladatát. Nem állt sokból, 12 elágazása van az erdőn átvezető útnak, az első fiú megjegyzi, merre kell menni az első elágazás után. A második a másodikat kapja, és így aztán mind a 12 elágazásnál tudja valaki, merre felé kell tovább menni. Egyszerű ez, nem? Minden fiú kapott egy szerszámot. Mindegyik tartsa rendben a magáét, ne hagyja megrosdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiányzik, nem sikerülhet a hajóépítés. Aztán áthajózni az Óperenciás tengeren, elgyalogolni az Üveghegyig, s ott csak akkor nyitja ki a kaput a nagyszakálú öreg, ha elénekelnek neki egy dalt. A 12 fiú megtanult a dalból egy-egy sort. Nem lesz ott hiba, ha odaállnak a várkapu elé, 12-en el tudják énekelni az egészet. Na, neki indult mind a két csapat, de a pálcegresiek már a második elágazásnál összevesztek. Mit is mondott apám? Ráncolta a homlokát a második gyerek. Jobbra vagy balra? Valamerre csak neki indultak, de az egyik fiú ivó cimborákat talált egy kocsmában, velük maradt. A másik lakodalmas nép közé keveredett, a harmadik elment zsoldosnak. Már csak 9-en vagyunk, mondta dühösen a legidősebb, és eldobta a nehéz kalapácsot, amit rábízott az apja, és sorsára hagyta a testvéreit. Sose jutottak el, nem az Üveghegyig, az Óperenciás tengerhez sem. De a rácegresi gyerekek nem hagyták magukat, tudták az utat, megbirkoztak éhséggel, szomjúsággal, felépítették a hajót, tépték őket viharok, szelek, de átjutottak a túlsó partra, ha valamelyikük megbetegedett, ápolták, aki elvesztette reményét, azt megvigasztalták, és egyszer csak ott álltak az Üveghegy előtt, 365 tornyú vár előtt. Neki fogtak énekelni. Az első énekelte az első sort, a második a másodikat, mikor a dal végére értek, újra kezdték, harmadik éneklésre tudták mindannyian az egész dalt, énekeltek boldogan. A kapu kitárult, ott álltak a nagyszakállú öreg előtt. Az alsó rácegresi nagy szederfe alatt abba hagyta az öregember a mesélést. Mert amíg el nem felejtem, el kell mondanom, hogy ezt a mesét az alsó rácegresi nagy szederfa alatt egy nagy szakállú öregember mesélte nekünk. És mi volt az élet titka? Kérdeztük tőle kórusban. Ezt kérdezték a fiúk is, de az öregember azt mondta nekik, hiszen már tudjátok. Akkor legalább a dalt énekelj el, kérdeltük ott a nagy szederfa alatt, de csak mosolygott. Csak jól jegyezzétek meg azt az egy sort, mondta. Ebből gondoltam, hogy egyszer majd nekem is ott kell állnom az Üveghegy előtt, és el kell énekelnem azt az egy sort. Most már, idők múltával azt is tudom, hogy arról szólt a mese, a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos, amivel el kell jutni az Üveghegy elé, és aki az Üveghegy elé akar jutni, annak ismernie kell testvérét, anyját, nagyapját. Tudnia kell, hogy az Üveghegy vára mindenki előtt nyitva áll. Csak szeretet és tiszta szív kell hozzá.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Bírói utasítással leveszik a Kennedy Center épületéről és az intézmény weboldaláról is Donald Trump amerikai elnök nevét. A névváltoztatás az elnök szívügye volt, az általa kiválasztott kuratórium 2025. decemberében megszavazta a központ átnevezését, a bíró szerint azonban a hely szint a kongresszus jóváhagyása nélkül nem lehet átnevezni. A kongresszus adta a Kennedy Centernek a nevét, és csak a kongresszus változtathatja meg, írta a bíró a 94 oldalas véleményében. A végzés értelmében minden olyan feliratot, amelyen a Trump-Kennedy központ elnevezés szerepel, 14 napon belül el kell távolítani. Donald Trump bírálta a döntést. Ha nem kapok teljes szabadságot arra, hogy azt tegyem, amit nálam senki nem csinál jobban, akkor nem érdekel egy olyan folytatás, amely csak egy reménytelen utazás lenne soha országban. Olvastuk a hvg.hu-n. A 2026-os European Drug Report legfontosabb következtetése az, hogy kontinensünk drogpiaca nem összeomlik, hanem átalakul a rendőri nyomás alatt, írta a hvg.hu. A piac már nem ott és nem úgy mozog, ahol a hatóságok néhány évvel ezelőtt várták. A kokainnál például a lefoglalt mennyiség csökkent, a lefoglalások száma viszont emelkedett, tehát nem a piac zsugorodott, hanem kisebb, szétszórtabb szállítmányok és gyorsan adoptálódó csempészmódszerek alakultak ki. A hatósági nyomás miatt a hálózatok kisebb kikötőket, tengeri átadásokat, gyors hajókat, félig vízbe merülő tengeralattjárókat, drónokat és kifinomult rejtőzködési technikákat használnak. Magyarország az utcai drogterjesztés és a kikötői bűnözés helyett más kockázatokkal szerepel a jelentésben, az intravénás droghasználat alacsony fokú ártalom csökkentési ellátottságával, a szintetikus kationok népszerűségével, az alacsony tiszta tű és fecskendő ellátottsággal. Moszkva gyermekjogi biztosa azt javasolta, hogy a fiatalok a szünidő alatt is dolgozhassanak, írta a Euronews. A londoni The Telegraph úgy tudja, hogy napirendre került a szovjet korszakból származó gyermekmunkatáborok újranyitása is. Az orosz munkaügyi törvények lehetővé teszik a gyerekek számára, hogy 14 éves koruktól dolgozzanak, szüleik írásbeli beleegyezésével, vagy 15 éves koruktól önállóan írjanak alá munkaszerződést. A lap értékelése szerint az intézkedés annak jele, hogy a Kreml már a gyerekek munkaerejét is kénytelen politikai tartalékként kezelni. A Bloomberg becslése szerint az ország gazdaságának további 1,5 millió munkavállalóra van szüksége a munkaerőpiac egyensúlyba hozásához, míg az orosz iparosok és vállalkozók szervezete 3 milliós munkavállalói hiányt prognosztizál 2030-ig.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a Dzsungelkönyve műsor, két hetente jelentkező Jungle és Drum & Bass adás a két házigazdával, DJ Rennel, valamint velem Mentériennel. A mai este folyamán én zenélek nektek éjfélig. És egy különleges szelekcióval készültem mára. Mivel most már tényleg beüt a nyár, gondoltam épp itt az ideje annak, hogy egy újabb lélekkel teli drum and bass és jungle szettet hozzak. Ez már szerintem sok éves hagyományom, hogy valamikor ilyen június-július körül mindig jön egy ilyen szett, vagy akár több is. Szóval a következő két órában az elmúlt hetek, hónapok megjelenéseiből válogatok. Csak is a dallamos, vokális darabokra fókuszálok. Veretés nem nagyon lesz, csak is érzelmek. Tartsatok velem!

Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál én Mentillian, és ahogyan a műsor elején említettem, ma este csak is lélekkel teli drum and bass és jungle zenék szólnak. Olyanok, amik a nyári, könnyed napokhoz illenek. Ami most szól, az DRS és a Misfits című szám. És mielőtt visszaadnám a szót a zenének, gyorsan megköszönném mindenkinek, aki ott volt múlt pénteken az Atnóban, a Right Time szezonzáró bulián. Digital volt a vendégünk, és persze a rezidensek, Panka, Ekaterina, Benz, valamint én is zenéltünk. Szerintem mindenki remek szelekciókat prezentált. Nagyon jó volt látni, hogy ilyen sokan éltétek és élveztétek ezt az estét. Köszi mindenkinek, aki ott volt.

Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor, velem Mentél Ilyennel. Az előző percekben egy nagyon nagy zene szólt. Makoto és MC Konrád legendás felvétele, a Golden Girl. Annak is az a tavalyi évvége környékén megjelent verziója, amin MC Konrád a halála előtt néhány évvel újra felvette a vokálokat, és azzal a vokállal újraépítette a zenét Makoto. És nagyon megszerettem ezt a verziót, kicsikét más Konrád vokálja benne. Mélyebb orgánum, kicsit érettebb az egész ének. Sokat pörgött nálam az elmúlt hónapokban. Ez pedig egy friss kedvenc, ODJ Pirka és a Heat Check DJ Sofa Remixben. Elmondanám gyorsan, hogy a két héttel ezelőtti adás már elérhető a tilos.hu oldalon, akkor Mesterházitól pörgött egy vendégmix. Ha jól tudom, az kikerült a YouTube csatornájára is, úgyhogy ott is lehet keresni. Big Up Mesterházinak a szettért. Az egyel azelőtti műsor pedig elérhető az én YouTube csatornámon, youtube.com/mentélien. Akkor egy vegyes Drum and Bass Jungle szelekcióval rukkoltam elő. Csekkoljátok azt is!

ez itt a Dzsungelkönyve műsor, a Tilos Rádión, a lejátszóknál én Mentélien, a terítéken pedig lélekkel teli drum and bass és jungle zenék, tisztől éjfélig. Néhány mélyebb zene követi egymást itt most. Az előző percekben egy sokáig kiadatlan kollaboráció Marcus Intalex és Lynx között a PTO című szám szólt. Ez nemrégiben jelent meg a Lynxnek a Volt 4 albumán. És ez a csodás mély roller pedig HLZ és a Boulevard című szám. Metalheads-en nemrégiben megjelent All My Life albumról, amit csak is ajánlani tudok mindenkinek meghallgatásra, tele van jobbnál jobb zenékkel. Én még körülbelül fél órát itt vagyok, ne menjetek sehova.

Trio Rádió FM... Trio? Tilos Rádió FM 90.3. Véletlenül a 20 évvel ezelőtti rádióállomásom jutott eszembe. Üdv a Jászberényi crew-nak ezúttal is. Ami most szól, az 4AM crew és a Leila Sibel közös zenéje, a No Good For Me. És lenne gyorsan két programajánlóm. Az egyik az e-hét csütörtökre szól, a Szél Kálmán téri sárkányban fogok DJ-zni egész este. Itt főleg house lesz terítéken. Aztán csak egy dátumot mondanék még, július 18 a következő Right Time esemény. Erről bővebb infót egyelőre nem tudok mondani. Figyeljétek a Right Time megfelelő Facebookos és Instagramos csatornáit. Ott majd minden kiderül. Ez volt a programajánló.

ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Dzsungelkönyve műsor. A lejátszóknál még néhány pillanat erejéig én Mentélien, és ami most szól, az Fez the Kid új kiadványa, az Alicia Refix. Bandcampen megtalálható. Így a műsor végére levezetésként tökéletes, bár ugye most nem vettem szigorúra a figurát egyáltalán. Igyekeztem egy olyan szettet prezentálni, amit a nyár folyamán bármikor elő lehet szedni a hőségben. Liquid funk, soulful drum and bass, könnyed, atmoszférikus jungle-ök. Csak is a lelket simogató darabok. Lesz még egy búcsúzeném is, ez pedig Stuck in Waveforms-tól a Time to Lock In, egy kedves kis darab, amit mostanában fedeztem fel.

ezzel búcsúzom, tehát mára az adást meg fogjátok találni tracklistával együtt a tilos.hu, illetve mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalakon, kis szerencsével a youtube.com/mentirian oldalon is. Én pedig nagyon köszönöm mindenkinek az elmúlt 2 órás figyelmet, kitartást a közelgő nyári kánikulához, és szép álmokat az élőben hallgatóknak. Mentirjánt és a dzsungelkönyvét hallottátok, sziasztok!

Level.

I am the terrorist, terrorist, terrorist, terrorist, T-E-R-R-I-S-T.